0: Idegrendszerváltás címmel hirdették meg. A második helyezést Északi Tamás Black Mirror Ébredések című alkotása szerezte meg. A harmadik díjat pedig Madarász Móric Elbaszott lények című munkája kapta. A Borz díjat, vagyis a legkedélyborzolóbb alkotás elismerését Erdélyi Enikő Viktor Új hobbija című munkája nyerte el, amelyet édesanyjával közösen készített. Az idei pályázatra mintegy 900 alkotás érkezett. A szervezők szerint az ARC egyik legfontosabb értéke az önkifejezés és az ötletek bemutatása. A kiállítás október 18-áig látható Budapesten, a 11. kerületi Goldman György téren, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épülete melletti parkolóban, a Petőfi híd Budai híd főénél. Saját giroszozót nyitott Salgótarjánban az énekes Olá Gergő, írja az Index.hu. Az X-Faktor egykori győztese augusztus végén nyitotta meg a Pitázót, amelynek ötlete egy régi, gyerekkori álmából született. Az énekes hónapokon át dolgozott a vendéglátóhely megvalósításán, és az érkezőt közösségi oldalán is bemutatta követőinek. Olá Gergő elmondása szerint már gyerekként érdekelte a gasztronómia, otthon is gyakran kísérletezett különféle ételekkel. Fiatalon fogalmazódott meg benne, hogy egyszer saját büfét szeretne nyitni. Célja, hogy a salgótarjániaknak egy barátságos, jó hangulatú helyet kínáljon, ahol különleges ételeket kóstolhatnak. A pitázó házi pitával, kézműves húsokkal és más ínyenc falatokkal várja a vendégeket. Az énekes szerint a hely megnyitásával újabb fontos álma vált valóra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

Becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt. Engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amint

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027 októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobban lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot. A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védetár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozó a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védettár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Kügerli Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte az idei arcplakát kiállítás fődíját Budapesten. A 26. közérzeti kiállítás pályázatát idegrendszerváltás címmel hirdették meg. A második helyezést Északi Tamás Black Mirror Ébredések című alkotása szerezte meg. A harmadik díjat pedig Madarász Móric Elbaszott lények című munkája kapta. A borz díjat, vagyis a legkedélyborzolóbb alkotás elismerését Erdélyi Enikő Viktor Új hobbija című munkája nyert el, amelyet édesanyjával közösen készített. Az idei pályázatra mintegy 900 alkotás érkezett. A szervezők szerint az ARC egyik legfontosabb értéke az önkifejezés és az ötletek bemutatása. A kiállítás október 18-áig látható Budapesten, a 11. kerületi Goldman György téren, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épülete melletti parkolóban, a Petőfi híd Budai híd főjénél. Saját gíroszozót nyitott Salgótarjánban az énekes Olá Gergő, írja az Index.hu. Az X-Faktor egykori győztese augusztus végén nyitotta meg a Pitázót, amelynek ötlete egy régi, gyerekkori álmából született. Az énekes hónapokon át dolgozott a vendéglátóhely megvalósításán, és az érkezőt közösségi oldalán is bemutatta követőinek. Olá Gergő elmondása szerint már gyerekként érdekelte a gasztronómia, otthon is gyakran kísérletezett különféle ételekkel. Fiatalon fogalmazódott meg benne, hogy egyszer saját büfét szeretne nyitni. Célja, hogy a salgótarjániaknak egy barátságos, jó hangulatú helyet kínáljon, ahol különleges ételeket kóstolhatnak. A pitázó házi pitával, kézműves húsokkal és más ínyenc falatokkal várja a vendégeket. Az énekes szerint a hely megnyitásával újabb fontos álma vált valóra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon, megafon,
0: nagyot szól.

0: 14 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
1: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027 októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobban lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot. A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védetár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozók, a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védettár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Kügerli Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte az idei arcplakát kiállítás fődíját Budapesten. A 26. közérzeti kiállítás pályázatát idegrendszerváltás címmel hirdették meg. A második helyezést Északi Tamás Black Mirror Ébredések című alkotása szerezte meg. A harmadik díjat pedig Madarász Móric Elbaszott lények című munkája kapta. A Borz díjat, vagyis a legkedélyborzolóbb alkotás elismerését Erdélyi Enikő Viktor Új hobbija című munkája nyerte el, amelyet édesanyjával közösen készített. Az idei pályázatra mintegy 900 alkotás érkezett. A szervezők szerint az ARC egyik legfontosabb értéke az önkifejezés és az ötletek bemutatása. A kiállítás október 18-áig látható Budapesten, a 11. kerületi Goldman György téren, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épülete melletti parkolóban, a Petőfi híd Budai híd főjénél. Saját gíroszozót nyitott Salgótarjánban az énekes Olá Gergő, írja az Index.hu. Az X-Faktor egykori győztese augusztus végén nyitotta meg a Pitázót, amelynek ötlete egy régi, gyerekkori álmából született. Az énekes hónapokon át dolgozott a vendéglátóhely megvalósításán, és az érkezőt közösségi oldalán is bemutatta követőinek. Olá Gergő elmondása szerint már gyerekként érdekelte a gasztronómia, otthon is gyakran kísérletezett különféle ételekkel. Fiatalon fogalmazódott meg benne, hogy egyszer saját büfét szeretne nyitni. Célja, hogy a salgótarjániaknak egy barátságos, jó hangulatú helyet kínáljon, ahol különleges ételeket kóstolhatnak. A pitázó házi pitával, kézműves húsokkal és más ínyenc falatokkal várja a vendégeket. Az énekes szerint a hely megnyitásával újabb fontos álma vált valóra.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Két korszerű ultrahangkészülékkel bővült a Rétsági Egészségügyi Centrum eszközparkja, értesült a Megafon. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával, 25 település együttműködésével valósult meg. A beruházásra 50 millió forint állt rendelkezésre. Az új berendezések a diagnosztikai munkát segítik, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a térség lakói gyorsabban és korszerűbb eszközökkel vehessék igénybe az ultrahangvizsgálatokat. A fejlesztésnek köszönhetően több vizsgálat helyben is elvégezhető, így a betegeknek bizonyos esetekben nem kell távolabbi egészségügyi intézménybe utazniuk. A két készülék beszerzésének előkészítésével a Rétsági Képviselőtestület már 2025-ben foglalkozott, a közbeszerzési eljárás pedig 2026 tavaszán ismét megindították. A fejlesztés várhatóan folytatódik. A tervek szerint a program keretében egy röntgenberendezés beszerzésére is sor kerülhet. A cél, hogy a korszerű diagnosztikai ellátás egyre nagyobb része helyben, a járás lakossága számára elérhető legyen. Valós idejű levegőminőségmérő rendszert helyezett üzembe Gödön a Samsung SDI Magyarország ZRT. A helyi gyár körül 3 mérőállomást alakítottak ki, amelyek a szállóport, a széndioxidot, valamint különböző gázokat és illékony vegyületeket vizsgálják, írja az infostar.hu. A berendezések időjárásállók, napelemmel és akkumulátorral működnek, így hálózati áram nélkül is üzemelhetnek. A mérési eredmények folyamatosan elérhetők a levegotisztasaggot.hu oldalon. A Samsung közlése szerint hamarosan egy újabb mérőállomással bővítik a rendszert. A fejlesztés része annak az átfogó környezetvédelmi akciótervnek, amelyet a vállalat júniusban jelentett be. A gödi üzem működését korábban politikusok és civilek is bírálták. A Samsung szerint ugyanakkor több a gyárral kapcsolatban megjelent információ hamis vagy félrevezető volt. A Pestlár megyei kormányhivatal korábbi közlése szerint az üzem nem veszélyezteti a környezetet, és érvényes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgó-Tarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levett vérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát. 11 diák terveit ismerheti meg a nagyközönség a Salgó-Tarjáni Dolinka pihenőpark megújításához kapcsolódóan. A városi önkormányzat tavasszal kérte fel az MVSZC Stromfeld Aurea Technikum építészeti képzésben tanuló diákjait, hogy készítsenek elképzeléseket a terület újragondolására. A pályaművek között sokrétű közösségi park, tanösvény, kilátópont és edzőpark is szerepel. Egy másik elképzelés japán kertek hangulatát idézné meg, míg van olyan terv is, amely bobpályát alakítanak ki a Dolinkában. A városlakók szeptember 23-áig a Munipolis alkalmazáson keresztül szavazhatnak arról, melyik elképzelés áll hozzájuk a legközelebb. Az önkormányzat szerint a végleges megújításnál figyelembe veszik a lakossági véleményeket, a bevont tájépítészek javaslatait és a városi költségvetés lehetőségeit. Hozzátették, első lépésként újra fásítják a területet, várhatóan október 2. felében.
3: Befejezték a nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrök a somoskőújfalui testvérgyilkosság ügyében, írja a police.hu. A tragédia 2025. június 9-én történt, amikor két férfi összeverekedett egy lakóházban. A rendőrök a konyhában egy erősen vérző, eszméletlen 31 éves férfit találtak, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A hatóság megállapítása szerint halálát idegenkezűség okozta. A nyomozók az elhunyt 29 éves testvérét előállították, majd őrizették. ítéletbe vették. A bíróság a férfi letartóztatását a nyomozás teljes időtartamára fenntartotta. A szakértői vizsgálatok során az is kiderült, hogy a gyanúsított 2024. októberében már bántalmazta testvérét, aki akkor életveszélyes koponyasérülést szenvedett. A két ügyet egyesítették. A férfit emberöléssel és életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják. A rendőrök az elkövetéshez használt elrejtett eszközöket is megtalálták. Az iratokat vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek. Új stratégiával vágott neki az idei szezonnak a balassagyarmati BSE Palócfarkasok felnőtt férfi kézilabda csapata. Urbán Ottó edző vezetésével a klub ezúttal nem a bajnoki cím megszerzését tűzte ki elsődleges célként a Pest vármegyei első osztályban. A szakvezető a Megafon rádió műsorában hangsúlyozta, a trófeáknál sokkal fontosabb egy olyan hosszú távú terv megvalósítása, amely az egész város számára újra büszkeséget adhat. A csapatra ugyanakkor komoly kihívások várnak, a játék maximális energiabefektetéssel készülnek a megmérettetésekre.
1: Időjárás.
0: Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban. Megafon. Nagyot szól.

0: Halhatatlan.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Két korszerű ultrahangkészülékkel bővült a Rétsági Egészségügyi Centrum eszközparkja, értesült a Megafon. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával, 25 település együttműködésével valósult meg. A beruházásra 50 millió forint állt rendelkezésre. Az új berendezések a diagnosztikai munkát segítik, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a térség lakói gyorsabban és korszerűbb eszközökkel vehessék igénybe az ultrahangvizsgálatokat. A fejlesztésnek köszönhetően több vizsgálat helyben is elvégezhető, így a betegeknek bizonyos esetekben nem kell távolabbi egészségügyi intézménybe utazniuk. A két készülék beszerzésének előkészítésével a Rétsági Képviselőtestület már 2025-ben foglalkozott, a közbeszerzési eljárás pedig 2026 tavaszán ismét megindították. A fejlesztés várhatóan folytatódik. A tervek szerint a program keretében egy röntgenberendezés beszerzésére is sor kerülhet. A cél, hogy a korszerű diagnosztikai ellátás egyre nagyobb része helyben, a járás lakossága számára elérhető legyen. Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgó-Tarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levett vérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát.
4: Befejezték a nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrök a somoskőújfalui testvérgyilkosság ügyében, írja a polisz.hu. A tragédia 2025. június 9-én történt, amikor két férfi összeverekedett egy lakóházban. A rendőrök a konyhában egy erősen vérző, eszméletlen 31 éves férfit találtak, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A hatóság megállapítása szerint halálát idegenkezűség okozta. A nyomozók az elhunyt 29 éves testvérét előállították, majd őrizetbe vették. A bíróság a férfi letartóztatását a nyomozás teljes időtartamára fenntartotta. A szakértői vizsgálatok során az is kiderült, hogy a gyanúsított 2024. októberében már bántalmazta testvérét, aki akkor életveszélyes koponyasérülést szenvedett. A két ügyet egyesítették. A férfit emberöléssel és életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják. A rendőrök az elkövetéshez használt elrejtett eszközöket is megtalálták. Az iratokat vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek.
3: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027. októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobban lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
3: Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk.
2: Közlekedés.
3: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggeli ritmus.
0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hogy a klasszikusokat idézzük, őszinte részvétünk is egyben, mert hogy elmúlt 6 óra 2-vel vasárnap van, aki most hallgat minket, igen, ezt mindig mondjuk ilyenkor, Rüdes Anyikám, jó reggelt neked is. Hogy hát azért vasárnap reggel 6-kor, ha valaki fent van, vagy baj van, vagy tényleg nyomós indok, vagy nem tud aludni, vagy nem tudom.
5: Vagy tehát, éppen dolgozik, jó reggelt.
0: Hát azért mondom, hogy baj van, tehát hogy aki vasárnap reggel, de mindig rossz ebbe belegondolni egyébként, de nem baj, mert itt vagyunk veletek, hát küldjük az erőt, mindenki Jedi, úgyhogy kész, ennyi, ezt is átvészeljük. Jó?
5: Na nem.
0: Ritmizálunk, igen.
5: Így van, meghallgatjuk, hogy mi volt velünk szerdán, illetve csütörtökön. Ez vár rátok az elkövetkező 4 órában. No, de nézzük, hogy szeptember 20-án vasárnap például a névnaposok a Friderikák, Eponin, aztán Filip, Zsuzsa, Zsuska, de jó, ők az ünnepeltek, és képzeld, hogy ma van a takarítás világnapja, valamint...
0: Az igen!
5: A biztosítás világnapja is ma van.
0: Hát, az már annyira nem igen. Igen. Igen,
5: az Európai Kultúra Napja és a Gyerekek Világnapját is ma ünnepeljük. Na meg hoztam egy születésnapost, akire én gyerekkoromban emlékszem, hogy Honton a Kultúrban fellépett Pór Péter ezen a napon 82 évesen. Hát őt is Isten éltesse. Én tényleg emlékszem, hogy egy hétfői napon ott volt Honton, buli volt és mentünk anyujékkal. Hú, micsoda kellemesen. Meg nem tudnám mondani, hogy mikor volt. A nagyon akarom, utána tudnék nézni, de ez most így beugrott, így olvastam a papírjaimat. Na, hagyjuk is az emlékeket, bár azok jönnek, hogy mi történt velünk szerdán csütörtökön, meg a megaslágerek. Jó rádiózást, jó vételt mindenkinek!

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Ne gubozzunk be össze, ez a témánk, és azt, hogy hogyan tudjuk kivédeni azt, hogy most már véget értek a sunshine-os napok, rövidülnek itt a fényviszonyok, egyre több ezt a sötétség, meló van, sötétben ébredek, sötétben érek haza, szürkeség van, leszív, kiszív, rám telepszik, és ez a munkámat is befolyásolja, a párkapcsolatomat is befolyásolja, az otthonlévést is, a családot is, és hasonlókat is. Pszichés tükökről fogsz beszélni, vagy ilyen pszichés és mondjuk ilyen, nem tudom, fizikai
2: minden, tehát én azt gondolom teljesen ilyen gyakorlatilag dolgokról.
1: Akkor végére lesz egy olyan forgatókönyvem, hogy én reggel fölkelek, akkor mit csináljak, és mivel? Hát úgy gondolom, hogy mondjuk beveszem a D-vitamint, hogy felpörögjek, erre gondoltam.
2: Megrémisztettél, hogy mennyire szeretné részletekbe menni, de annyira nem.
1: Na.
2: Megyünk, így van. De hogy ugye az előbb taglaltam, ennek a nyilván napfény hiány ébredünk, de ha mégis már akkor, amikor fel kell a nap, mindenképp egy 2-3 percet érdemes konkrétan kinézni, tehát húzd ki a függönyt, húzd fel a redőnyt, és ha már pirkad vagy valamelyest jön fel a nap, nézz ki, mert az már elindítja bennünk azt a folyamatot, ami ezt a hormont majd fogja termelni közvetve bennünk, tehát már az egy. Van, aki egyébként esküszik a piros lámpára, vagy a zöld lámpa. Hát lehet kapni ilyen viszonylag olcsón is kvázi gyógyító, illetve
1: piros színnel világító lámpa.
2: Így van. Vagy zöld fénye, világító lámpa, ezek mind-mind el tudják érni.
1: Most hirtelen a Csabla Csacsi jutott eszembe, az idősebb hallgatók biztos ismerik a filmet egyébként, amiben ugye Perés Károly rejtőzködő munkásőrt alakított, és ugye lent a pincében a társaikat gyakorlatoztak, és az egyik öreg gyakorlatilag meghalt a gyakorlatozás közben, és amikor próbálták ott túlrészteni, akkor odarakta a piros lámpát.
2: Hát ez az infralámpa tulajdonképpen, tessék. Na, tehát nincs új a nap alatt.
1: Nincs.
2: Szóval akár még az, ez is lehet egy ilyen alternatív. Nem ugyanaz,
1: vagy
2: de mégis.
1: Vagy a vörös kendőt tett, bocsánat rá, a lámpára, hogy vörös.
2: Igen, hát ez, igen. Mindegy.
1: Jó, akkor ezen egy pótlás.
2: Például, lehet, így van. Igen. Illetve azt gondolom,
1: akkor a vörös lámpás negyednek is azért lehet valami fajta ilyen fizikai.
2: Mondom, hogy megérkezünk ehhez
1: azért. Akkor nem, hogy nyugtat, érted? Nem hiába lett ez itt találva.
2: Lehet, hogy minden egyéb más igényt is kielégítés egyébként, ott is azért valahogy
1: nyugalom,
2: mi a cél. Meg a boldogság hormon.
1: És tehát, hogy vörös lámpa. Azt akár, már tudták akkor is.
2: Akár, ha úgy gondolják.
1: Igen. Oké, fölkelek reggel. Kinézek az ablakon, látom, hogy jön fel a nap, és akkor 2-3 percig én ott átmegyek, és akkor lesek kifele.
2: Sőt, akár már a kávédat is a kezedbe veheted.
1: Jó.
2: Mondjuk miután megittál egy jó pohár vized, és akkor azzal együtt lesed.
1: Jó.
2: Mindenképp azt mondom, hogy ne lessél telefont, meg ne less kékfényt, akkor még. Jó. És akkor már, azt szerintem mindenki tapasztalta már magán, hogyha csak így visszagondol, hogy mondjuk kikelsz, full fáradt vagy, meg nem tudom én, és abban a 5-6 perc edzben egyszerűen elkezdesz megébredni. Uh-huh. Ezek pont ezeket a folyamatokat indítják be, és azért van az, hogy tényleg, ha már így aktív vagy, és egy kicsit a keringésed megindul, akkor már sokkal könnyebben magadhoz tér minden
1: tekintetben. Igen, én szoktam egyébként ezt érezni. Volt nagyobb egy hónapom most, ami egy szúnyoggal való csatározásban...
2: Megkeserítette az életed?
1: Nagyon. Nyát, minden bajom volt, és ugye milyen frissen van festve a lakás, azért ugye, hogy csak úgy ott a nappal, tudom lecsapni. Mm-hmm. És most az elmúlt napokban megláttam reggel fönt a falon, és porszívó volt.
2: De nagy vagy.
1: És akkor amit, az a megébredés, hogy mikor össze-vissza csípkedett meg. Reggel fölkeltem, még nem viszketett semmi. Mm-hmm. Eltelt egy 5-6-7 perc, mikor az egész testem úgy nagyjából egy ilyen rebootottolt, és elkezdett viszketni ott, ahol egyébként az a rohadt szemét láda éjszaka megcsipettítottam ott. Addig nem, szóval ebből fölkeltél, de milyen érdekes ez.
2: Mennyi?

0: tetté.
1: Okay.
0: És akkor én nem mellesleg reggeliznék, tudom, hogy nagyon sokaknak ez nem fér bele, mindegy, legalább törődjenek azzal, hogy vigyem munkahelyre, vagy valami csomagoljon reggelit, és akkor vitaminból érdemes D-vitamin. Tehát ősz,
1: most már akkor kezdjük el?
0: Megérkeztünk, én azt mondom, hogy marhára kezdjük el. Jó. Reggeli vitamin, zsírban oldódó vitamin.
1: Azt bármikor bedobhatom, ugye? Tehát a D-vel nem kell foglalkoznom, azt valamikor ilyen olaj, olívaolajos kis kapszulába.
0: Az a legjobb, mert pont akkor azért zsírban oldódó közeg, és akkor igen, ha meg nem olyanba, hanem sima naturkapszulába, akkor egyik két karika kolbászt mellé, vagy valami zsíradékot, hogy úgy fel tudjon oldódni. Illetve a C-t is elkezdeném. Nem tudom, hogy annak, aki mondjuk sokan nyáron ugye nem szedtek semmit.
1: Én szedtem ugyanúgy ezt a aszkorbinsav, ez a mennyi az ezres por.
0: Belepattintottad a limitbe.
1: Vízbe, vagy, aha, vagy te, bármibe, ami nem forró.
0: Igen. Szóval én azt gondolom, azt is vissza lehet, vagy tehát annak, aki kivezette a C, D-vitamint, mindenképpen érdemes reggelről tolni, és akkor nyilván most nem megyek bele az étkezésekbe, de az...
1: Jó, beszéltünk az sokszor, hogy a sokszínű tányér az nagyon fontos.
0: És akkor annyi szezonális, tehát ennyiben megyek bele, hogy ősszel, ami most szezonja lesz, azt vegyük elő.
1: Tök.
0: A narancs színű dolgok lesznek, így van. Sütőtök, tök, még szerintem cukkinik is vannak valamennyire, a répa, a vettamén, tehát minden, ami aktuális, abból minél többet, csak az ismertek szerint.
1: Tehát, hogy akkor tudok hatni a testemre, meg a jólétemre, meg a jókedvemre, meg az antibegúvózásra úgy, hogy akkor ilyen ételekkel is támogatom a testemet.
0: Igen, így van, de szerintem az ételeket azt így ezzel le is zárom. Elmegyünk mondjuk dolgozni, tehát alakítsunk ki olyanokat, hogy inkább ilyen kis mentális tréning, hogy mint hogy mi itt elvihogunk tök jól, nem tudom én, de nem mindenhol van ez. De mondjuk, aki irodai munkás...
1: Igen, vagy egy gép mellett a szalagnál, igen.
0: Igen, de mondjuk a szünetbe, amikor kimegy...
1: Cigizni? Mi van? Ennyi gyerekek, miért megyünk ki a szünetben a szalag mellől
0: pont
1: cigizni?
0: Pont ezért gondolkodtam, hogy mondjam, hogy esetleg de. Milyen szóval, jó?
1: Igen.
0: Cigiszünetre, akkor legalább dumáljunk a másikkal, vagy nem tudom én, tehát ne feltétlen a telefont vegyem elő, nem tudom, hogy elővehetik-e mindegy, tehát hogy valami kis közösség, tehát menjünk rá arra, hogy igenis beszélgessek, vagy kérdezősködjek, vagy érdeklődjek, vagy valami társadalmi életet éljek. Szerintem ez annyira rohadt
1: fontos.
0: Igen, és teljesen mindegy, hogyha tényleg csak arról beszélgetsz, hogy bütön, hogy van az asszony, vagy hogy nincs, vagy a kutyád, vagy bármi, de szerintem erre nagyon menjünk rá.
1: Egy-egy pici kommunikációs lépéssel azért tudunk a begubózás ellen.
0: Is, illetve tehát a munkahelyen minden...
1: Ilyen small talk-ok, ugye? Ezt úgy mondják angolul, hogy small talk.
0: Igen. Illetve minden egyéb, szerintem nem tudom, a nagyobb multiknál tudom, hogy vagy a multi cégeknél tudom, hogy ilyenkor nagyobb hangsúlyt fektetnek erre, hogy akár szakember, coach, vagy tréner, vagy mit tudom én, mindegy, megy és foglalkozik az emberekkel, pont ilyen szociometriás, tehát egymás közti interakciókkal. Munkát letudtuk, hazamegyünk, és szerintem itt jön az, ahol nagyon sokat tudunk tenni, tehát akár az ősz, csajok, nők, szerintem sokkal inkább, ha ilyen lehet venni olcsóbb boltokban, mini díszletet, ami őszi, ami...
1: Halál, nekem, érted?
0: Ez én mondtam, hogy a
1: csajok. Mikor a Facebookon Welcome Autumn. Hát, mikor itt ilyen. Hello őszi, ki van ír? Hello, meg mi?
0: Nem.
1: Hello ősz,
0: értem, de nagyon sokan jó, veled szemben,
1: halálom.
0: És a csajok jellemzően csípik, és csak megsúgom neked, általában a csajok teremtik meg ezt a kis kuckózós hangulatot otthon, nem
1: a pasik,
0: tehát nincs is előttem, hogy egy felfújató, vagy egy mit tudom én, sütőtököt teszel oda magad mellé, és egy ilyen karotin színű pléddel betakarózol, és egy romantikus filmet nézel.
1: Ennyire elmenjek az izére, a narancs feelingre?
0: Nem, csak ezt mondom, hogy veled szemben, de ők...
1: Ja, inkább a csajok szokták ezt csinálni. Okay.
0: És én azt gondolom.
1: Te
0: fontos. Például előbb említetted, neked mondjuk megvan a miért éppen Alaszka.
1: Igen, tessék... és akkor a narancs vodka juice.
0: Hát most, ha neked, de ott a színe, látod? Megvan az őszi szín.
1: Ez az
0: összehozzuk.
1: Én megtaláltam a vodka juice-ban az őszi szín.

0: Kész, ennyi.
1: Szóval, hogy mindenkinek saját értem, magára szabva, érted? Ha te jó. Azzal, akkor azzal. Zenét hallgatsz, nem hallgatsz zenét, zenélsz, vagy nem zenész, vagy te ilyenekben.
0: Okay.
1: Mindenképp szerintem tudatosan készüljünk arra, hogy azt a minimum 2-3 órával otthon, délután, vagy kora este több időt töltesz bent a házban, sötétben.
2: Igen.
1: És ezt az időt próbáljuk meg viszonylag magunk számára is hasznosan, kellemes vagy is kellemesen.
2: Jó.
1: Igen,
2: jó,
1: igen.
2: Innen folytatjuk, kedves hallgatók. Ha bárkinek van tippje, jó, akkor a Viber számunkra írjátok meg. 0 35 66 22 62.

0: itt a legjobban.
1: Ez történt szerdán reggel.
2: Hogyan ne gubózzunk be ősszel, most, hogy már közeledik és ránk telepedik a sötétség? Illetve a depresszió, meg ilyesmik, és erről beszélgettünk a drága Nórival, aki azért egy-két életmód tippet tanácsot adott nektek. Reméljük, hogy meg tudjátok majd ezt fogadni, de tényleg tehát mindenben tudunk, ha mindenben egy picit tudunk tudatosak lenni, ugye?
3: Annyira akkor, jó vagy, Ádám.
2: Akkor abban
3: igen.
2: Azért jók lehetünk.
3: Én igen. Szerintem, tehát nincsen semmi olyan marha nagy recept, hogy ha majd ezt meg azt csinálod, akkor szuper zseniális lesz, hanem pont ez, az, hogy ezek, sok apró.
2: Én a kajában fogom magam itt kiélni, nem tudom, amikor rágondolok, hogy fú, össze fogok nyomni mondjuk egy, nem tudom én, burgundi marharagot krumplipülével, és akkor vacsorára az ú, és egy pohár vörösbor melléje, és akkor és akkor ez milyen ősz lesz így, hogy akkor ez antidepresszió ellen.
3: Az, illetve...
2: Van benne sárgarépocs, hogy narancsszín ott van.
3: Meg tudod mi? Azt még nem tudom, hogy te ettél-e már ezt a...
2: Mit?
3: Sütőtököd, de kvázi ez a kemencében elkészít.
2: Nem. De lehet, hogy fogok vele egy-két próbát tenni.
3: Figyelj, mert, érdemes.
2: Ilyen tócsnival fogom
3: jó.
2: Kezdeni, szerintem ilyen tökből. Ilyen
3: fú, de éhes vagyok, Ádám. De jó.
2: Én ezzel fogom szerintem magam valahogy túltenni ezen, hogy mindig ilyen lyukat és szívet és gyomrot melengető ételeket fogok.
3: Meg a narancsba készíteni. Kevered.
2: A vodka juice-t.
3: Igen, a vodkát. Már nem tudtam, hogy melyik igen. Volt a... Igen. Szóval, hogy mindenki próbáljon meg tudatos. Szerintem, ha egy kicsit tudatosan odafigyelünk az elején arra, hogy akkor ne menjünk bele abban, hogy de rossz nekünk, jaj, de hanem megtaláljuk ezeket az apró dolgokat, hogy mit tudunk még. Akinek kisebb gyereke van, lehet gyűjtögetni a leveleket, valamiket csinálni, tehát kreatívkodni is otthon. Vagy tényleg kinézni, ha a streaming szolgáltatóknál előre akár valami is apró sorozatot, amit a család is nézhet. Uh-huh. Szóval, hogy ilyen sok apró technikával, illetve gyakorlati elemmel szerintem rohadt jó le lehet hozni, és annyira gyorsan megy az idő, ezt mindig megmondjuk, pont ilyen gyorsan lesz szerintem tél és tavasz is.
2: Azt mondod, hogy szeptember 16-án?
3: Én nagyon szeretném.
2: Hasonló, hogy Karvaj Sanyihoz, csak éppen az ellentetje, az inverze, mert Karvaj meg tavasz szokta azt mondani, hogy mindjárt itt van karácsony.
3: Jaj, tényleg karácsony. Jó, nagyon szeretem a karácsony, csak ne legyen hozzá tél. Lehet, hogy majd már írni fognak, hogy itt takarodjak innen a hülyeségeimmel, de igen. Hogy én mindegy, lesz, ami lesz.
2: Akkor lesznek majd téli tippjeink is, ugye? Hogy akkor hogyan vészeld át a telet?
3: Mindenképp, és akkor én hiteles személy leszek rá, remélem.
2: Jó van, rendben. Na, de köszönöm. Megyünk tovább a megoslágerekkel, és aztán a következő órában a Mohora felé veszük majd az irányt.

0: termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Gyere, Magic Mike!
6: Örvendek, Jane.
5: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
7: Nem teszek ilyet.
2: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
8: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Két korszerű ultrahangkészülékkel bővült a Rétsági Egészségügyi Centrum eszközparkja, értesült a Megafon. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával, 25 település együttműködésével valósult meg. A beruházásra 50 millió forint állt rendelkezésre. Az új berendezések a diagnosztikai munkát segítik, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a térség lakói gyorsabban és korszerűbb eszközökkel vehessék igénybe az ultrahangvizsgálatokat. A fejlesztésnek köszönhetően több vizsgálat helyben is elvégezhető, így a betegeknek bizonyos esetekben nem kell távolabbi egészségügyi intézménybe utazniuk. A két készülék beszerzésének előkészítésével a Rétsági Képviselőtestület már 2025-ben foglalkozott, a közbeszerzési eljárás pedig 2026 tavaszán ismét megindították. A fejlesztés várhatóan folytatódik. A tervek szerint a program keretében egy röntgenberendezés beszerzésére is sor kerülhet. A cél, hogy a korszerű diagnosztikai ellátás egyre nagyobb része helyben, a járás lakossága számára elérhető legyen. Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgó-Tarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levetvérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát.
10: Befejezték a nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrök a somoskőújfalui testvérgyilkosság ügyében, írja a polisz.hu. A tragédia 2025. június 9-én történt, amikor két férfi összeverekedett egy lakóházban. A rendőrök a konyhában egy erősen vérző, eszméletlen 31 éves férfit találtak, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A hatóság megállapítása szerint halálát idegenkezűség okozta. A nyomozók az elhunyt 29 éves testvérét előállították, majd őrizették. Bevették. A bíróság a férfi letartóztatását a nyomozás teljes időtartamára fenntartotta. A szakértői vizsgálatok során az is kiderült, hogy a gyanúsított 2024. októberében már bántalmazta testvérét, aki akkor életveszélyes koponyasérülést szenvedett. A két ügyet egyesítették. A férfit emberöléssel és életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják. A rendőrök az elkövetéshez használt elrejtett eszközöket is megtalálták. Az iratokat vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek.
9: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027 októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobban lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot. wattot.
1: Időjárás.
9: Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk.
2: Közlekedés.
9: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endrefalva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggeli ritmus.
0: Ez történt szerdán reggel.
7: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello!
11: Hello! Itt jó vagy? Reggelt mindenkinek, itt vagyok, hallasz?
7: Igen. Jó, azért mondom, hogy a potvételrel kellett egy picit itt
11: meg vagyunk.
7: Na, szevasztok, kedvesek, itt vagyunk, és akkor morra felé vesztük az irányt ebben az órában. Na.
11: Nem megyünk túl messze,
7: de hát igen, általában, hogyha a Moharáról van szó a rádió műsorunkban ilyenkor reggel, akkor mindig a Tolnai Klári emlékházról szoktunk beszélni. Jártál-e már valaha, ever voltál?
11: Jártam. Egyrészt nekem ugye kolléginám ott lakik, és még úgy, hogy ilyen kollégás találkozásnál is volt, hogy elsétáltunk. Aha. És megnéztük, és szerintem voltam még egy alkalommal. Na. Úgyhogy igen.
7: Én imádom. Nagyjából mióta itt ebben a kis igen, média tevékenység benne vagyok, nagyon sokszor voltam forgatni. Nagyon sok remek színésszel, színész legendával tudtam egyébként beszélgetni, mert ugye évről évre mindig vannak ilyen találkozók, ezt nem tudom, hogy tudják-e például a hallgatók. Nem tudom, az Egri Csillagoknak a szereplői jöttek-e, például volt egy ilyen találkozó felolvasó estektől kezdve olyan arcokkal, hangokkal lehetett találkozni évről évre.
11: És ők ide jönnek le, ugye?
7: És ide jönnek oda, itt a Klári emlékházba, így van. És hát van egy hölgy, aki évről évre visszajár oda, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, most már akár a szezonnyitást tekintve is ő abszolút megkerülhetetlen. Hát a hölgy hangjára kell most figyelni.
12: És kaphatnék egy falatot kiváló meggyes lepényéből, Mrs. Lip.
13: Ó, igen, természetesen Wilson kapitány, szolgálja ki magát.
7: Na, hát ugye pán más, mint Pásztor Erzsi gyerekek.
11: Úristen, hát mennyi embernek adta a szinkron
7: igen,
11: hangját.
7: Ugye ez a Csengetett Milord volt, és ugye benne ugye Mrs. Liptonnak a hangja volt a Pásztor Erzsi. És hát ő az, aki évről évre egyébként meg szokta nyitni a Tolnai Klári emlékházat, egy pici beszélgetés szokott vele lenni, mert ugye mindig évről évre más és más tematikájú kiállítások vannak, találkozók vannak, ugye Tolnai Klári díjátadástól kezdve minden játszik, és hát ugye most meg tudtam egy pár hete, hogy visszavonult, tényleg a színpadtól végleg. Nem volt annyira jó a visszavonulása neki, hogy néztem a dolgokat, meg a híreket, mert hogy rosszul lett a színpadom, és hogy ott nagyon szarul jött ki. Igen, mert mondták már neki többen, hogy már tényleg nem, de ő hajtatlan volt, meg stb. És olyan szarul jött ki a vége. Ugyanakkor még jön, és van, és működik, és létezik Pásztor Erzsi, hál' Istennek, olyannyira, hogy hát egy saját szobát kap a Tolnai Klári emlékházban.
11: Mennyire jó!
7: És hamarosan itt lesz majd velünk, ugye már 9. életévét betöltötte, és úgy itt lesz velünk, hogy jön majd ismételten Moharára az emlékházba, és mondom, most már egy saját szobát fog ő kapni, és hát javában zajlik ennek az emlékszobának a berendezése, rengeteg tárgyal, emlékkel, cuccol, színházi dolgokkal, úgyhogy Balla Istvánt hívjuk mindjárt, ő az, akivel mi szoktunk beszélgetni.
11: De egyébként az élő mellett még mondunk azt, hogy emlék szobája lesz.
7: Hát,
11: nem béna szerinted?
7: Hát most tudnak a emlékház, hát most emlékszoba vagy, akkor csak egy Pásztor Erzsi szoba.
11: Igen, én nekem ez így jobban tetszik, szobája, add meg nekem ezt.
7: Úgyhogy a Pistával beszélgettünk mindjárt arról, akkor tényleg ez hogyan működik, mi fog történni, milyen a szoba maga, illetve akkor hogyan tovább Pásztor Erzsivel, mert azért tényleg fog majd érkezni, hogy egy párdal, és erről beszélgetünk az Istvánnal.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: A mágos lágerek után Mohora felé vesszük az irányt, ahogy az előző percekben is, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. És hát ismételten van egy közös pontunk a drága Nórival, mert hogy ugye ő is volt már a Mohoraitól, Nagy Klári emlékházban.
2: Például ez is egy közös pontunk.
1: Ez egy fontos közös pontunk, így van, mert hogy én többször elmondtam már a Balla Istvánnak is, akivel beszélgetünk majd mindjárt, hogy én egyébként annyira imádom azt a házat. Tehát bemész az udvara is, tehát hogy szerintem a kertje, ahogy ott vannak a fák, le van szorva ugye fejjel kavicsgyal a belső rész, hátul egy kis, ilyen kis színház, színpadszerű történet.
2: Az egésznek a milliója annyira megfogalmódik.
1: Kis házikó kint, a kemence, tehát hogy nem ez, ott az a, nem az az épített ilyen pacekra megtervezett kert, hogy akkor milliméteresen le van nyírva minden, és akkor ott minden, hanem hogy az egész él az egész ház. Nagyon jó él az egész kert és a házad együtt, és nagyon szeretek oda menni egyébként. És évről évre ezért járogatok, a munkámból kiindulva, és nagyon sok színésszel, színésztővel tudtunk beszélgetni, és nagyon jó egyébként, hogy egy olyan közvetlen környezetben vagy ott, hogy így nem azt, hogy tudod, hogy félsz oda menni, hanem hogy ők jönnek oda hozzád, hogy olyan papírt nem, hogy kicsoda, és akkor ó, igen, és akkor tehát, hogy itt tényleg oda lépnek hozzád színészek, és lehet beszélgetni, mert tök jó, és ezt ők is érzik. És ugye Pásztor Erzsi az, hogy mondtuk az előbb is, akik gyakorlatilag visszajár már, és István nagyon jól megfogalmazta, akivel beszélgetünk mindjárt, hogy hát kvázi már kitúrta Tolnai Klárit egyébként a saját emlékházából, Bert Hálvárgyi szobája is lett neki, vagy lesz neki, úgyhogy az, aki jövőre megnyitja az emlék házat, megnyitja a szezont, és hát most ugye azért beszélgetünk majd mindjárt az Istvánnal, mert hogy egy szobát fognak neki kialakítani, ünnepelni fogják majd őt, egy ilyen kis közös beszélgetés, a közös látogatás tekintetében, és hát tényleg egy nagyon klassz program elé nézünk, már csak azért is, ugye, mert visszavonult már a művésznő a színpadtól, úgyhogy beszélgetünk egy picit az Istvánnal arról, hogy akkor tényleg hogy indult ennek a szobának a története, hogy állnak most, és hát egyáltalán tényleg, akkor visszamehetünk a Kályháig is, mert hogy akkor a Pásztor Erzsi és a Mohorai Tolnai Klári emlékháznak a hogy mondjam, kapcsolata az hova és mikor.
2: Illetve hány szoba van még ott?
1: Így van.
2: Esetlegesen.
1: Hát, ha lesz még
2: ugye?
1: Egy következő, így van. István itt van a vonalban. Szia, jó reggelt. Halló, halló.
3: Napos időt kívánok.
1: Szia.
3: Hát én már fejezem.
1: Nem.
3: Üdvözlöm a csapatot, meg a
1: köszönjük.
3: Na,
1: kezdjük már onnan, hogy indult egyébként tényleg azt, hogy maga az emlékház érte Pásztor Erzsi, milyen szorosra fűződött a viszony István, hogy akkor ő volt az, aki minden éve megnyitja a szezont. Én már csak ebbe belecseppentem, de nem tudom, hogyha visszaemlékszem, nem is tudom, akkor pontosan ő hogy kapta meg mondjuk ezt a szerepet is ezzel a kulccsal.
3: Hát a vele való kapcsolat egy 20 éve kezdődött már, amikor eljött egy kis baráti beszélgetésre, Tolnai Klárit idézte, az ő szellemét idézte, és hát annyira beleszeretett a millióbe, az emberekbe, a házba, az ügybe, hogy hát szó szerint itt ragadt, úgyhogy hazajár most már, sőt, mi találtagjaként kezel minket, mi meg őt, úgyhogy néhány évvel ezelőtt szabadtéri színpadot, mikor avatta Vándor Éva, ezt elnevezve, úgyhogy egy ilyen már bővült az emlékház, és hát az óriási barátság, meg ez a tisztelet elindította azt az ügyet, hogy már évekkel ezelőtt csináltunk egy hasonló kiállítást, akkor csak egy ilyen néhány hónapra volt. Uh-huh. A 80. születésnapjára is csináltuk.
1: Emlékszem rá, tényleg, akkor még a

0: úgyhogy jövő héten szombaton nyilvános eseményként, ami talán érdekesség, ez, hogyha mondhatok, hogy ugye 1961-ben Szénetár Miklós meghívta a színházába előadásra, és akkor kezdődött a karrierje tulajdonképpen, és a Palóc Klasszik oldtimeresek csapata pedig el fogja hozni őt. Mármint személyesen Pásztor Erzsi egy oldtimerrel érkezik, ami 1961-ben egy Skoda Felicia.
1: De jó,
2: milyen stílusos.
0: Pont abból a korszakból, úgyhogy már próbáljuk úgy a dizájnt is, meg a megérkezést úgy csinálni, hogy visszacsöppennénk a 60-as évekbe.
1: Jaj, biztos évezni fogja egyébként nagyon.
0: És idézi, és hát a kiállítás belseje pedig egy szobát alakítottunk ki, ahol illetve több szoba van egyelőre, amiben megjelenik a gyermekkora, akkor a szobá, egy szobai interiőr is ki lesz alakítva, ahol az ő fotelje, a lámpája,
1: hát
0: pandalló.
1: Ezt akartam pont kérdezni,
0: régi emlékek.
1: Hogy akkor nem csak mondjuk fotó, meg színházi kellékek, vagy
0: hát fotóból 90, plakátból egészen a 60-as évekig visszamenőleg, hát egy 40 darab.
1: Aha.
0: Hát ott sikerült szerezni, és hát az ő személyes tárgyai, neki is lesz púderkofti, műszempilla, meg minden, amit forgott a
1: színpadon.
0: Családi egy-két érdekesség. Úgyhogy nagyon színes, hát hasonló, mint a Tolnai Klárié, egy hasonló, de mégis egészen más.
1: De jó.
0: Állítás, úgyhogy egy izgalmas forgatag, meg hát mondjuk nem túl nagyok a tereink, de hát ilyen, hát egyébként is ilyen családiasra.
1: Igen, ez jellemző szokott lenni rá.
0: Nem olyan, mint egy hivatalos kiállító terem, ahol ilyen szárazon üres falakra igen, néhány képet feltesznek, hanem tényleg, mintha az otthonába lépnél, illetve hát lesz egy szár öltöző is másik oldalon is, úgyhogy ott lesznek ezek a képek, amiket hordott a padon.
1: De és ugye mondtok a hallgatóknak is, hogy ő már nem aktív, tehát most már azért visszalépett a színpadtól, hát tényleg már 90 éves egyébként, de attól még, hát nyilván, hogy az egészsége bírja, de hogy járogatni fog még, nem tudom, a szezonnyitást is tekintve reméljük, mert tudom azt, hogy betegségből azért most egy kicsit fölépül.
0: Én szerintem ilyen meghívásoknak mindenhova eleget fog tenni, úgyhogy haknizhat majd még ilyen óriási történetei vannak, hogy lelőhetetlen.
1: Igen, és igen, igen.
0: Hát ez érteti őt. Arról nem beszélve, hogy lesz egy megjelent róla egy könyv itt volt a könyvbemutató, illetve sajtótájékoztató, megjelent róla egy könyv, és ez is látható lesz majd, illetve hogyha aki kívánja, annak dedikálja majd a művésznő, hogyha lesz személyes találkozás a közösséggel.
2: Okay.
0: Nyitott lesz a dolog, hát reméljük az idő engedi, hogy kábrióval érkezik, és utána egy szabadtéri megnyitó, mert ugye a ház most direkt nyilvánosra tettük, mert nagyon nagy az érdeklődés.
1: Abszolút gondolom.
0: De hát az idő reméljük, hogy
1: jó lesz. Igen, mert akkor lehet, hogy tömegű rotálni, mert
0: kicsit a hely.
1: Igen.
0: Hát többéletes. Igen.
1: Oké, István, köszönöm, és akkor találkozunk jövő héten. Jó?
0: Hát nagy szeretettel várunk benneteket.
1: Köszönjük. Szia, minden jót.
2: Szia.
1: Na, úgyhogy igen, általában ezek a, ahogy az István is mondta, ezek a színészi találkozások, vagy színészes találkozások azért az Emlékházban azok nem szoktak annyira nyilvánosak lenni. Egész egyszerű okból, mert hogy nagyon pici.
2: A férőhely, tehát hát ez hogy, egyértelmű.
1: Hogy bent ugye egy
2: régi tömegek nem fognak ott
1: parasztház, ugye az eleve kis szobákkal kooperál, és ugye egy csak így fölfele tudsz menni kvázi, ugye, hogy tehát hosszúkás az egész történet, nagyon sok cucc van, és egyszerűen nem tudsz normális. Tehát igen, tehát hogy sok embert nem tudsz jól kezelni, és hogyha kint van ez, azért csináltak egy színpadot is kintre, van egy ilyen fedett, nagyon jó kis színpad megcsinálva, mert akkor ugye ez akkor kint el tud egy picikét oszlani, de tényleg ez egy parasztház, és annak az udvara, egy kisebb udvara, amiben szintén azért vannak cuccok, meg be van építve, tehát ezért nem volt ez mindig nyilvános, viszont most igen, Mrs. Liptonnal úgy tűnik, hogy lehet találkozni.
2: Még mennyire akkor megvan ez, ahogy ő ezzel az oldtimer kabrióval be a nagyasszony begurul, nem? Óriási.
1: Hogy az ismerétnek azért az elmúlt években nagyon jó gyakorlatuk lett az a

0: kapcsolatban, akkor hogyan tálaljanak egy-egy ilyen rendezvényt, akár színészhez passzolva. Úgyhogy,
1: ez abszolút
0: úgyhogy mindig
1: passzol.
0: Jön, emlékszem, amikor megnyitotta is, és akkor ott csinálta a fesztivált állandóan Pásztor.
1: Hát ez meg humor.
0: Nagyon, úgyhogy csinálják kell neki még mindig. Jó, úgyhogy jövő héten nyílik a szobája, úgyhogy ezt majd érdemes megnézni, kedves hallgatók.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Balla Istvánnal beszélgettünk az előzőekben. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Drága Pista, ugye, aki a Monrai Tolnai Klári Emlékháznak az alapítója, a vezetője, kurátora, ő volt a vendégünk, és arról beszélgettünk, hogy hát igen, kitúrta Pásztor Erzsi Tolnai Klárit.
2: Gyakorlatilag azért hagyott neki egy szobát.
1: Saját emlékházába kitúrta Tolnai Klárit Pásztor Erzsi, mert hogy kap egy szobát jövő héten szombaton délután.
2: Sőt, nem is csak egyet, nem? Most arról igen, volt szó, hogy több is lesz.
1: Jó, mondom, meg, hogy gyerekkora, nem tudom, tehát, hogy így lesz egy interjőr, ugye egy lesz.
2: Bízunk benne, hogy a Klára asszonynak még marad. Jó, ez egy béna vicc volt, mert biztos,
1: hát
2: hogy
1: Klára
2: marad.
1: Klára asszonynak azért ott van, mert elég komoly, azt mondja, hogy ez 1-2-3 szobája van Klára asszonynak.
2: Tehát az megmarad azért.
1: Azért az persze, és akkor azt hiszem a vörös szobát, mint hogy úgy azt említette volna, hogy azt azon, amit át tudnak variálni mindig, ugye alkalomról alkalomra, mert talán lehet, hogy még egyet. De hogy itt lesz jövő héten, és akkor tényleg ez most egy ilyen kivételes alkalom lesz, mert hogy egy nyilvános bemutatóról, egy nyilvános kiállítás megnyitóról van szó.
2: Hát, mint ahogy hallottuk, az, hogy nagy az érdeklődés.
1: Igen, ami ritkaság számba megy, ahogy mondtuk az előzőekben is, hogy a helynek a szűkessége miatt, úgyhogy ha valaki akarna találkozni Pásztor Erzsivel, vagy megnézni egy ilyen történet, hogy egy 61-es kabrióval megérkezik a Mohorára, a kis utcába, és megáll a Tolnai Klári emlékház előtt.
2: Remélem, valami kendő lesz a fején, ami tudod,
1: biztos,
2: ilyen... Brigitte Bardóson lesz fölpakolva a nyakára.
1: És jön, és megállás nélkül.
2: És majd mondja.
1: És minden évben, amikor találkozunk, akkor édesem, azt kérdezem, amit akarsz, tündérem, izé, tehát, hogy ilyen egyébként a Tolnai Klári.
2: Egy tündér
1: majd
2: között.
1: Majd mi a Pásztor Erzsi.
2: Igen. De figyelj, nemhogy a cukrászdában is ő... volt, tehát itt a régi határ cukrászdában, ott is egy volt. Ilyen volt, ugye? Az Tolnai igen. Klári emlékév
1: volt. Ott emlékév volt, azt hiszem valami kerek évforduló volt, és akkor ott a Jögyüt Peti bácsi csinált tolna is bombonokat.
2: Tényleg, tudom, na, jó.
1: És akkor volt kirakva oda egy ilyen, nem tudom, egy nagy paraván, akkor ott ünnep volt, és akkor lehetett Tolnai Klári bombonokat annó kapni. Ez nagyon jó is volt, arra emlékszem, hogy ott voltam, az egy fincsi desszert volt nagyon.
2: Hú, azt most tetszett. Adnánk, nem?
1: Most nagyon, itt bedobálnék vagy kettőt, meg a nagyon jó volt. Na, úgyhogy különleges lesz az alkalom, tényleg, én nagyon szeretem, úgyhogy valószínűleg én jövőt ott leszek. De nyertek ti is, jó? A 3:30 azt hiszem, és akkor nyitott. De hogyha nem fogtok beférni, akkor sem lesz baj, mert azért egy jó pár hónapig majd lehet ezt látni, úgyhogy előzetes bejelentkezés, becsörgetés.
2: Én gondolom, hogy ez egy végül is hosszabb, nem egy fél órás epizód lesz ott, tehát akár melegváltáson is lehet, nem?
1: Ja, lehet, csak mondom, sokan vannak mindig, tehát hogy igen, ez egy pici hátrány neki, de hát nem baj. Aki meg nem tud dönni, vagy nem fér be, az meg egyébként tényleg egy jó pár hónapig ez látható lesz, úgyhogy érdemes ezt majd megnézni.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Gyere, Magic Mike!
8: Örvendek, Jane.
7: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
9: Nem,
7: mutasd
9: nem
7: meg.
9: Teszek ilyet.
7: Úristen!
1: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
5: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
1: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: 8 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: Valós idejű levegőminőségmérő rendszert helyezett üzembe Gödön a Samsung SDI Magyarország ZRT. A helyi gyár körül 3 mérőállomást alakítottak ki, amelyek a szállóport, a széndioxidot, valamint különböző gázokat és illékony vegyületeket vizsgálják, írja az infostart.hu. A berendezések időjárásállók, napelemmel és akkumulátorral működnek, így hálózati áram nélkül is üzemelhetnek. A mérési eredmények folyamatosan elérhetők a levegotisztasaggot.hu oldalon. A Samsung közlése szerint hamarosan egy újabb mérőállomással bővítik a rendszert. A fejlesztés része annak az átfogó környezetvédelmi akciótervnek, amelyet a vállalat júniusban jelentett be. A gödi üzem működését korábban politikusok és civilek is bírálták. A Samsung szerint ugyanakkor több a gyárral kapcsolatban megjelent információ hamis vagy félrevezető volt. A Pestlár megyei kormányhivatal korábbi közlése szerint az üzem nem veszélyezteti a környezetet, és érvényes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 11 diák terveit ismerheti meg a nagyközönség a Salgó-Tarjáni Dolinka pihenőpark megújításához kapcsolódóan. A városi önkormányzat tavasszal kérte fel az MVSZC Stromfeld Aurea Technikum építészeti képzésben tanuló diákjait, hogy készítsenek elképzeléseket a terület újragondolására. A pályaművek között sokrétű közösségi park, tanösvény, kilátópont és edzőpark is szerepel. Egy másik elképzelés japán kertek hangulatát idézné meg, míg van olyan terv is, amely bobpályát alakítanak ki a Dolinkában. A városlakók szeptember 23-áig a Munipolis alkalmazáson keresztül szavazhatnak arról, melyik elképzelés áll hozzájuk a legközelebb. Az önkormányzat szerint a végleges megújításnál figyelembe veszik a lakossági véleményeket, a bevont tájépítészek javaslatait és a városi költségvetés lehetőségeit. Hozzátették, első lépésként újrafásítják a területet, várhatóan október 2. felében. Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgó-Tarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levetvérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát. A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védetár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozók, a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védetár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Megállapodott az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése arról, hogy Washington fokozatosan növeli katonai jelenlétét a Dániához tartozó szigeten. Donald Trump amerikai elnök szerint az egyezmény hozzájárul az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságához. A megállapodást a dán és a grönlandi kormányzat is megerősítette. Trump a közösségi oldalán azt írta, az egyezmény értelmében az Egyesült Államokkal ellenséges hatalmak nem juthatnak befektetési lehetőséghez a sziget érzékenyebb ágazataiban. Az amerikai elnök szerint a megállapodásnak nincs lejárati ideje. A bejelentés alapján ugyanakkor az Egyesült Államok elnöke felhagyott azzal a korábbi törekvésével, hogy Grönland amerikai területté váljon.
4: Időjárás.
2: Időjárás.
12: Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk.
2: Közlekedés.
4: Közlekedés.
12: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endrefalva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
9: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Nos, akkor itt vagyunk, és akkor hull a haj.
2: Annyira vicces vagy, hogy nem tudom, hogy csak én vihogok, mint egy idióta, nem tudom most, hogy mi van velem, vagy veled.
1: Igen, ezek a small talk-jaink, ez miatt nem leszem majd elégként begopózva. Jó? Ez az a lényeg. Ennyi.
2: Rajta
1: látod. Ez én vagyok a terápiás.
2: Meg vagy.
1: Igen. Na, jó, akkor nézzük, hogy mi ez, mert hogy veszélyesnek, vagy ijesztőnek hat, vagy hangozhat, ugyanakkor meg lehet, hogy egy tök természetes dolog az, hogyha most itt ősszel hajhólyásról beszélünk.
2: Így van, tehát egyrészt abszolút természetes. Ennek az évszakban, vagy ebben az évszakban ez egy ilyen periódus. Uh-huh. Amikor azt már többször említettük, kevesebb a vitamin, kevesebb a napfény, kevesebb a bevitt színes tápanyag, úgyhogy egyértelműen az, hogy nem bőrt, de hogy hajat váltasz tulajdonképp, az egy természetes folyamat.
1: Séróváltás van.
2: De.
1: Lombhullás.
2: Lombhullás. Igen. De ha jóval tovább fennáll, mint ahogy szokott. Tehát az, hogy egyszer-egyszer úgy ránézek, és tényleg több hajam kijött, de nem rendszeres, az még rendben van. De ha én úgy látom, hogy most már hónapok óta jóval több hajam hull ki, mint szokott, igen, van nagyon elvékonyodott, látványosan mondjuk egy vastagszálú haj, nagyon elvékonyodott, vagy netántán van egy ilyen, hogy foltos hajhullás, uh-huh, tehát hogy foltokban hull ki, és nagyon sokszor ott a tarkónál hátul kezdődik, tehát nem feltétlen veszi észre az ember, akkor mondjuk az riadalomra adhat okot, és akkor van is ok utána járni. Tehát nyilván az, amikor már egy ilyet iszlel az ember, mindenképp menjen dokihoz.
1: Jó, oké. Okay.
2: Tehát mert akkor ott
1: nem
2: valami...
1: Erről beszélünk akkor.
2: Nem erről beszélünk, igen. De ha ilyen általános jellegű, akkor át kell gondolni azt, érte valami nagyobb stressz? Mert azért azt még mindig egy faktor lehet, hogy...
1: Ja, hát ott tényleg az, hogy olyan a munkahelyem, hogy gyakorlatilag a hajam tépem. De akkor az azt jelenti, hogy akkor az én vagyok, jó? De hogyha kihull a hajam a munkahelytől, akkor az tényleg az lehet a stresszben is.
2: Igen, mert mondjuk, ha a munkahelyem jelen, vagy Damoklész kardjaként lobog felettem, hogy valami. Megmarad-e a munkám, vagy egyéb valami, aha, akkor az azért az egy akkor... Így van, akár okay, jelezhet ilyenben is, illetve nőknél azért olyan formán lehet korfüggő, igen, hogy ugye a menopauza előtt, között, után, uh-huh, ott nagyon gyakran...
1: Partner vagyok, figyelek, igen. Nagyon. A hüvelygombáig ne menjünk el, de még a menopauzánál én meg vagyok, jó van?
2: Holnapra mi lesz meg ebből?
1: Követlek.
2: Igen. De nem, mert ez, tehát úgy mondom, akkor inkább hormonális változások nagyon kőkeményen befolyásolhatják, és ahol férfit is érinthet, például egy pajzsmirigy változásnál is, uh-huh, illetve a férfiaknál a hormon változás, tehát a tesztoszteron, uh-huh, hormon változás is bizony előidézhet
1: hajhullást,
2: igen.
1: Okay.
2: És ott is nem mindegy, hogy ez a kopaszodós hajhullás, vagy tényleg máshol, ez, amit így beszélgettünk, igen. Mindenképp érdemes szerintem, amit már egyéb iránt is beszéltünk, hogy megpróbálni ilyenkor egy kicsit a táplálékkiegészítőket is elővenni, mert nem tudunk annyira színesen enni, nem tudunk annyira okay, tápanyagdúsan, nem tudom én, mert az is oka lehet, vagy segítség lehet arra, hogyha tápanyag hiányos az ember, tehát az is lehet egy alapos ok a hajhullásnak.
1: Jó. Hm? Jó, oké, csak gondolkodom egyébként, de nem, hál' Istennek, nem tapasztaltam ilyet. De hát gondolom azért az arány is függhet, tehát hogy akinek sok haja van, mondjuk nekem, annak azért több marad a kefén, mint akinek.
2: Persze, de én ezt, érted, tehát hogy ez mindenkinek a saját meglátása, meg a saját szokásai szerint van ez, mert hogy nyilván te neked is azért hullámos, meg vastagszálú, tehát igen. Na, azt mondom, ha jelentős változást látsz, akkor próbálj meg bevetni ilyet, hogy akkor a tápanyag
1: te ilyen. Szerinted figyelünk egyébként az én jelekre? Benne vagy te, meg labor, meg nem tudom, micsoda, hogy bármi olyan, ami így már nem azt mondom, hogy piros lámpát ad a testünk, hanem akár egy ilyen hajhullás, vagy nem tudom, valami, ami... Figyelünk mi ezekre egyébként?
2: Én szerintem nem. Határozottan de talán jó. Lehet ez a válaszom, hogy nem.
1: Nem.
2: De nekem például ez tök fontos feladatomnak érzem, hogy ezt a megelőzést, ez a figyeljünk, ez a manapság, ugye,
1: nem csak erre
2: menő
1: gondolom,
2: a reflex.
1: Hajhullás, oké, de mondjuk nem tudom én már, tudod így, mert azt tudom azt, hogy tehát az ember az szerintem nagyon sokáig el tudja viselni a konstans fájdalmat. Tehát, hogy egyszerűen egy házorvosra beszéltem, nem is tudom hol, talán még Kosdon, és ott ő azt mondta, hogy hát egyszerűen, tehát, hogy inkább nem mész el orvoshoz, de már másfél hónapja már izé, már lumbágodva vagy nem tudom, és már beszél a behú minden magadban, de Istennek nem mész el.
2: Ez szerintem fáj, abszolút
1: és
2: így van.
1: És hogy iszonyat fájdalom tudása, vagy iszonyat fájdalom tűrő képessége van egy bizonyos fokig egyébként magának az embernek.
2: Mert szerintem egyébként a legtöbb esetben félnek. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan félnek attól, hogy nem akar hallani esetleg valamit, amit ő úgy gondol, vagy nem úgy gondol, mert ugye már majdnem mindenkinek van valami komoly nagy baja, és akkor ő addig nem, mert amíg nem tud róla, addig nincs.
1: Igen.
2: Tehát ugye azt gondolom, ezen rohadtul kéne változtatni, én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartanám minden esetben, és akár itt is ugyanúgy, hogy ez is legyen igenis egy figyelmeztető jel, ha valami ilyesmi van, legalább menjünk utána. Nem azt mondom, hogy bolond módon zaklatni mindig az orvost vagy háziorvos, de igen, amikor baj van, akkor tessék, mert rohadtul nem foglalkozunk szerintem az egészségünkkel, talán a fiatalok amúgy. Én azt gondolom,
1: igen,
2: hogy a mostani
1: most
2: fiatalok... Igen. Én egyre többször találkozom.
1: De ez meg?
2: Abban például...
1: Elmennek szűrésekre?
2: Szűrésekre egyértelműen elmennek, és pont a hajhullás téma is úgy ott ihletett meg, hogy egyre több most, az utóbbi időben egyre több fiatal lány keresett meg azzal, hogy ilyen-olyan vérvételt szeretne, mert hull a haja. Uh-huh. És hogy ő igenis, ők nagyon, mert nagyon ápolják, és minden nagyon, és 3-4 naponta, szóval, hogy odafigyelnek, uh-huh. és baj van, valami neki nem tetszik az egyensúlyban, és utána akar járni. Uh-huh. És ez a 20 éves, 10 évesek szerintem, most lehet, hogy ők túlmennek, de ez jelen esetben mindegy, mert ők legalább foglalkoznak vele. Ha kicsit úgy ver a szíve, akkor ő előbb el fog menni, akár a házi orvosához, egy EKG-re, vagy valami, uh-huh. mint mondjuk a szüleim, vagy a mi korosztályom.
1: Hogy, vagy én, az én
2: ugye?
1: Korosztályom.
2: Ugye?
1: Persze.
2: Mert hogy nem nagyon akar az ember ezzel foglalkozni. Igen. Meg. Hát
1: nincs is idő.
2: De hogy...
1: Már elmúlt, tegnap volt, legnap elmúlt kész.
2: Ja, de legyünk már őszinték, hogy mire van időnk, nem? Amire akarunk, igen. vagy amire szorítunk időt.
1: Igen. De ez jó, hogy ezt itt tapasztalod.
2: Én abszolút, én teljesen bizton állíthatom, hogy én nagy számokban ezt látom, hogy a fiatalok talán egy picivel, nem picivel, jóval tudatosabbak, vagy egészségtudatosabbak. És hát nyilván ennek veszélye, hogy nehogy túl menjenek, vagy uh-huh. ne az legyen ugye, hogy már igen, de szerintem valahol meg lehet találni az egyensúlyt, és legyen. Na, tanuljunk mi is tőlük, vagy próbáljunk meg tényleg, ahogy mondtad, ezekre a kis intőjelekre előbb odafigyelni, akár a hajhullás, de itt most minden egyebet is mondhatok, mert jön az ősz, és egyre több dolgot ráfoghatunk arra, hogy jaj, mert ilyenkor inkább depressziós vagyok, meg nem tudom, de ne, mert nem mindenre fogható ez rá. Tehát azt gondolom, hogy legyünk.
1: Én most érztem magamon egyébként, most a más őszről van szó, az, hogy végre jöttek frontok, én ezt most megéreztem nagyon.
2: Igen? Tehát, hogy mit?
1: Levertség mindent, tehát ugye én nem szoktam annyira rámenni, nem szoktam ezt annyira beérezni, de az, hogy volt egy nyarunk kvázi front nélkül, mert hogy végig egyébként full meleg volt, és gyakorlatilag nem volt az, hogy akkor jön egy hideg front, XZ, utána jön akkor anticiklon hatására, tehát
2: na most jött.
1: Gyakorlatilag frontmentes volt az elmúlt uh-huh. 3 hónap, és most, amikor bejött ez a múlt hét végig ilyen kis reggel csípős volt, meg nem tudom, éreztem magamon valami izét.
2: Na, és
1: nem
2: igen.
1: tudom én mit.
2: Az, hogy kedvtelenebb, vagy mit tudom, vagy nyomottabb, vagy aluszékonyabb, vagy mit tudom én, nem ilyesmiket?
1: De,
2: ha és ez tartósan úgy van, akkor is tessék vele foglalkozni, valakivel megosztani, vagy segítséget kérni. Ne hagyjuk. Tehát nem értek ezzel egyet, hogy
1: majd így kijön,
2: majd lesz valami.
1: Végig lesz valami.
2: Így.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: A reggeli megaslágerek után itt vagyunk, és azért eljutottunk oda, hál' Istennek, azt mondom. Kicsit tartottam tőle, hogy hogyan fog alakulni a beszélgetés, mert hogy mondjuk egy, nem tudom én, 10-12 percet csak a hajulásról beszélni, az eléggé problémás lett volna, de jó volt, mert, és köszi tényleg, és szerintem ezt a hallgatók is díjazni fogják, vagy díjazták, hogy azért az, hogy bármifajta jelzést ad a testünk, legyen szó az őszi szezonról, vagy aztán majd nem tudom, a téli, tehát bármilyen időszakban, azért arra figyelnünk kell, és ugye ide lyukadtunk ki, hál' Istennek, hogy olyan legyük a hajhullás, ami egyébként előfordulhat így ezekben az őszi hetekben indulásképpen, vagy egy ilyen igen, szezonváltásban, de ugyanakkor meg minden, ami történik bennünk, vagy rajtunk, az azért történik bennünk, vagy rajtunk, mert ott valami olyan van, amivel lehet, hogy foglalkoznunk kéne, és ezzel foglalkoznunk kell.
2: Ugye? Mindenképp ugyanúgy beleértve, ha már szerintem inkább ilyen általános az előbb említetted a balanszt, egyensúlyjal zárhatjuk ezt az egészet, hogy mindenre értve tényleg figyeljünk oda, ahol lehet, menjünk, lesz majd mozdulgyarmatos dolog is, ott is lehet szerintem szűrögetni, vagy mármint szűrésre akarok kilukadni.
1: Szűrögetni, igen.
2: Érted, hogy cégeknél is egyre több helyen van rá lehetőség, tessék menni, ne féljünk az eredménytől, mert minél előbb tudunk bármit, annál előbb van rá megoldás. Szóval kicsit foglalkozunk ilyenkor, sőt, összekapcsolom a tegnapot a mával, ezt az egész ősz, és nem tudom, hogy mivel marad sötétben töltött otthon időnk, akkor talán egy picit önismeretezzünk, vagy kezdjük foglalkozzunk.
1: Kezdjük el vizsgálni a testünket.
2: Hát annyira ne, azért, bár ahogy gondolod, ugye, nem vagyok semmi jónak az elrontója, de hogy igen, odafigyelni, abszolút.
1: Egy kis önvizsgálat, egy kis ilyen, igen.
2: Önismeret, önvizsgálat, bármi. Látom az arcodon.
1: Nem, tudok én simán, tehát azért én gyakorlom az önkritikát, mikor elkap meg az önvizsgálatot is szoktam, amikor egyébként elkap így a csí csakra, és akkor nem megyek itt tényleg bétába, és akkor azért elgondolom az életemet néha azért. Ez nem árt szerintem, hallgatóknak is lehetnek ilyen egyszakasztai. Nem is egyszakasz, hanem az, hogy így azért tudatosan mondjuk, nem tudom én két havonta, hogy akkor most mi történt velem,
2: igen,
1: és hogy hol tartok?
2: Egy picit így össze... Igen, ez a legjobb szerintem, hogy igen. Épp, hogy hol tartok, hogy összegezgetni, mit tudom én, minden rendben, mérleget vetni, és akkor hogy talán merre tovább, hogy most lehet, hogy egy picit többet kell foglalkoznom ezzel, vagy azzal, vagy a mozgásommal, vagy a egészségemmel, igen. Bármi.
1: Jó van, legyen mindenki egészséges, jó. És ami fontos, hogy a mesterséges intelligencia meg a Google, az nem tudja mindenre a választ.
2: Sőt, nagyon ne. Nem használjuk diagnózisra a mesterséges intelligenciát. Igen.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
5: Két korszerű ultrahangkészülékkel bővült a Rétsági Egészségügyi Centrum eszközparkja, értesült a Megafon. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával, 25 település együttműködésével valósult meg. A beruházásra 50 millió forint állt rendelkezésre. Az új berendezések a diagnosztikai munkát segítik, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a térség lakói gyorsabban és korszerűbb eszközökkel vehessék igénybe az ultrahangvizsgálatokat. A fejlesztésnek köszönhetően több vizsgálat helyben is elvégezhető. Így a betegeknek bizonyos esetekben nem kell távolabbi egészségügyi intézménybe utazniuk. A két készülék beszerzésének előkészítésével a Rétsági Képviselőtestület már 2025-ben foglalkozott, a közbeszerzési eljárás pedig 2026 tavaszán ismét megindították. A fejlesztés várhatóan folytatódik. A tervek szerint a program keretében egy röntgenberendezés beszerzésére is sor kerülhet. A cél, hogy a korszerű diagnosztikai ellátás egyre nagyobb része helyben, a járás lakossága számára elérhető legyen. Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgó-Tarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levett vérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát.
7: Befejezték a nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrök a somoskőújfalui testvérgyilkosság ügyében, írja a polisz.hu. A tragédia 2025. június 9-én történt, amikor két férfi összeverekedett egy lakóházban. A rendőrök a konyhában egy erősen vérző, eszméletlen 31 éves férfit találtak, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A hatóság megállapítása szerint halálát idegenkezűség okozta. A nyomozók az elhunyt 29 éves testvérét előállították, majd őrizették. Bevették. A bíróság a férfi letartóztatását a nyomozás teljes időtartamára fenntartotta. A szakértői vizsgálatok során az is kiderült, hogy a gyanúsított 2024. októberében már bántalmazta testvérét, aki akkor életveszélyes koponyasérülést szenvedett. A két ügyet egyesítették. A férfit emberöléssel és életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják. A rendőrök az elkövetéshez használt elrejtett eszközöket is megtalálták. Az iratokat vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek.
5: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027. októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobban lehet lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot.
2: Időjárás.
5: Többnyire a napsütési lesz a főszerep, de helyenként fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
5: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endrefalva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Szevasztok, megafonisták, jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt! Hello!
1: És
2: szép
1: akkor
2: napot mindenkinek!
1: Balassagyarmaton vagyunk ebben az órában, és majd a Cserhát különleges mentőcsoporttal, pontosabban ennek elnökével, Juhász Zolival fogunk beszélgetni, aki az elmúlt napokban egyrészt azért került itt a helyi hírek élére, mert hogy ugye amikor a Palóc-ligetben tartottak egy kutyás bemutatót valamelyik vasárnap, akkor egy szabadon járkáló, futó, gazdálkodó ebb ráugrott, rákapott az éppen bemutatót tartó kutyájukra. Hástak nem ment egyébként nagyobb baj, de azért itt ment a csörte azt követően is, és ez ügyben is tudunk vele egy kicsit talán beszélni, de pont ebből kiindulva láttam az ő hirdetésüket a közösségi oldalon, ami azért itt felütötte a ingert küszöbömet, hogy 30 éve ingyenesen oktatják a kutyákat. Tehát te elmész.
2: Kőkemény,
1: szeptembertől, tehát most ebben a hónaptól már csütörtökönként van, szerintem beszélgetünk erről Zolival, akkor mindenféle térítés nélkül, de az ebet elviszed oda, és segítenek, hogy a kutyáját így rendbe rakjad. És ezt azért így belegondolom, hogy ezt 30 éve gyakorlatilag folyamatosan csinálják, és most az új szezon elkezdődött, azért ez nem egy utolsó.
2: Maradjunk annyiban, hogy egy kicsivel több, mint hivatás.
1: Igen.
2: Tehát nekik, de én is többször találkoztam már velük, akár úgy, hogy munka kapcsán, akár úgy, hogy még jó apámék valamelyik nagyon hosszú túrájára mentek el, mint segítők, aha, vagy ha dolog aha van, akkor tudjanak beavatkozni.
1: Tényleg, mikor bringával elindultak, bizony, nem tudom én, a pápához, vagy hova mentek,
2: igen,
1: nem tudom, vagy horvátok,
2: világ végére.
1: Trianon, meg világháborús megállók, meg minden volt, emlékszem
2: így, és akkor is mentek kísérték. Az Zoliék is kísérték őket, igen, tehát hogy én is már régebbről követtem az viszonylag közelről az ő munkásságukat, és egyrészt elképesztő az az elhivatottság, amivel ők dolgoznak, vagy hát végül is nem is feltétlen munka az néha, mert az életük.
1: Igen, abszolút.
2: És én úgy tudom, hogy ők még olyasmivel is, hogy nem csak, hogy segítenek, vagy idomítani, vagy tanítani a kutyákat, hanem, hogy ilyen traumatizált gyerkőc, mert én tudom, nekem a lányom nem volt konkrét traumája, de hogy nagyon parázzik a kutyáktól, vagyis, hogy folyamatban van, hogy letegye, de hogy még ilyesmivel is tudnak segíteni. Hogy
1: egyébként ez jó, mert
2: jó.
1: Nekem is van egy pici ilyen tartásom, egyébként bevallom. Tehát, uh-huh, hogyha mondjuk meglátok egy kóbor ebet, hogy jön szembe velem a jár, akkor átmegyek a másik oldalra.
2: Igen,
1: vagy
2: mert az a biztos, nem?
1: Igen, tehát hogy ugyanakkor meg például tök jó a viszonyom mondjuk a kollégánknak a befogadott kutyával, a buktával például, mert hogy így imádni való, és tök jó el vagyunk. És
2: de azt a kutyát, amit ismersz, és tudod, hogy kiszámítható, az tök más.
1: Szempont, de tök jó lehet az, hogy mondjuk egy ilyen foglalkozáson is te pluszban még részt tudsz venni.
2: Szerintem ez nagyon jó.
1: És ezt az Zolék egyébként már 30 éve csinálják, hát gyakorlatilag tényleg tétesmentesen, úgyhogy ez véget is, beszélgetünk vele, meg ugye ez véget is, hogy hát egy ilyen eset történt velük személyesen a Palóc-ligetben, hogy akkor a kutya, amit ugye hát egy pórázzal kell, ugye, tehát olyan nincs, hogy te elengeded a városban, vagy a Palóc-ligetben, csak mondjuk kint a reptéren, vagy az Ipoly parton, ott is megengedett, de hogy ugye szabályok vannak, külön önkormányzatok is tudják a helyi szabályokat még pluszban szigorúbbá tenni, de igen, tehát az, hogy egy kutyát nem tudsz vissza hívni.
2: Figyelj, Adam, de ehhez hozzátartozik az is, hogy nem feltétlen, tehát, hogy én is abszolút kutyatartás, mert mindig nagyon szerettem az állatokat, tartsunk meg mindent, de én az Ipoly parthoz közel lakom.
1: Igen.
2: És már mondtam, hogy szinte rettegő lányommal, mármint a kutyáktól, igen, szabadon szaladgáló kutyáktól rettegő lányommal mentünk az Ipoly parton, én kocogtam, ő kis biciklivel jött mellettem. És figyelj, mit tudom, hozzávetőleg egy 100-150 méter messziből szembe, és akkor...
1: Aha, csak jó volt akkor már, miért?
2: Láttam, hogy ott a gazdája, de póráz, nuku, ezért teljesen semmi, és szaggat feléd.
1: Aha.
2: És érted, és akkor én
1: mit csinálsz?
2: Magyarázzam meg a kis csajnak, hogy figyelj, nyugi!
1: Nem!
2: És kiabálta a hölgy, nem bánt, nem bánt, tehát hogy na,
1: hagyjad
2: ezekkel
1: már magad,
2: figyelj, ezzel nem akkor vagyok hajlandó azonosulni, mert
1: egyébként,
2: igen.
1: Egyébként megigazad van, tehát abszolút tehát, hogy van olyan, pólad, és valami elenged érted, a 20 méterre smelsz.
2: Igen, vagy ha hallanám, hogy vezérszóra visszajön,
1: akkor tudod.
2: Hát eszeágában nem volt.
1: Egyébként megállni. Pont a múltkor Norbora ezért beszélgettünk arról, hogy oké, én lakásban élek, én ezért sem tartanék alapvetően kutyát, bár amióta ismerem Buktát, ez ennek a véleménye egy kicsit megváltozott egyébként, Na mindegy, de hogy egyszerűen én, tehát én nem tudnék a kutyámra annyi időt szánni, jelenleg a munkám mellett, hogy én egy olyan kutyát faragjak belőle, amilyet akarok.
2: Ezt hívják, érted? Szerintem felelős állattartásnak, hogy te belátod, hogy igen, nem, tehát, hogy akkor nem
1: nekem,
2: tartasz.
1: Nekem kéne vinnem a Zoliékhoz minden csütörtökön délután, nem tudom én, 5-kor, vagy nem tudom én, a másik izébe, menni, gyakorlatoztatni, naponta tréningezni, most jó, nyilván nem egy belga juhászt akarok magamnak otthonra, hanem a kisebb testről bármi jó, de hogy egyszerűen én azért nem fogok kutyát vállalni, mert hogy naponta 3-szor sétáltassam meg, érted? Tehát, hogy?
2: Igen, így van. Igen.
1: Beszélgetünk erről. Jó, mert akkor a Zoli jön mindjárt a vonalban, itt lesz, és akkor ez lesz a témánk.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózás mindenkinek, itt vagyunk. És hogy mindig visszatérő kérdéssel foglalkozunk ebben az órában. Szerintem nyilván ez nem csak balassagyarmati, hanem a Váci hallgatóink is szoktak ilyenekkel szembesülni. Nem beszélve arról, hogy akik mondjuk a hallgatóink a Dunaparton laknak, élnek, azért ott is adja magát azt, hogy na akkor engedjük a buksit a világba Dunaparton, hagyj élvezze a vizet.
2: Meg szerintem már mindenhol.
1: Ugye? Tehát, hogy előfordul ez, hogy akkor kutya, nincs rajta a póráz, kattan egyet, nem tudod visszahívni őt, ilyentől kezdve akkor milyen gazda vagy, miért nem tudod visszahívni, kéne vele azért foglalkozni, sőt, tehát hogy ezek mindig így előjönnek, és most ugye pont a Cserhát különleges mentőcsoport tagjaival volt egy ilyen eset egy pár nappal ezelőtt Balsatra Paroszligetben, hogy egy bemutató közben az egyik kutyájukra cuppant rá egy póráz nélküli kutya, akkor ebből ment is a csört egyébként a Facebookon, és hát pont ez miatt hirtelen egy elő is jött az, és azért találtam meg, hogy jött elém az a posztjuk, hogy hát általános kutya kiképzést indítanak most szeptembertől, és már 30 éve csinálják ezt, úgyhogy egy kanyavasat nem kérnek érte. Tehát, hogy, és csak a kérdem én, hogy akkor gyerekek, tehát hogy akkor ilyen lehetőség van. Lehet, hogy egyébként máshol, nem tudom én, Dunakeszin kemény pénzeket kell perkálni, hogy akkor nem tudom.
2: Biztos, hogy mindenhol.
1: Hogy akkor ez 10 éjjel. De nem, talán akkor a Zoliék belállnak abba, jó, ez Zoliék, ugye elnök úr, vele fogunk mindjárt beszélgetni, hogy akkor ahogy a plakátjukon is ott van, tanuljunk együtt, dolgozzunk együtt, építsünk kapcsolatot, tehát hogy engedelmességi feladatok, ügyességi feladatok, őrzővédő feladatok, általános képzés, tehát hogy lehetőségek.
2: Foglalkozunk,
1: tárháza, szakemberek
2: így
1: van,
2: tudnak,
1: ott van.
2: Vagy ajánlják fel a segítségüket.
1: Mindig arról kell beszélni a Balsaremben, hogy akkor igen, tudod mit, és ugyanaz, amit én mondtam az előbb, hogy nekem azért nincsen kutyám, mert nincs időm vele foglalkozni, valaki ezt nem látja be, jelentő kezdve olyan kutya, amilyen kész.
2: Így van, igen, mert ebbe időt, energiát kell befektetni, nem kérdés. Vagy igen. Hát valaki annyira profi, mint az Oliék, és esetleg igen. Oktatja igen. Otthon, de
1: na,
2: szerintem ritkább.
1: Na, úgyhogy Juhász Zoltán a vendégünk, az elnök ura, itt van a vonalban. Szia Zoli, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Talán kezdjük már az a kérlek, hogy nekem most szembesült, és most ülepedett le ez a gondolat, hogy ti már tényleg 30 éve nyomatjátok, csináljátok.
2: Ádám fönn akadt ezen az
1: fönn, mert hogy érted, mai világban érted, bármit is úgy csinálni évtizedeken keresztül, hogy az gyakorlatilag társadalmi munkában,
2: kőkemény.
1: Az nem egy utolsó történet.
2: Nagyon nem.
1: Zoli.
3: Igen, igen, hát ugye az én szakmai múltamhoz kötődik minden. Én már ugye valójában több mint 35 éve foglalkozok kutyával, a saját kutyáimmal, és indítottuk ezt az egész baráti társaságommal, azt, hogy egymásnak tanítgattuk a kutyáit. Aztán az egész hivatalosan onnan indult, amikor én ugye hivatásos katonaként a határőrségnél szolgálati kutyával találkoztam, és
2: itt
3: onnan
2: kezdődött,
3: kezdtem el dolgozni. Így van, és akkor 30 évvel ezelőtt elvégeztem ebből egy szakmát, és onnan indult az egész. És igazából mi is nálunk a kutyaiskolai foglalkozások ingyenesség ugye nem most kezdődött ezzel a hirdetéssel, amit kitettünk a Facebookra, hanem tényleg 30 éve így működünk. Soha nem kezeltük üzletként, soha nem is reklámoztuk úgy magunkat. Mindig azt mondtam, ugye, hogy jóbornak nem kell cégér. Aki tényleg komolyan akar foglalkozni a kutyájával, az előbb-utóbb így is meg fog találni minket, és akkor segítünk neki is. De attól, hogy a foglalkozások ingyenesek, szakmailag nem adunk kevesebbet. Nekem ugye államilag elismert OK és kutyakiképző végzettségem van. Majd kint tanultam nagyon sokat külföldön, Hollandiában, Németországban, Szlovákiában képeztem magam. Itthon szereztem kiképzésvezető végzettséget. Sportkutyázásban pedig kétszer kijutottunk világbajnokságra. A 2000-es évek elején kezdtem el ugye ismerkedni a mentőkutyázással, és ugye 2010 óta szervezetten egyesületi formában dolgozunk azon, hogy olyan kutyákat képezzünk, akikkel éles bevetéseken veszünk.
1: Nem beszél, ugye most már, bocsánat, ugye a mentrailingetekkel is.
2: Jaj, amit mennyire menő.
1: Igen, ez most a második lesz majd hamarosan. Itt ilyen
3: szeminárium. Így van, rátérek erre is gyorsan, csak ugye szerettem volna ezt ugye azért így ilyen messziről kezdeni és bevezetni, hogy a hallgatók lássák, hogy mi az oka annak, hogy ez ingyen van. Ugye Ez mögött óriási munka, szakmai mód található. Soha nem álltunk meg, fejlődünk folyamatosan. A mentőkutyák képzésével ugye eljutottunk oda, hogy sikerült rendőrségi együttműködéseket is kötni, olyat, ami az országban egyedülállóan nekünk volt csak, hogy országos rendőr főkapitánysággal, tehát nem csak megyei, hanem ORFK együttműködést kötöttünk. Az azt jelenti, hogy ott is bizonyítottak a kutyáink, és ugye a kiképzők, akik ezeket itt nálunk a csapatba kiképzik a kutyákat, hogy valós helyzetekbe fel tudnak ezek a kutyák embereket kutatni. Tehát gondoljátok el, hogy mekkora munka van ez mögött.
2: És éles bevetésen voltatok is esetleg?
3: Hát nagyon sok éles. Ez a 170 eset, ez mind éles bevetés.
1: Igen.
3: Ez mind éles, igen. És én azt szoktam mondani, hogy bejártuk egész Nagykanizsától Záhonyig az egész országot. Tehát nagyon sok, én magam is vezettem le folyamatosan kutatásokat, ugye itt 5

0: Valaki most hallgatja a beszélgetésünket, és arra gondol, hogy akkor picit nem be kéne tenni kutyát, akkor is érdemes hozzátok menni, Zoli.
1: Igen, ugye a legjobb módszer mindig az, amikor a kölyökkorban elkezdünk egy kutyával foglalkozni, akkor tudatosan irányítjuk azt, hogy ugye a gazdi szerint, hogy ő mit szeretne kihozni egyáltalán a kutyájából, hogy marad egy hobbi kutya otthon, és egy kedvenc, aki egyébként megtanul nagyon sok mindent a fegyelmezésben, a kézben tarthatóságban, vagy valaki szeretne komolyabban fejlődni, akár sport irányába, akár mentőkutyás irányba, vagy akár egy szolgálati kutya, mint mondjuk, hogy őrző védő kutyát, aki akár egy biztonsági őrnek is szüksége lett erre. Ugye mi évek óta nem csak, hogy képezzük így a kutyákat, hanem a MEOS által elfogadott vizsgarendszerben fél évente vizsgákat rendezünk itt a bázisunkon, és azt jelenti, hogy ugye az FCI által jóváhagyott minősítési rendszerben ez ugye egy világszervezet, küldenek ki bírókat, és most is lesz például ilyen vizsgánk is október 17-én, megelőzve a szemináriumunk, ahol lehet akár még kutya jogosítványt is szerezni. Ez egy viszonylag új dolog Magyarországon. Aha. És azt jelenti, hogy ott a kutya és a gazda együtt vizsgázik, és erről kiállít a MEOS egy hivatalos papírt, amivel ugye tudja igazolni, hogy neki egy kézbe tartható kutyája van.
0: Aha.
2: Mekkora, de ezt kinek mutathatja meg amúgy?
0: Hát vagy figyeljetem.
2: Vagy hogy mi, tehát hogy azon kívül, vagy ez mire, hát mire lehet jó? Csak van ennyi,
0: figyelj,
2: hogy...
0: Nem, mehetsz akkor akár ezzel már tovább is. Tehát hogyha belegondolsz, akkor ha az már megvan, akkor mondjuk ezzel tudsz már tovább menni, akár a sport irányában pluszban, akár
2: tehát,
0: mondjuk
2: mehetsz, szakosíthatom utána.
0: Ugye? Tehát viheted akkor tovább is. De jó azért tudni azt, hogy mondjuk egy szervezet elismer engem is, meg a kutyámat is. Tehát azért mondom, hogy én így foglalkoznék a kutyámmal, hogy akkor én kapnék egy jogosítványt is, hogy igen, ez a csávó, mert a kutyája az olyan, hogy amilyennek kell lennie. És kész. Ennyi. Tehát azért szerintem ez
2: írja van róla.
0: A gazdának is ez ilyen presztízs.
2: Biztos.
0: Én azt mondom egyébként.
1: Igen.
0: Ugye, Zoli?
1: Igen, így van, és ugye ezért szoktam biztatni az embereket arra, hogy iskolába vigyék a kutyákat, és ne otthon próbáljanak vele foglalkozni, vagy az utcán összejönnek egy-két alkalommal valakikkel, és azokkal próbálnak ugye haladni egy kicsit a kutyával. Van egy rossz rendszerünk, azt el kell ismerni. Magyarországon sajnos már nem úgy működnek a dolgok, mint 2013 előtt, akkor volt egy államilag elismert képesítés, ami azt mutatta, hogy ahhoz, hogy valaki kutya iskolás foglalkozást csináljon, ahhoz neki valamiféle végzettséggel kellett erről rendelkezni. Aha. Ma már bárki nevezheti magát kutyaképzőnek.
2: Tényleg?
1: És ezt ugye az, aki felkeres esetleg egy ilyen kiképzőtnek nevezett, én kitézőjelbe tenném embert, az nem is biztos, hogy tudja, hogy van-e végzettsége, vagy nincs végzettsége, csak lehet, hogy lát egy jó posztot a Facebookon, és akkor megkeresik, és ebből komoly pénzeket is szednek bele, hát az legyen mindenkinek a saját maga dolga, hogy ki mennyit kér érte. De viszont ugye ez egy óriási felelősség. Mert nem az a baj, hogy valaki pénzt kér a munkája. A probléma az, hogy a pénz mögött nincs ellenőrizhető tudás vagy felelősség.
0: Aha.
1: Ugye? Például meg kell nézni
0: Németországot. A kutyát mondjuk félretanítod, érted például?
1: Pontosan.
0: Valami hülyeséget tanítod meg.
1: Egy rosszul kezelt, rossz irányba a kutya.
0: Igen.
1: Ez egy veszélyforrás lehet. Ez óriási felelősség, mert például egyik barátom egyszer azt mondta, egy nagy kutya kiképző, hogy a kutya az egy négylábú fegyver. Tehát, hogyha nincs kontroll alatt a kutya, nincs kézbe tartva, ha csak ösztönökkel rendelkezik, akkor az bármit félreérthet, úgy, mint ahogy nekünk is ezen a bemutatón, és akár abból veszély is lehet, harapás is lehet. Lehet, hogy csak egy kutyára fog rátámadni, idézőjében csak egy kutya, aki nekünk ugye családtag, meg ráadásul egy olyan értékű mentőkutya, aki bizony nem sok van belőle az országba. Viszont mi van, hogyha ott egy gyereket, egy felnőttet, bárkit megtámad egy ilyen kutya, akivel nincs foglalkozva?
0: Zoli, folytán az időnk, még egy gyorsan zárókérés, hogy viszik, tehát az emberek, a balassagyarmatiak azok viszik is foglalkoznak a kutyákkal? Hogy látod te most, aki már 30 éve azért tényleg hivatásként tekint erre, és ezt csináljátok már nagyon régóta, hogy látsz valami tendenciát?
2: Illetve még én hadd tegyem, hogy az ingyenes képzés kell, Zoli?
1: Nálunk ingyenes, nálunk mindig is ingyenes volt a képzés. Amióta mi elkezdtük ezt az egészet a városba, kettő kutyaiskola működött, ugye mi voltunk az egyik, és rajtunk kívül a Majorsznek volt egy helyi szervezet ott lent az Ipoly

0: szombaton. Uh-huh. Az, ezek kettő volt a két hivatalos kutyaiskola. Azon felül mostanában már gombamód nőnek, majdnem azt szoktam mondani, hogy minden utca sarkon van egy kocsma, hát lassan már minden utca sarkon van egy kutyaiskola, vagy olyan ember, aki kutyákat próbál tanítani, és bizony mindenütt kemény pénzeket kérnek ezért, alkalmanként, vagy heti szinten, vagy bérleti szinten.
1: Ja, oké, azt mondtuk, hogy ez az ő dolguk, csak az, hogy te ezért, hogy látod azt, hogy tényleg tudatosságban mondjuk fejlődik-e a gazditartó, mondtam én, társadalom itt a városban.
2: Meg hogy titeket megkeresnek-e így?
0: Igen, egyre többen kezdenek foglalkozni így a kutyájukkal, mert rájöttek arra, hogy ne csak a kertbe szaladgáljon, vagy ki legyen kötve, ne egy Isten láncva. Most már hál' Istennek olyan törvények vannak, ami ezt nagyon szigorúan bünteti, és bizony már ezt nem csinálják a gazdik, viszont ebben a rohanó világban egyre kevesebb ideje van az embereknek erre.
1: Igen.
0: És felelőtlenül olyan kutyát vásárolnak otthonra, akinek viszont óriási mozgástere van. És hogyha nem mozgatjuk le, nem adunk neki feladatot pszichésen, nem fárasztjuk le ezt a kutyát, akkor bizony az a kutya először kezdi szétszedni otthon a környezetét, aztán kiszökik, aztán utána rátámad valakire. Tehát először ott kellene a fejekbe kicsit rendet rakni, hogy aki kutyát akar magának otthon, annak legyen ideje is rá.
1: Igen.
0: Ha van ideje rá, hozz el hozzánk, én tényleg nem kérünk érte semmit, jöjjön el, foglalkozunk a kutyával, hetente legalább egyszer, ha időt szán rá, azért írtam ki ezt az egy napot is a Facebookra, csütörtököt, hogy jöjjenek, nagyon szívesen foglalkozok velük, és alapvető dolgokat meg fognak tanulni, utána arra fogom őket késztetni, hogy jöjjenek el, vizsgázzanak le, szerezzenek meg egy kutyajogosítványt, és nem azt mondom, hogy a papír fogja bizonyítani, de ami mögötte tudás van, az fogja már azt bizonyítani, hogy a kutya indokolatlanul nem fog támadni.
1: Igen.
2: Az tök menő, menjenek.
1: Szali, köszi, és akkor reméljük.
0: És akkor ugye szeretnék biztatni mindenkit, még október 23-25-e között rendezünk egy nemzetközi mentrailing szemináriumot, és ugye ez a mentrailing, ez
1: erről beszélünk majd fogom. Még szerintem, Zoli, hallott, tehát majd fölhívunk még októberben, még előtt egy pár nappal. Jó, mert erről komolyabban is beszéltünk már, hogy itt jöttek itt az olaszok, meg nem is tudom, tényleg international történet volt, de még akkor hívunk előtte, és akkor beszélgetünk még arról is pluszban. Jó?
0: Jó. Nagyon jó, örülök neki.
1: Köszönjük, akkor hívunk majd.
2: Szia,
1: jó, ez volt, hallottátok, tehát kedves hallgatók, a Cserát különleges mentőcsoportnak az elnökét, és hát igen, tessék a kutyát tanítani.
2: Óriási, tessék menni hozzájuk is.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Tessék a kutyát tanítatni, hogy okos kutya legyen. Ez a beszélgetésünknek
2: szófogadó,
1: a
2: szófogadó, ne is feltétlen okos.
1: Igen. Szófogadó. Erről beszélgettünk az előbb Juhász Zoltánnal, a Cserát különleges mentőcsoport elnökével, hogy miért is jó ez is. Nektek egyébként van kutyát?
2: Most nincs kutyánk, én úgy nőttem föl, hogy mindig is volt kutyánk, igen, nagy testű kutyáink voltak. Én azt érzem, hogy régen még abszolút nem volt egyébként hát ennyire. Tehát, hogy ott annyira nem edukáltuk a kutyát. Nyilván ez az ül, fekszik, igen, meg mit tudom, pórázon jöjjön melletted, de ennyi. Tehát, hogy nekem nincsen ám olyan emlékem, hogy itt nagyon...
1: Mentetek itt hát nem is volt még szerintem.
2: Szerintem
1: gondolom,
2: sem nagyon volt, vagy itt a környéken, igen, legalábbis nem volt elérhető.
1: De az azért nem rossz, hogy ez azért témaként mindig előjön.
2: Abszolút, ugye? Sőt, pont ezekért, mert egyre több, amiről beszéltünk az elején is, egyre több ilyet lehet látni, akár, hogy 2-3 kóbor kutya jön, megy, a, igen, social media felületeken is mennyiszer van kitéve, hogy itt láttam egy ilyet, ott láttam egy olyat,
1: a töltséres ízés, kutyus kiszaladt valahonnan szegényként.
2: Na, és mindent megértek, pro kontra, csak hogy az addig nincs baj, amíg nincs baj, de ha van, akkor nagy van hirtelen, és utána lehet fejet vakarni.
1: Igen, meg ugye visszatérve erre a csörtére is, hogy ugye ami megtámadott.
2: Na, én ezt pontosan nem tudom, hogy melyik csak, hogy jött egy, mi volt.
1: Nem tudom, milyen fajtájú kutya volt, már elnékszem rá, de annyi volt egy ilyen bemutató, kicsik is ott voltak a paluszlégetben, és akkor egyszer csak előbukkant egy póráz nélküli kutya, és az rámart az egyik munkakutyájukra, aki éppen mutatta be a történetet.
2: Ja, hogy pont az ő kutyájukra.
1: Igen, és aztán végül valahogy nem lett gond belőle, és akkor nem tudom én, tovább is állt, vagy elszaladt a kutyai valami, és mit tett, hogy így egy ilyen történt, és akkor utána már egy másik lakos az már arról beszélt, hogy akkor ott valaki ott lakik, és akkor ott állandóan kint szaladgál egy, és akkor aztán az kiderült, hogy akkor a madárspazsonok a vezetője a Zolinak a kutyája volt, de aztán mégsem, mert hogy nem tudták egyébként Juhász Zoliék azt mondani, hogy ez tényleg az volt, hogy de ugye a Rigó Zoliét meg aztán belga juhász van, az meg most egyébként pont láttam a Facebookon, vagy egy kis videót, hogy ez miért az a kutya, hát az 5 méteres kerítést helyből látunk nagyjából. Tehát, hogy azt tényleg már azt
2: villany, kicsit nehéz keretek közé
1: szorítani. Meg nem tudom én, mi tényleg, mert hogy az, egy kerítés simán átugrik az ilyen kutya, és akkor, hogy a szökős, nem tudom, de ott is tudod, mi volt, ami nekem kapásban lejött, valami hölgy volt, nem tudom, ki volt az, aki a Facebookon ezt így elkezdte, hogy akkor föl volt háborodva, és akkor, hogy így a...
2: Jaj, de tudom!
1: És akkor a Rigó Zoltán... De most akkor nekem ez volt az első kérdés, nem az, hogy akkor a kutya megélnek, hogy az, hogy ezt miért kell a közösségi oldalon szervezni, rendezni?
2: Hát tehát szerintem már mi majdnem minden közösségi oldalon tárnak minden problémát föl.
1: Tudod, mi volt a múltkor? Az is teljesen kiakadtam. És akkor befejezem. Valaki befolyatózott egy kereszteződést.
2: Valahol?
1: Valahol a városban.
2: Itt a városban?
1: Igen, hogy a sarka ott valami növényzet van, és hogy nem lehet kilátni, viszont nagyon gyorsan jönnek arra az autók. Nem tudom, valami pontosan ilyen volt a poszt. És hogy mit lehet tenni ez ügyben? Máshol is van ez így?
2: Most ezt nem értem annyira.
1: Hogy megkérdeztet, hogy valami nagy
2: bokor?
1: Igen,
2: vagy
1: nem lehet
2: mi?
1: Belátni a kereszteződésbe, és akkor szerintetek, hogy mit lehetne akkor tenni ez ügyben? Másnál is van ez nálatok. És akkor jött egy 30-40 kommentes csörte. És akkor mondtam azt, hogy gyerekek, most komolyan mondom, politikai hozzáállástól függetlenül, mindenhol van egy képviselő. 2 klikből a telefonszámát meg lehet tudni. Sőt, tovább megyek, tehát, hogy ezeknek az embereknek van fogadóórájuk, tudom, hogy nagyon nehéz ezt megérteni manapság már, hogy akkor így bemész, így bekopogsz, így belenézel a szemébe, köszönsz, kezet fogtok, és így face to face így elmondod neki, hogy mi a gondod, érted? Tehát, hogy minden már földbunk a Facebookra.
2: Ezt kéne tartani.
1: De most komolyan, hát minden ez... földbunk már a Facebookra. Akkor, de ennyi, hogy akkor menj be, most kérdezd meg.
2: Igen, ez abszolút.
1: De mit vársz akkor, hogyha most igen, nem tudok belátni a keresztetődésbe, és ezt is fölrakom. És akkor ott mi fog történni?
2: Hát gyalázás, gondolom, nem olvastam ezt a posztot, de aztán biztos
1: nem tudom,
2: az
1: hogy gyalázás volt, hogy... de, hogy, nem? De én nem is értem, hogy gyerekek, ha le lenne kapcsolva öt napra, egy napra, akkor itt érted, így... De...
2: Mi az áram?
1: Nem, a Facebook.
2: Ja.
1: Tehát, hogy mi történt?
2: Mind meghalnánk, Ádám.
1: Mi történne, érted?
2: Tönkre menne.
1: Tehát, hogy
2: minden iparág is tönkre menne.
1: Föl kéne hívni helyeket, érdeklődni, hogy akkor mikor van nyitva a bőrgyógyászat, meg nem. Érted, mire gondolok?
2: Jó, igen. És egyébként tehát, biztos, hogy így lenne, mert rohadtul elkényelmesedtünk
1: hát,
2: egyébként.
1: Hát komolyan mondom, tehát, hogy nem oldom meg a gondjamat, hanem fölrakom a Facebookra, hogy oldja meg más.
2: Igen, de... Ez egy bevett szokás.
1: Igen.
2: Szóval igen, mint ahogy mondtad, hogy mikor rendel a bőrgyógyászat, meg fogod találni.
1: És kipufogom magam már, hogy a kutyahoz szaladgál a izébe, és felszólítom azt az embert, hogy a tü-tü-tü-tü-tü-tü, de akkor meg miért nem megyek oda, és akkor beszélek vele még. Mit várok én attól a poszttól, hogy ezt kirakom a Facebookra, és ezt most ott mindenki ott izé. Mi fog történni?
2: Hát nem tudom, szerintem...
1: Érted? Tehát, hogyha korábban volt már beszélgetés a két fél között, akkor mit?
2: De azt tudjuk, hogy volt.
1: Nem
2: hogy...
1: tudom, ja, de most a feltételezem.
2: Feltételezed.
1: Akkor most, és gondolom, akkor tudják, hogy akkor mit tudom, kutya, kiugró, szökő, és már villanypásztatok ezzel mindent csináltak el. Mit várunk akkor, vagy mit vár az ember attól, hogy ezt felrakod a közösségi oldalra? Mert a megoldást akkor biztos nem, most menjünk le ilyen freudi szintre, mert akkor nem is a megoldást akarod te, hanem azt, hogy akkor tudják pufogni, közösséget vállaljanak veled, együtt anyázzunk, nem tudom én, tehát érted? Tehát, hogy szerintem ezt tudat alatt ezt várja el mondjuk egy ember, szerintem.
2: Valószínű, látod, ezen a részén nem gondolkodtam még el, de...
1: Mert megoldást úgy... nem fogsz kapni, tehát a fölrakom azt,
2: hát
1: hogy...
2: Hát ebből nem.
1: Fölrakom valóban. Azt, hogy nálatok is nem lehet belátni a keresztetődésbe, milyen ez már? De akkor igen. Hívjuk föl a, nem tudom én, a Borenszkit, vagy a Győrit, és akkor szóljunk, és akkor érted, valami legyen, és akkor még szól a Gomeznek, a Gomez meg a partvezetőnek, és akkor meglátjuk, hogy mit lehet tenni, és így elindul az egész történet.
2: Vagy nem lehet, hogy mondjuk ez a nagyot nőtt bokros ember is azért gondolta, hogy hát ha előbb bejut az illetékes elvtársakhoz, és nem kell neki foglalkozni ezzel, hanem majd megelégeli, mit tudom én, ki meglátja, és jó, vágjuk le.
1: A Facebook az mi? Tehát ez egy tehát hogy
2: egy gondolsz, hivatalos platform.
1: Egy hivatalos platform.
2: Látod?
1: Tehát hogy az, hogyha látja a parkvezető a Facebookon, hogy ott van egy bokor, akkor neki tehát az kötelező, akkor ezzel foglalkoz. Most bejelentette Gipsz Jakab a Facebookon hivatalosan a parkvezető felé azt, hogy akkor izé. Hát mi ez a Facebook, gyerekek?
2: Hát de hát érted. Ádám, igazad van, de cuki vagy, mert azért látod, hogy
1: néha,
2: ez már egy jó ideje.
1: Nézzük már mögé, a szar mögé, most komolyan. Na mindegy, kipufogtam magam.
2: Jó.
1: Visszatekeredve a témához.
2: Takarodva?
1: Tekeredve a témához, tessék mindenki oktatni a kutyát, és ebben a Zoliék.
2: Illetve szakértőt.
1: Így van.
2: Itt is szakértőt vegyünk igénybe.

0: Itt a hetünknek a vége, ugye Sanyikám, itt a meg a slágerek után. Ilyenkor szoktunk tényleg végezni, mert hogy lemennek a startmenük péntekig, véget ér a ritmus tegnap, értem ma, és akkor ilyentől kezdve holnap reggel megújulva jövünk 6 óra után kicsivel. Hát köszi nektek az egész hetet.
1: Igen, köszönjük. Van egy pár óra, hogy egy picit feltöltünk.
0: Azaz regenerálódunk. Regenerálódjunk,
1: és akkor ugye kezdődik a jövő, de hát így is van jól, mi ezt élvezzük, és köszönjük, hogy csinálhatjuk. Jönnek a hírek, aztán Házi Attilával a Fitbit, valamint 16 órától pedig a Lombos Marci töltögeti a szódát mindenkinek, úgyhogy tartsatok velük is, mi pedig tényleg akkor, ahogy mondottam, 6 óra után egy picivel holnap reggel érkezünk. Vidám vasárnapot mindenkinek. Sziasztok!
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciálóra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciálóra Zálog ékszerüzlet.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Gyere, Magic Mike! Ő
7: Örvendek, Jane.
6: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
8: Nem,
6: mutasd
8: nem
6: meg.
8: Teszek ilyet.
6: Úristen!
4: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a családalapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
9: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
4: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
11: Valós idejű levegőminőségmérő rendszert helyezett üzembe Gödön a Samsung SDI Magyarország ZRT. A helyi gyár körül 3 mérőállomást alakítottak ki, amelyek a szállóport, a széndioxidot, valamint különböző gázokat és illékony vegyületeket vizsgálják, írja az infostar.hu. A berendezések időjárásállók napelemmel és akkumulátorral működnek, így hálózati áram nélkül is üzemelhetnek. A mérési eredmények folyamatosan elérhetők a levegotisztasaggot.hu oldalon. A Samsung közlése szerint hamarosan egy újabb mérőállomással bővítik a rendszert. A fejlesztés része annak az átfogó környezetvédelmi akciótervnek, amelyet a vállalat júniusban jelentett be. A Gödi üzem működését korábban politikusok és civilek is bírálták. A Samsung szerint ugyanakkor több a gyárral kapcsolatban megjelent információ hamis vagy félrevezető volt. A Pestlár megyei kormányhivatal korábbi közlése szerint az üzem nem veszélyezteti a környezetet és érvényes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 11 diák terveit ismerheti meg a nagyközönség a Salgótarjáni Dolinka pihenőpark megújításához kapcsolódóan. A városi önkormányzat tavasszal kérte fel az MVSZC Stromfeld Aurea Technikum építészeti képzésben tanuló diákjait, hogy készítsenek elképzeléseket a terület újragondolására. A pályaművek között sokrétű közösségi park, tanösvény, kilátópont és edzőpark is szerepel. Egy másik elképzelés japán kertek hangulatát idézné meg, míg van olyan terv is, amely bobpályát alakítanak ki a Dolinkában. A városlakók szeptember 23-áig a Munipolis alkalmazáson keresztül szavazhatnak arról, melyik elképzelés áll hozzájuk a legközelebb. Az önkormányzat szerint a végleges megújításnál figyelembe veszik a lakossági véleményeket, a bevont tájépítészek javaslatait és a városi költségvetés lehetőségeit. Hozzátették, első lépésként újra fásítják a területet, várhatóan október 2. felében. Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgótarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. társak. A levetvérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát. A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védett árának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védett árrendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozó a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védett ár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Megállapodott az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése arról, hogy Washington fokozatosan növeli katonai jelenlétét a Dániához tartozó szigeten. Donald Trump amerikai elnök szerint az egyezmény hozzájárul az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságához. A megállapodást a dán és a grönlandi kormányzat is megerősítette. Trump a közösségi oldalán azt írta, az egyezmény értelmében az Egyesült Államokkal ellenséges hatalmak nem juthatnak befektetési lehetőséghez a sziget érzékenyebb ágazataiban. Az amerikai elnök szerint a megállapodásnak nincs lejárati ideje. A bejelentés alapján ugyanakkor az Egyesült Államok elnöke felhagyott azzal a korábbi törekvésével, hogy Grönland amerikai területté váljon.
2: Időjárás.
7: Időjárás.
11: Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk.
7: Közlekedés.
2: Közlekedés.
11: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endrefalva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
10: Fitbit.
12: Ott folytatom, ahol tegnap délután abba hagytam 4 órakor. Köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Házi Attila, tessék kimenni a napfényre. Használjuk ki az utolsó olyan, hát mondhatjuk talán, hogy nyárias napsugarakat, amit egyelőre nem látok a következő egy hétben, úgyhogy a vasárnap kulcsfontosságú ahhoz, hogy a holnap kezdődő új munkahét jól induljon. Erre biztatok mindenkit. Tessék kimenni, edzeni, kirándulni, sétálni nagyokat, beszélgetni, kávézni, süteményt enni. A lényeg, hogy társaságban jól teljen az idő, és ha lehet, mozgással. Friss sporthírek, programajánlatok, ez a mai menü továbbra is itt a Fitbitben. Már is mondom az első sporthírt, mert annyi van, amiről beszélni kell, hogy még idő se lesz rá. Nógrád vármegyei női kispályás labdarúgó bajnokság elkezdődött. Az első forduló eredményeit mondom: Dorogháza Bátony Terenye 2-5, Focifan Talent Balassagyarmat 1-3, Romhány Heves 0-3, Bátony Terenye Focifan 10-0, Heves Dorogháza 1-3 és Talent Balassagyarmat Romhány 5-0. Mindezt követően a hadcsapatos bajnokságban a Bátony Terenye áll az élen 6 ponttal, a balassagyarmati Talent szintén 6 ponttal, de rosszabb gólkülönbséggel a második, és a Heves követi 3 ponttal. Ami pedig a mi menünkben itt van a folytatásban, minden idők legnagyobb slágerei között, már is jön Álvaro Soler és a Cero.

Tidbit a mikrofonnál, Házi Attila. Almás pulykás salátát készítünk sült zöldségekkel. Már is mondom a hozzávalókat. Pulykamellfilé kell hozzá 200-250 g. Édes burgonya egy közepes darab. Egy darab alma, ami lehet savanykás, vagy például Jonatán. Friss penót 100 g. 50 g feta sajt és két evőkanál olívaolaj, valamint sóbors, rozmaring és opcionálisan balzsamecet. Az édes burgonyát meghámozom és kis kockákra vágom, körülbelül 1,5 centis darabokra. És hogyha van otthon egy sütőpapírral bélelt tepsibe, beteszem azokat. Meglocsolom olívaolajjal, sózom, borsozom és megszórom egy kis rozmaringgal. Előmelegített 200 fokos sütőben sütöm fél órán át, amíg a kockák megpuhulnak és egy kicsit karamellizálódnak. Aztán jöhet a pulykamell elkészítése. Felvágom vékony csíkokra, majd sózom, borsozom, egy serpenyőben melegítek egy evőkanál olívaolajat és megsütöm a pulykamell csíkokat 5-6 percen át, amíg aranybarnák lesznek. Ha készen van, akkor leveszem a tűzről. Jön az alma. Félbevágom, eltávolítom a magházat, majd vékonyra szeletelem. Aztán a saláta. Egy nagy tálban összekeverem a friss penótot, a sült édesburgonyát, a pulyka csíkokat és az almát. Rámorzsolok feta sajtot. Már is kész vagyunk. Itt a tálalás. Meglocsolom egy kevés balzsamecettel, vagy egy extra evőkanál olívaolajjal, és már is tálalható, kínálható. Ez egy tökéletes étel, mert gazdag tápanyagokban és a sült zöldségek, az édes alma és a pulyka tökéletesen harmonizálnak egymással. Jó étvágyat mindenkinek!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Szeptember 20-a van Friderika névnapja. Ez a név germán eredetű, a jelentése békés uralkodó vagy békét hozó vezető. A viselőjéről gyakran feltételezik, hogy határozott, mégis nyugodt és kiegyensúlyozott személyiség. A név egyszerre sugall nőiességet és erőt, így különleges elegyet alkot a lágyság és a vezetői képességek között. Ritkább névnek számít, ezért egyediséget és különleges karaktert is hordoz. Kedves Friderikák, sok boldogságot kívánok nektek, és természetesen azokat is ünnepeljük most, akik szeptember 20-án születtek. Boldog születésnapot kívánok!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Képes volt összeszedni annyi energiát a Salgótarján, hogy végre nyerni tudjon. Tegnap délután az NB3-as labdarúgó bajnokságban az utolsó helyen álló Tarpa csapatával találkozott a Nógrádi együttes. Hát persze már ebből ítélve sem túl fényes így a siker, és akkor még azt is hozzáteszem, hogy a Salgótarján is hasonlóan rossz állapotban van, mindkét klub kieső helyen harcolt a pontokért. Küzdeni kellett a gólért, eltelt már fél óra, mire a tarjániak első találata sikerült, Újvári Dominik szerezte a vezető gólt, és ő rúgta a másodikat is, de már a második félidőben. Aztán a 80. percben a Tarpa szépített, Pataki Balázs gólja volt a vigasz arra, hogy nem annyira rosszak ők, és ez lett a végeredmény is. Tarpa a Salgótarján tehát 1-2. Délután elmondom, hogy ezzel a nyertes meccsel hová lépett tovább a Nógrádi klubba a bajnoki táblázatban. Eddig kieső helyen voltak.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ma sem maradunk tudatlanok. Jön a horoszkóp a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köves ékszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
7: A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védetár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozó a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védettár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Új miniszteri biztos nevezte ki a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban. Vitézi Dávid miniszter 2 évre Pogonyi Csabát bízta meg a közlekedési és területfejlesztési projekt értékelésért, valamint az adatstratégiáért felelős feladatok ellátásával. A hivatalos értesítőben megjelent utasítás alapján a miniszteri biztos fő feladata a közlekedési, lakhatási és területfejlesztési programok egységes értékelési és monitoring rendszerének, valamint módszertani kereteinek kialakítása. Pogonyi Csaba koordinálja a döntéseket megalapozó elemzéseket, előrejelzéseket és hatásvizsgálatokat, emellett részt vesz a beruházások rangsorolásában is. Irányítása alá tartozik a stratégiai tervezést támogató egységes adatstratégia, adatbank és indikátorrendszer kiépítése. A biztos összehangolja a minisztérium, a háttérintézmények és a kapcsolódó vállalkozások adatgazdálkodási feladatait, felügyeli a kiemelt projektek utólagos hatásvizsgálatokat, és minőségbiztosítja a megvalósíthatósági tanulmányokat. Pogonyi Csaba munkáját a feladatok ellátása során egy 5 fős titkárság segíti. Tovább emelkedhetnek az üzemanyagárak. Szlovákiában a világpiaci olajárak növekedése miatt a kőolajára már hordonként 140 dollár közelében jár. A dráguláshoz több tényező is hozzájárul. Az orosz-ukrán háború, a közel-keleti konfliktus, a szaúdi energetikai infrastruktúrát ért támadások, valamint a Vörös-tenger és a Hormuzi szoros forgalmának bizonytalansága. A Slovnaft vezérigazgatója szerint a szaúdi olajkiesés az európai finomítókat is érinti, miközben a piaci bizonytalanság tovább hajtja felfelé az árakat. Szlovákiában a szeptember 13-án zárult héten átlagosan 1,92 € került 1 liter gázolaj, a benzinért pedig 1,80 € fizettek. A prémium gázolaj ára már meghaladta a 2,12 €. A kormány és a Slovnaft egyeztetett a helyzetről, mivel a prognózisok szerint a normál gázolaj ára is átlépheti a 2 eurót. Titokban ismét anya lett a színésznő Millie Bobby Brown. A Stranger Things című sorozat 22 éves sztárja és férje, Jake Bon Jovi újabb gyermeket fogadott örökbe, számolt be a People magazin. A színésznő az interneten egy fotót is megosztott a kisbabáról, amelyen a csecsemő keze látható. A bejegyzéshez azt írta, szia kis srác, ami alapján többen arra következtetnek, hogy kisfiú érkezett a családba. A baba nevét és nemét azonban hivatalosan nem erősítették meg. Millie Bobby Brown és Jake Bon Jovi tavaly augusztusban fogadták örökbe első gyermeküket, egy kislányt. A házaspár szeptember elején már utalt arra, hogy újabb családtag érkezett, a változást azonban akkor még kevesen vették észre. A színésznő ezúttal a kommentelési lehetőséget is letiltotta a bejegyzés alatt.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
7: Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk.
2: Közlekedés.
3: Közlekedés.
7: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
2: Fitbit.
3: Fitbit.
0: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. A méltán népszerű BTS és a Butter szól hamarosan. Előtte Blake Rose és a Never Let Go, most pedig a Years and Years dal a 2021-ből. Ez

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük már is a kossal. Új lendületet kap a munkájában, és végre megmutathatja valódi képességét. Egy régóta húzódó feladat most gyorsan és hatékonyan megoldódik. A kitartása meghozza a gyümölcsét, és elismerésre is számíthat. Bika. Az életében meghitt pillanatok köszöntenek be, különösen a párkapcsolatban élők számára. Egy őszinte beszélgetés mélyebb kötődést hozhat. Az egyedülállók is számíthatnak egy kellemes meglepetésre. Ikrek, egy váratlan lehetőség új irányt mutathat a karrierjében. Most érdemes nyitottnak lenni az együttműködésekre, mert sokat tanulhat másoktól. A kreatív ötletei most különösen nagy sikert arathatnak. A rák meghittséget és harmóniát tapasztal a családi körében. Egy múltbeli sérelem végre oldódni kezd, ami nagy megkönnyebbülést hoz. Egy váratlan találkozás romantikus fordulatot hozhat. Az oroszlán most reflektorfénybe kerülhet a munkahelyén. Kitartása és karizmája inspiráló hatással van a környezetére. Anyagi téren is kedvező fejlemények várhatók. A szűz mostanában különösen figyelmes a szeretteivel, amit meghitt pillanatok kísérnek. Egy kapcsolat elmélyülhet, vagy új, ígéretes kapcsolat kezdődhet. Hallgasson a szívére és merjen nyitni. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen meg a sláger és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, már is folytatom a mérlegnek szánt mai üzenettel. Diplomatikus hozzáállása most meghozza gyümölcsét a munkahelyi kapcsolatokban. Egy sikeres projekt lezárása után megérdemelt elismerésben részesülhet. A jó időzítés most kulcsfontosságú lehet a tovább lépéshez. A Skorpió érzelmi mélysége most különösen vonzó lehet mások számára. Egy régi kapcsolat újraélethet, vagy egy új személy keltheti fel az érdeklődését. A bizalom és az őszinteség most kulcs lehet a boldogsághoz. A nyilas előtt most izgalmas kihívásokkal teli, de gyümölcsöző szakmai időszak áll. Egy kreatív ötlete váratlan elismerést hozhat. Érdemes most bátran vállalni az új feladatokat. A Bak stabilitás iránti vágya most teljesülhet a magánéletében. Egy kapcsolat megerősödik, vagy éppen most találkozik valakivel, aki komolyan gondolja. A kölcsönös tisztelet most meghittséget teremthet. A vízöntő innovatív ötlete most végre támogatásra talál. Egy új projektben kulcs szerepet kap, ami hosszú távon is meghatározónak tűnik. A függetlensége most előnyt jelent a munkában. És végül jönnek a halak. Intuitív természete segíti a kapcsolataiban való eligazodást. Egy romantikus gesztus közelebb hozza önt valakihez, akit fontosnak tart. A szeretet most sokféle formában jelenhet meg az életében. Használja ki. Szerencsés napot kívánok mindenkinek! Látom.

0: Megafon.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Sisapista a 19. század végén a Cserhát erdeiben élő betyár a szegényeket segítette, miközben a gazdagokat és az urakat kifosztotta. A történetek szerint jól ismerte az erdőket, és sokáig sikeresen elkerülte az őket üldözőket. Alakja köré számos monda szövődött, ezért ma a Cserhát egyik ismert betyár legendájaként él a köztudatban. Ráemlékeznek egy teljesítménytúrával, ami október 10-én lesz Diós Jenőn. 15, 25 és 40 kilométerre lehet nevezni, a rajt Diós Jenőn a Gyöngy cukrászdánál lesz. Aki tényleg szeretné érezni a legenda igaznak vélt részét, az a 40 kilométeren induljon el. Ez az egyetlen táv, ami érinti a sisapista barlangot is. Hát a szintkülönbség 1750 méter, szóval küzdelmes kaland lesz ez, az biztos. Sisapista nyomában teljesítménytúra október 10-én.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Gyere, Magic Mike! Ügy, Jane!
5: Örvendek, Jane!
4: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
6: Nem,
4: mutasd
6: nem
4: meg.
6: Teszek ilyet.
4: Úristen!
1: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: Bill van.
7: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 20-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
9: Két korszerű ultrahangkészülékkel bővült a Rétsági Egészségügyi Centrum eszközparkja, értesült a Megafon. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával, 25 település együttműködésével valósult meg. A beruházásra 50 millió forint állt rendelkezésre. Az új berendezések a diagnosztikai munkát segítik, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a térség lakói gyorsabban és korszerűbb eszközökkel vehessék igénybe az ultrahangvizsgálatokat. A fejlesztésnek köszönhetően több vizsgálat helyben is elvégezhető. Így a betegeknek bizonyos esetekben nem kell távolabbi egészségügyi intézménybe utazniuk. A két készülék beszerzésének előkészítésével a Rétsági Képviselőtestület már 2025-ben foglalkozott, a közbeszerzési eljárás pedig 2026 tavaszán ismét megindították. A fejlesztés várhatóan folytatódik. A tervek szerint a program keretében egy röntgenberendezés beszerzésére is sor kerülhet. A cél, hogy a korszerű diagnosztikai ellátás egyre nagyobb része helyben, a járás lakossága számára elérhető legyen. Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgó-Tarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levett vérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár három ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát.
11: Befejezték a nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrök a somoskőújfalui testvérgyilkosság ügyében, írja a police.hu. A tragédia 2025. június 9-én történt, amikor két férfi összeverekedett egy lakóházban. A rendőrök a konyhában egy erősen vérző, eszméletlen 31 éves férfit találtak, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A hatóság megállapítása szerint halálát idegenkezűség okozta. A nyomozók az elhunyt 29 éves testvérét előállították, majd őriz bevették. A bíróság a férfi letartóztatását a nyomozás teljes időtartamára fenntartotta. A szakértői vizsgálatok során az is kiderült, hogy a gyanúsított 2024. októberében már bántalmazta testvérét, aki akkor életveszélyes koponyasérülést szenvedett. A két ügyet egyesítették. A férfit emberöléssel és életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják. A rendőrök az elkövetéshez használt elrejtett eszközöket is megtalálták. Az iratokat vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek.
9: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027. októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobban lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot.
10: Időjárás.
12: Időjárás.
9: Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
10: Közlekedés.
9: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
10: mindig sláger.
2: Fitbit.
5: 3 perccel 12 után jó étvágyat kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Házi Attila. Egy frissen kialakuló nyári szerelem fontos pillanatát énekli meg Dobrádi Ákos, vagy hát közismertebb néven a TNT. A flört és a pajkosság egy lángossal keverve. Hát ilyet még nem hallottam mostanában, inkább a vodka, a pezsgő és hát a hatalmas partik hangulata, amit többször játszunk itt a Megafonban. Hát akkor lássuk, illetve halljuk, hogy megy ez a TNT-nél. Még éppen nyár van, úgyhogy átélni sem nehéz. Jön az Ugye itt alszol a Megafonban.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Képes volt összeszedni annyi energiát a Salgótarján, hogy végre nyerni tudjon. Tegnap délután az NB3-as labdarúgó bajnokságban az utolsó helyen álló Tarpa csapatával találkozott a Nógrádi együttes. Hát persze már ebből ítélve sem túl fényes így a siker, és akkor még azt is hozzáteszem, hogy a Salgótarján is hasonlóan rossz állapotban van, mindkét klub kieső helyen harcolt a pontokért. Küzdeni kellett a gólért, eltelt már fél óra, mire a tarjániak első találata sikerült, Újvári Dominik szerezte a vezető gólt, és ő rúgta a másodikat is, de már a második félidőben. Aztán a 80. percben a Tarpa szépített, Pataki Balázs gólja volt a vigasz arra, hogy nem annyira rosszak ők, és ez lett a végeredmény is. Tarpa a Salgótarján tehát 1-2. Délután elmondom, hogy ezzel a nyertes meccsel hová lépett tovább a Nógrádi klub a bajnoki táblázatban. Eddig kieső helyen voltak.

megunhatatlan Survivor Eye of the Tiger című dala szólt 1982-ből itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A 20 év alattiak férfi kézilabda utánpótlás bajnokságában játszó Vác kikapott a Deac-tól. Tegnap 18-28-as, hát elég nagy arányú veszteséggel fejezték be a napot. A 12 csapatos bajnokság 10. helyén állnak ezzel az eredménnyel a váciak. Maradunk Vácon, de a 18 év alatti fiúk eredménye következik, itt már sokkal jobb a helyzet, a Szabolcsi Ifjúsági Kézilabda Sport Egyesület ellen álltak ki a pályára, szoros, de nyertes napot könyvelt el a Vác, 33-32. 12 klub harcol a bajnokságban, a Vác most a 8.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckooltime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Gyere, Magic Mike!
6: Örvendek, Jane.
5: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
7: Nem teszek ilyet.
5: Úristen!
3: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
8: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
3: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
9: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgó-Tarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levetvérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát.
11: Új stratégiával vágott neki az idei szezonnak a balassagyarmati BSE Palócfarkasok felnőtt férfi kézilabda csapata. Urbán Otto edző vezetésével a klub ezúttal nem a bajnoki cím megszerzését tűzte ki elsődleges célként a Pestvár megyei első osztályban. A szakvezető a Megafon rádió műsorában hangsúlyozta, a trófeáknál sokkal fontosabb egy olyan hosszú távú terv megvalósítása, amely az egész város számára újra büszkeséget adhat. A csapatra ugyanakkor komoly kihívások várnak, a játék maximális energiabefektetéssel készülnek a megmérettetésekre.
10: Új miniszteri biztos neveztek ki a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban. Vitézi Dávid miniszter 2 évre Pogonyi Csabát bízta meg a közlekedési és területfejlesztési projekt értékelésért, valamint az adatstratégiáért felelős feladatok ellátásával. A hivatalos értesítőben megjelent utasítás alapján a miniszteri biztos fő feladata a közlekedési, lakhatási és területfejlesztési programok egységes értékelési és monitoring rendszerének, valamint módszertani kereteinek kialakítása. Pogonyi Csaba koordinálja a döntéseket megalapozó elemzéseket, előrejelzéseket és hatásvizsgálatokat, emellett részt vesz a beruházások rangsorolásában is. Irányítása alá tartozik a stratégiai tervezés támogató egységes adatstratégia, adatbank és indikátorrendszer kiépítése. A biztos összehangolja a minisztérium, a háttérintézmények és a kapcsolódó vállalkozások adatgazdálkodási feladatait, felügyeli a kiemelt projektek utólagos hatásvizsgálatokat és minőségbiztosítja a megvalósíthatósági tanulmányokat. Pogonyi Csaba munkáját a feladatok ellátása során egy 5 fős titkárság segíti.
11: Mintegy 2000 éves zsidó rituális fürdőt, vagyis mikvét találtak Izrael déli részén Kirjárgádban. Az izraeli régészeti hatóság szerint a 25 tonnás, közel 4 méter széles kőmerence egy eddig ismeretlen ókori zsidó településen állhatott. A leletmentő ásatás során feltárt mikvét egy darabban emelték ki a földből. A különleges művelethez acélgerendákat, hatalmas darut és megerősítő anyagokat használtak, hogy megúvják az ókori vakolatot. A fürdőt ideiglenesen Bét Guvrinbe szállították, szállították, később pedig visszakerül Kirjárgát új lakónegyedébe, ahol parkban állítják ki. A kutatók szerint a települést valószínűleg a Krisztus utáni második században, a bár Kokbá felkelés idején hagyták el. A lelőhelyen kőből készült edényeket is találtak. Titokban ismét anya lett a színésznő Millie Bobby Brown. A Stranger Things című sorozat 22 éves sztárja és férje, Jake Bon Jovi újabb gyermeket fogadott örökbe, számolt be a People magazin. A színésznő az interneten egy fotót is megosztott a kisbabáról, amelyen a csecsemő keze látható. A bejegyzéshez azt írta, szia kis srác, ami alapján többen arra következtetnek, hogy kisfiú érkezett a családba. A baba nevét és nemét azonban hivatalosan nem erősítették meg. Millie Bobby Brown és Jake Bon Jovi tavaly augusztusban fogadták örökbe első gyermeküket, egy kislányt. A házaspár szeptember elején már utalt arra, hogy újabb családtag érkezett, a változást azonban akkor még kevesen vették észre. A színésznő ezúttal a kommentelési lehetőséget is letiltotta a bejegyzés alatt. Saját gíroszozót nyitott Salgótarjánban az énekes Olá Gergő, írja az Index.hu. Az X-Faktor egykori győztese augusztus végén nyitotta meg a Pitázót, amelynek ötlete egy régi, gyerekkori álmából született. Az énekes hónapokon át dolgozott a vendéglátóhely megvalósításán, és az érkezőt közösségi oldalán is bemutatta követőinek. Olá Gergő elmondása szerint már gyerekként érdekelte a gasztronómia, otthon is gyakran kísérletezett különféle ételekkel. Fiatalon fogalmazódott meg benne, hogy egyszer saját büfét szeretne nyitni. Célja, hogy a salgótarjániaknak egy barátságos, jó hangulatú helyet kínáljon, ahol különleges ételeket kóstolhatnak. A pitázó házi pitával, kézműves húsokkal és más ínyenc falatokkal várja a vendégeket. Az énekes szerint a hely megnyitásával újabb fontos álma vált valóra.
9: Időjárás.
11: Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
11: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
9: mindig sláger.
3: Fitbit.
12: 4 perccel egy után a mikrofonnál Házi Attila. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. In Real Life és a Crazy hamarosan itt a Megafonban. Előtte Gitano és Takács Nikolasz egy szép napon. Most pedig a Daft Punk-kal indítjuk az órát. Már is szól a Get Lucky.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jönnek a friss labdarúgó eredmények, bár is az NB3-as bajnoksággal kezdem, amelyben a Salgótarjáni SBTC képviseli Nógrádot, és eddig nem tudunk rájuk büszkék lenni, mert a kieső pozícióban álltak. De jött a tegnap délutáni összecsapás a Tarpával, amelyben a tarjániak győztek, ez pedig megváltoztatta a bajnoki táblázatot is. De hát nem túl sokkal áll jobban a múlt héthez képest a csapat. Az eddig megnyert 2 meccs és 6 vesztes mérkőzés mindössze 6 pontot hozott, ez pedig még mindig kieső hely. Hát ha már a büszkeséggel kezdtem, árnyalom azért el róluk kialakult képet, mert a nemrégiben távozott vezetőedző még az elején mondta azt, hogy maximum annyit tudnak kihozni Salgótarjánból, hogy nem esnek ki a bajnokságból. Hát még ezzel is van tennivaló, de az elején vagyunk.

ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és akkor folytatom az eredmények sorolásával, ugyanis jönnek folyamatosan már a frissek a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójából. Szügy Héhalom 0-3, Romhány Vizslás 0-2, Diósjenő Mohora 0-5, Nagybátony Karancslapújtő 1-1, Pásztó Berkenye 4-0 és Széchény Karancsberény 4-0. A bajnoki táblázatot a Vizslás vezeti 15 ponttal, második a Mohora 13 ponttal. Ugyancsak 13 pontja van, de rosszabb gólkülönbséggel áll a harmadik helyen a Héhalom, és mindössze egyetlen ponttal maradt le a mostani számítás szerint a dobogóról a Pásztó csapata. A Sort, a Berkenye és a Diósjenő zárja, 1-1 pontjuk van a bajnokságban.

Out of Your Mind, ez volt Éva Max itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Labdarúgással folytatjuk, de már nem Nógrád, hanem Pestvár megye, első osztály, ötödik forduló, Vác, Pomáz, 4-1, Cegléd, Dunakeszi, 2-2, Dunavarsány, Felsőpakony, 2-1, Aranyszarvas, Újhartyán, 1-2. A Pilis Vecsés, Biatorbágy, Csömör, Veresegyház, Százhalombatta és Bugyi Dunakanyar mérkőzések ma 4 órakor kezdődnek. Mindezt figyelembe véve sem változik majd a helyzet a bajnoki táblázatban az első helyet nézve, ugyanis a Vác van elől, 5 mérkőzésből 4-szer tudott győzni, egy döntetlen és 13 pont, ez a mérlege, a második helyen a Dunavarsány áll 11 ponttal, harmadik pedig pillanatnyilag a Bugyi csapata. És hát ahogy nézem, tényleg nem tud változtatni, tehát legalábbis a Vác tutira nem lökhető le az első helyről ezen a hétvégén, de természetesen a nagyja még

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Gyere, Magic Mike! Ő
7: örvendek, Jane.
6: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
8: Nem,
6: mutasd
8: nem
6: meg.
8: Teszek ilyet.
3: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Ne vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét. Az iskola évektől a családalapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
9: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
3: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
10: A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védetár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozó a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védettár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Új miniszteri biztos nevezte ki a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban. Vitézi Dávid miniszter 2 évre Pogonyi Csabát bízta meg a közlekedési és területfejlesztési projekt értékelésért, valamint az adatstratégiáért felelős feladatok ellátásával. A hivatalos értesítőben megjelent utasítás alapján a miniszteri biztos fő feladata a közlekedési, lakhatási és területfejlesztési programok egységes értékelési és monitoring rendszerének, valamint módszertani kereteinek kialakítása. Pogonyi Csaba koordinálja a döntéseket megalapozó elemzéseket, előrejelzéseket és hatásvizsgálatokat, emellett részt vesz a beruházások rangsorolásában is. Irányítása alá tartozik a stratégiai tervezést támogató egységes adatstratégia, adatbank és indikátorrendszer kiépítése. A biztos összehangolja a minisztérium, a háttérintézmények és a kapcsolódó vállalkozások adatgazdálkodási feladatait, felügyeli a kiemelt projektek utólagos hatásvizsgálatokat és minőségbiztosítja a megvalósíthatósági tanulmányokat. Pogonyi Csaba munkáját a feladatok ellátása során egy 5 fős titkárság segíti. Tovább emelkedhetnek az üzemanyagárak. Szlovákiában a világpiaci olajárak növekedése miatt a kőolajára már hordonként 140 dollár közelében jár. A dráguláshoz több tényező is hozzájárul. Az orosz-ukrán háború, a közel-keleti konfliktus, a szaúdi energetikai infrastruktúrát ért támadások, valamint a Vörös-tenger és a Hormuzi szoros forgalmának bizonytalansága. A Slovnaft vezérigazgatója szerint a szaúdi olajkiesés az európai finomítókat is érint, miközben a piaci bizonytalanság tovább hajtja felfelé az árakat. Szlovákiában a szeptember 13-án zárult héten átlagosan 1,92 euró került egy liter gázolaj, a benzinért pedig 1,80 euró fizettek. A prémium gázolaj ára már meghaladta a 2,12 euró. A kormány és a Slovnaft egyeztetett a helyzetről, mivel a prognózisok szerint a normál gázolaj ára is átlépheti a 2 eurót. Titokban ismét anya lett a színésznő Millie Bobby Brown. A Stranger Things című sorozat 22 éves sztárja és férje, Jake Bon Jovi újabb gyermeket fogadott örökbe, számolt be a People magazin. A színésznő az interneten egy fotót is megosztott a kisbabáról, amelyen a csecsemő keze látható. A bejegyzéshez azt írta, szia kis srác, ami alapján többen arra következtetnek, hogy kisfiú érkezett a családba. A baba nevét és nemét azonban hivatalosan nem erősítették meg. Millie Bobby Brown és Jake Bon Jovi tavaly augusztusban fogadták örökbe első gyermeküket, egy kislányt. A házaspár szeptember elején már utalt arra, hogy újabb családtag érkezett, a változást azonban akkor még kevesen vették észre. A színésznő ezúttal a kommentelési lehetőséget is letiltotta a bejegyzés alatt.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
10: Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés.
10: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
7: A nap legjobb részéhez érkeztünk el, odakint páratlanul jó idő van, ilyen nyárias időt kellene nekünk még októberben is érezni, nem igaz? Sokkal jobb lenne a hangulatunk is, főleg, hogyha még nem is sötétedne majd korán. És hát túl vagyunk már az ebéden is, jól lakottan, energiadúsan állunk elébe a délutánnak. Hát használjuk ki a jó időt, mert úgy néz ki, hogy holnaptól változni fog a helyzet, de erről majd csak egy óra múlva. Ami viszont most fontos, a sok szöveg után jöjjenek minden idők legnagyobb slágerei. Fort Minor, Believe Me, előtte Liza Stansfield és a The Real Thing szólít a Megafonban, most pedig Paula Abdul, Forever Your Girl.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kikapott a Vác csapata a Pest vármegyei másodosztályú férfi kézilabda bajnokságban. A Heves ellen játszottak, és a hazai pálya sem volt a Dunapartiak segítségére. Már az első gólt is az ellenfél szerezte meg, és csak nagyjából negyed óra elteltével tudott a Vác előnybe jutni, ami néhány percig tartott. Aztán még az első játék részben stabilan 2-3 góllal ment el a Heves mellettük, fél időben 11-14 volt az állás. A második félidő izgalmát a 40. perc hozta, amikor ismét a Vác vette át a vezetést, de utána a hevesiek mindent megmozgattak, és vége lett a kedveskedésnek. Kérdés nélkül telt el már az utolsó 10 perc, míg végül 25-29-re megnyerték a találkozót a Vác ellen. Ami most a 12 csapatos bajnokság 8. helyén áll, a listát a Heves vezeti, majd a Fót és a Veresegyháza követi.

lehet a tánc. Ez volt Curtis és Király Viktor itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. És már csak alig másfél óra van hátra a Pest vármegyei első osztályú férfi kézilabda bajnokságban ahhoz, hogy elkezdődjön a Gyömrő Balassa gyarmat mérkőzés. 4 órakor jön az évad második fordulója, ami várhatóan most is izzasztó lesz a gyarmatiak számára. A múlt héten volt vendégem Urbán Otto, a Balassa gyarmati BSE Palóc Farkasok edzője, aki beszámolt arról, hogy nehéz úgy játszani felnőtt meccset, ha előtte még a csapat fele az utánpótlás bajnokságban is részt vesz. Hát akkor azt mondtam, hogy teher alatt nő a pálma, de hát tény, hogy ezt nem lehet az egész éven át így bírni, hogy mégis hogyan érhető el az a cél, hogy a gyarmati klub megnyeri a bajnokságot, hát a titkot figyelni fogjuk. Szóval ma délután 4 órakor Gyömrő Balassa gyarmat a Pest vármegyei első osztályú férfi kézilabda bajnokságban.

a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Beindult a női kézilabda szezon is, a Pest vármegyei első osztályban játszik a balassagyarmati BSS csapata. Szomorúan mentek haza a lányok az első találkozó után, mert kikaptak 0 ponttal, jön a második meccs ma. Üllőre utaztak el, 4 órakor kezdődik a találkozó, hát szűken, de belefér még, hogy aki látni akarja a meccset, még odaérjen. Szerintem meg is hálálják majd a szurkolást a lányok, és minden erejükkel azon lesznek, hogy bizonyítani tudjanak.

0: a megafon a mikrofonnál Házi Attila. Szeptember 20-a van Friderika névnapja. Ez a név germán eredetű, a jelentése békés uralkodó vagy békét hozó vezető. A viselőjéről gyakran feltételezik, hogy határozott, mégis nyugodt és kiegyensúlyozott személyiség. A név egyszerre sugall nőiességet és erőt, így különleges elegyet alkot a lágyság és a vezetői képességek között. Ritkább névnek számít, ezért egyediséget és különleges karaktert is hordoz. Kedves Friderikák, sok boldogságot kívánok nektek, és természetesen azokat is ünnepeljük most, akik szeptember 20-án születtek. Boldog születésnapot kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
6: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027 októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobban lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot. A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védetár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozó a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védettár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Kügerli Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte az idei arcplakát kiállítás fődíját Budapesten. A 26. közérzeti kiállítás pályázatát idegrendszerváltás címmel hirdették meg. A második helyezést Északi Tamás Black Mirror Ébredések című alkotása szerezte meg. A harmadik díjat pedig Madarász Móric Elbaszott lények című munkája kapta. A Borz díjat, vagyis a legkedélyborzolóbb alkotás elismerését Erdélyi Enikő Viktor Új hobbija című munkája nyert el, amelyet édesanyjával közösen készített. Az idei pályázatra mintegy 900 alkotás érkezett. A szervezők szerint az ARC egyik legfontosabb értéke az önkifejezés és az ötletek bemutatása. A kiállítás október 18-áig látható Budapesten, a 11. kerületi Goldman György téren, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épülete melletti parkolóban, a Petőfi híd Budai híd főénél. Saját gíroszozót nyitott Salgótarjánban az énekes Olá Gergő, írja az Index.hu. Az X-Faktor egykori győztese augusztus végén nyitotta meg a Pitázót, amelynek ötlete egy régi, gyerekkori álmából született. Az énekes hónapokon át dolgozott a vendéglátóhely megvalósításán, és az érkezőt közösségi oldalán is bemutatta követőinek. Olá Gergő elmondása szerint már gyerekként érdekelte a gasztronómia, otthon is gyakran kísérletezett különféle ételekkel. Fiatalon fogalmazódott meg benne, hogy egyszer saját büfét szeretne nyitni. Célja, hogy a salgótarjániaknak egy barátságos, jó hangulatú helyet kínáljon, ahol különleges ételeket kóstolhatnak. A pitázó házi pitával, kézműves húsokkal és más ínyenc falatokkal várja a vendégeket. Az énekes szerint a hely megnyitásával újabb fontos álma vált valóra.
3: Időjárás.
5: Időjárás.
6: Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk.
2: Közlekedés.
6: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
2: Fitbit.
7: Nagyon jó hangulatú vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, a Megafon mikrofonjánál Házi Attila. Jön Kenji Zsirák és az Andalusz, előtte Emilio és a rég várt szerelem. Most pedig a Basti meg a slágere. Már is szól a pop.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Sisapista a 19. század végén a Cserhát erdeiben élő betyár a szegényeket segítette, miközben a gazdagokat és az urakat kifosztotta. A történetek szerint jól ismerte az erdőket, és sokáig sikeresen elkerülte az őket üldözőket. Alakja köré számos monda szövődött, ezért ma a Cserhát egyik ismert betyár legendájaként él a köztudatban. Ráemlékeznek egy teljesítménytúrával, ami október 10-én lesz Diós Jenőn. 15, 25 és 40 kilométerre lehet nevezni, a rajt Diós Jenőn a Gyöngy cukrászdánál lesz. Aki tényleg szeretné érezni a legenda igaznak vélt részét, az a 40 kilométeren induljon el. Ez az egyetlen táv, ami érinti a sisapista barlangot is. Hát a szintkülönbség 1750 méter, szóval küzdelmes kaland lesz ez, az biztos. Sisapista nyomában teljesítménytúra október 10-én.

Cry Baby, ez volt a Clean Bandit, Anne-Marie és David Gettával kiegészülve itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Élvezzük a 27-28 fokos meleget a mai napon, de kérdés, hogy meddig tart a jó idő. Hát először is, ma este 8-ig biztosan, mert akkor még 21 fokot fogunk mérni, és éjfélig lényegében nem is változik a helyzet, hajnalra is alig csökken tovább a hőmérséklet. Ez pedig a felhős időnek köszönhető, mert hogy néhány órán belül egybefüggő felhőtakaró alakul ki fölöttünk, eső viszont nem lesz. Holnap pedig már valami egészen más kezdődik, hiába marad a napfény, hiába nem lesz csapadék, a hőmérséklet már csak 21 fokig emelkedik nappal, és úgy néz ki, hogy a hét nagy részében is ilyen mérsékelt meleg.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Nagyon durván megverte a Salgótarján a Balassagyarmat csapatát a 16 év alattiak labdarúgó bajnokságában. A Günther SBTC összecsapás egyoldalúra sikerült, 0-9 lett a végeredmény. A Salgótarján áll a bajnokság első helyén, a Balassagyarmat pedig az utolsón. Ezzel ér véget már a Fitbit, köszönöm mindenkinek az egész napi figyelmet, a folytatásban jönnek a hírek, utána pedig Lombos Marci a Szódában vendégével együtt szórakoztatja majd a megafonisták a este 8 óráig. Friss sporthírek összefoglalójával pedig legközelebb jövő hétvégén jövök, majd szombaton délelőtt 10-re ide a Megafon stúdiójába. Találkozzunk akkor is, mindenkinek minden jót kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Gyere, Magic Mike! Ügy, Jane!
6: Örvendek, Jane!
5: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
7: Nem,
5: mutasd
7: nem
5: meg.
7: Teszek ilyet!
5: Úristen!
3: Csajos hétvége! Szeptember 17-től a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
8: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Valós idejű levegőminőségmérő rendszert helyezett üzembe Gödön a Samsung SDI Magyarország ZRT. A helyi gyár körül 3 mérőállomást alakítottak ki, amelyek a szállóport, a széndioxidot, valamint különböző gázokat és illékony vegyületeket vizsgálják, írja az infostar.hu. A berendezések időjárásállók, napelemmel és akkumulátorral működnek, így hálózati áram nélkül is üzemelhetnek. A mérési eredmények folyamatosan elérhetők a levegotisztasaggot.hu oldalon. A Samsung közlése szerint hamarosan egy újabb mérőállomással bővítik a rendszert. A fejlesztés része annak az átfogó környezetvédelmi akciótervnek, amelyet a vállalat júniusban jelentett be. A gödi üzem működését korábban politikusok és civilek is bírálták. A Samsung szerint ugyanakkor több a gyárral kapcsolatban megjelent információ hamis vagy félrevezető volt. A Pestlár megyei kormányhivatal korábbi közlése szerint az üzem nem veszélyezteti a környezetet, és érvényes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 11 diák terveit ismerheti meg a nagyközönség a Salgótarjáni Dolinka pihenőpark megújításához kapcsolódóan. A városi önkormányzat tavasszal kérte fel az MVSZC Stromfeld Aurea Technikum építészeti képzésben tanuló diákjait, hogy készítsenek elképzeléseket a terület újragondolására. A pályaművek között sokrétű közösségi park, tanösvény, kilátópont és edzőpark is szerepel. Egy másik elképzelés japán kertek hangulatát idézné meg, míg van olyan terv is, amely bobpályát alakítanak ki a Dolinkában. A városlakók szeptember 23-áig a Munipolis alkalmazáson keresztül szavazhatnak arról, melyik elképzelés áll hozzájuk a legközelebb. Az önkormányzat szerint a végleges megújításnál figyelembe veszik a lakossági véleményeket, a bevont tájépítészek javaslatait és a városi költségvetés lehetőségeit. Hozzátették, első lépésként újrafásítják a területet, várhatóan október 2. felében. Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgótarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levett vérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát. A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védettár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozók, a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védettár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Megállapodott az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése arról, hogy Washington fokozatosan növeli katonai jelenlétét a Dániához tartozó szigeten. Donald Trump amerikai elnök szerint az egyezmény hozzájárul az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságához. A megállapodást a dán és a grönlandi kormányzat is megerősítette. Trump a közösségi oldalán azt írta, az egyezmény értelmében az Egyesült Államokkal ellenséges hatalmak nem juthatnak befektetési lehetőséghez a sziget érzékenyebb ágazataiban. Az amerikai elnök szerint a megállapodásnak nincs lejárati ideje. A bejelentés alapján ugyanakkor az Egyesült Államok elnöke felhagyott azzal a korábbi törekvésével, hogy Grönland amerikai területté váljon.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
9: Többnyire a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. A legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
9: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja. Lombos Marcival.
6: Szóda. Elképesztő, kérem szépen, hogy hol tart a technika 2026-ban, hogy két vidéki srác beül az autóba, elmegy Európa másik felébe, egészen konkrétan Hollandiába, Hágába, és simán közvetíteni tud egy rádióadást. Balassi Gyarmaton gyakorlatilag azt hallják, hogy két srác ülnek kint egy teraszon, egy hágai belvárosi lakásnak a teraszán. De mit szólsz ehhez a fejlődéshez, gondoltad volna? De mi 14 éves korunk óta ismerjük egymást.
7: Igen, sziasztok.
6: Hogy mit változott a világ azóta, te jó Isten?
7: Nagyon sokat.
6: Ennél mondjuk bőbeszédűbb srácra emlékszem.
7: Igen, szerintem 14 évesen ezt nem gondoltuk volna.
6: Ja. Figyelj, alapvetően te egy utazós csávó vagy, rengeteget utazol, ugye Sri Lankán, Vietnámban van vállalkozásod, most készül Szardiniára, de mikor, vagy rosszul mondom?
7: Jól mondod, csak ez nem volt publikus.
6: Hát akkor ez most buktat, testvérem. De tudom, hogy mész Mexikóba is, meg minden ott is, hogy amikor fölkérnek, akkor oda mész. És bírnám, hogyha így az utazásról beszélünk, erről az életmód, ami utazás. Most megkérdezted, hogy rólam beszélünk? Hát ha nem is rólad, de tulajdonképpen rajtad keresztül arról, hogy ez az életmód, amikor az ember így ül. Annyit azért még előjáróban mondanék, hogy nagyon szerettem volna azt, hogyha úgy jövünk, hogy ebben az időpontban pont egy autóba ülünk, és abban a mikrobuszban, amiben utaztunk, ott tulajdonképpen közben berakjuk a mikrofont, bekapcsoljuk ugye a sugárzást, és akkor gyakorlatilag egy ilyen utazó, valójában egy utazó műsor valósult volna meg. Egyébként ez fontos tudni, hogy kb. Ilyen 16-18 órára tértünk ki. Hölgyeim és uraim, ez itt a Szóda, hogy megszokhattátok minden vasárnap délután 4-től este 8 óráig Lombos Marcival és vendégemmel. A mai vendégem pedig nem más, mint Kis Peti, aki egyébként egy kitesurf oktató, és hát vállalkozásként, nem tudom, csónak kölcsönződ van, meg apartmanok, meg mint a világ másik felén. Tényleg, ahogy mondtam az előbb, Hágában vagyunk, Hollandiában, és két tínédzser lánynak 18 éves és egy 19 éves lánynak a lakásában ülünk, ők a mi lányaink. Ahogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4-től este 8 óráig ez itt a Szóda című műsor. Indítsuk el a mai műsort egy zenével, ami pedig nem más, mint a, bocsánat, ezt ki kell, hogy keressem, a Tones and I Dance With Me című dala.

0: Peti bácsi, tehát te a nagy vagány, kitesurf oktató, hát ha nem hippinek nem is mondanálak, de azért az egy extrém sportoló, itt kicsikét meg vagy illetve a mikrofonok, mikrofonok mögött.
1: Köszönöm szépen a felvezetést.
0: Mi az oka? Kispeti, bocsánat, Kispeti egy balassagyarmati gyerekkori barátom a mai vendégem. Tulajdonképpen az történt, hogy együtt utaztunk ki ebben az időben, itt kell lennünk Hágában, két tinédzser gyerek költöztetését vállaltuk be, úgyhogy innen közvetítjük az adást, és most kint ülünk a gyerekek teraszán. Na, tehát akkor térjünk oda-vissza, hogy mi az oka annak a megilletődöttségnek.
2: Köszönöm szépen, és megtiszteltetés számomra. Üdvözlök minden kedves hallgatót.
0: Nagyon szépen beszélsz egyébként.
2: Ebben az idegen szerepben. ahogy mondod, igen, viszonylag későn, tehát már idősebb koromban, az szerintem 28 éves koromban volt az, hogy tengeren túlra utaztam a kitesurf miatt, és hát így belecsöppentem, beleragadtam végül is ebbe. Oktatóként mentem el dolgozni, és akkor utána saját vállalkozásként indítottunk. Vietnámban először, aztán nyári spotnak máshol dolgoztam egy ideig, aztán nyáron utána Görögországban volt egy, utána lett a nyár helyett, nyáron Sri Lanka lett Görögország helyett, és akkor most gyakorlatilag ez a kettő van, és akkor vannak tervek még, hogy...
0: Figyelj, ez nem az az életút, amit az ember így, nem tudom, kiszámol magának. El tudom képzelni, te TF-et végeztél, ugye?
2: Igen, a Juhász Gyula tanárképző főiskolára jártam Szegedre.
0: Szóval, hogy egy ilyen jellegű pálya azért, ez, hogy nem egy szokásos karrier történet. Tehát, hogy amikor leültök a TF-en, és nem tudom, önmarketinggel és karrier tervezéssel foglalkoztok, akkor fél millió egy karriert lerajzolnak neked, de ez olyan, amit szerintem csak az élet hoz meg.
2: Így, ahogy mondod, ez abszolút az élet hozta, ugye dolgozni mentem ki, tetszett a hely, és utána egy lengyel és egy vietnámi sráccal úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk a saját helyünket Vietnámba, és ez így kezdődött.
0: Fél Nagyferó mondta egyszer, hogy bátor az az ember, aki egy szakadékon kimer lépni arra a lécre, ami nem látszik. Érted, amit nem látsz magad előtt. Ez tulajdonképpen az. És igazából ez érdekelne, hogy hoz meg az ember egy olyan döntést, ami egyébként most csak ezzel a mondattal tudom lefesteni a helyzetet, hogy egy ilyen karrier nincs megrajzolva. Érted, egy ilyen karrierben nem tud segíteni apa, anya, ez egy kockázatvállalás. Hogy az ember mennyire hoz meg könnyen, nehezen, mennyit filózol azelőtt, mielőtt úgy döntesz, hogy figyelj, oké, hogy én itt egy fizetett ember vagyok, de magyarként Vietnámban elindítok valamit, ami egy saját vállalkozás.
2: Hát én azt gondolom, hogy egy családi támogatás az mindenféleképpen, nem csak anyagilag, de minden más szempontból az fontos. Tehát az, hogy én nem gondolom úgy, hogy a mi családunk szerintem abszolút átlagos háttérre rendelkezik, de egy bizonyos támogatással én biztonságban éreztem magam.
0: Aha, de ez mondjuk anyagi támogatást jelent, vagy az, hogy megbeszéled anyával, apával, hogy mit fogok csinálni. Drága anyuci, az a szitu, hogy én úgy döntöttem, hogy egy tengerparti szakaszon csónakkölcsönzőt fogok nyitni, és ott fogom tanítani a gyereket. Jaj, kisfiam, ez jó ötlet. Tehát, hogy ezt a gyakorlatban hogy képzeljük el?
2: Igazából itt a támogatásról van szó, arról, hogy az ötletem támogatva volt. Na, ez nem volt, hogy ne csináld, nem nagyon veszélyes, vagy aha, tehát ilyen nem volt benne.
0: Ja, tehát, hogy elég hinni abban a gyerekben, tehát is mondjuk akkor legyen szó így a saját gyerekeinkről, aki választ valamilyen ismeretlen utat, hogy azt mondjuk, hogy te ezt az utat, ezt fogod tudni járni.
2: Igen, és hogyha valamilyen oknál fogva ez nem sikerül, akkor várunk szeretettel haza.
0: Wow!
2: Tehát ez a lényeg ebben szerintem.
0: Aha. És egyébként neked így mennyi, nem tudom, előkészület volt, és kifejezetten itt a mentális, meg pszichológiai felkészülésre gondolok, érted? Hogy mennyi ideig filózik az ember azon, hogy ezt megcsinálja?
2: Nem túl sok helyig.
0: Ez kb. Egy pillanat, mi?
2: Igen, körülbelül. Tehát ugye, amikor kint voltam, és akkor ott ennél a cégnél dolgoztam, akkor összebarátkoztam a másik két oktatóval, akivel ugye együtt szörföztünk, kitesurfet is, meg szörföt is, akkor mégis meg megérlelődött bennük a gondolat, hogy ezt mi tudnánk jobban csinálni, mint ahogy, ahogy most csináljuk.
0: Ja.
2: Alkalmazásban, és akkor elkezdtük.
0: És ezt nyilván pillanatok alatt átlátja az ember. Egyébként képzeld el, hogy rengeteg olyan szituval találkozom, hogy így vidéki falvakban, kisvárosokban vannak családok, akik mondjuk így meglepően nem helyiek, és akkor rövid beszélgetés után kiderül, hogy Budapestről érkeznek, és itt tulajdonképpen az történt, hogy bejöttek a városkába, vagy bejöttek a faluba, meglátták, és egyszerűen otthon érezték magukat, és egyszer csak megláttak egy házat, és azt érezték, hogy ez az én otthonom, és hogy, hogy tulajdonképpen hoz az ember ilyen jellegű váratlan döntéseket, és akkor egyszer csak eladnak mindent Budapesten azért, hogy megvegyék. És ezek csak érzések, érted, ezek ilyen intuíciók, hogy, hogy azt érzi, hogy jaj, de én úgy érzem, hogy ebben a falucskában, amiről nem is hallottam addig, hogy élni tudnék. Szóval, hogy, hogy az emberekben alapvetően, ha nem is mindenkiben, de van ez a fajta ilyen, ilyen intuitív kockázatvállalási készség.
2: Igen, igen. Tehát én azt érzem, hogy az, hogyha mielőtt valamiből belevágok, és biztos többen vannak így vele, hogy van egy ilyen nagyon erős késztetés,
0: aha,
2: és akkor így elképzeled, ez működni fog, ez jó lesz, és amikor ott vagy, hogy na most meg kell hoznod a döntést, akkor hezitálsz.
0: Akkor hezitálsz.
2: És attól függően...
0: Erről a döntésről hogy... fogunk beszélni, és ne, létszi, ne mondd tovább. Mert szerintem ez egy nagyon fontos pillanat minden ember életében. Mi pedig hallgassunk zenét, az, ami pedig most meg fog szólalni, Barbie-tól, ha zene szól.

0: Vendégem Kis Peti, aki Vietnámban, Sri Lankában és a világ egyes különböző tájain vállal kitesurfoktatást. Egyébként azért mondtam Vietnámot és Sri Lankát, mert hogy ott saját vállalkozásod is van. Vele ülünk egyébként Hollandiában, Hágában, szóval tényleg elképesztő, hogy 2026-ban egy olyan srác, mint én vagyok, érted? Itt gyakorlatilag a világ bármelyik pontjáról. Egyébként a világ bármelyik pontjáról tudnánk csinálni. Ugyanis a rádiónktól kaptam egy olyan kis cuccot, hogy bárhonnan tudunk közvetíteni. Mindegy, ebben nem is akarok jobban belemenni, szóval, hogy ha olyan zajokat hallotok, ami furcsák, akkor azok tőlünk jönnek innen a Hágai utcáról. Tényleg, itt nézünk, egy gyönyörű helyszínen vagyunk egyébként. Fia, amiről beszéltünk az előbb, amikor az ember hoz egy nagyon merész döntést, ugye a tiéd az volt, hogy a Távol-Keleten nyitottál két iskolát, miért nézel így? Rosszat mondok?
1: Nem, jót mondasz, csak beleütöttem a fejem a mikrofonba.
0: Ja, plusz a fejedre lóg két úgynevezett neoprén, ami arra való, hogy az ember hideg vízben és hideg időben is tudjon vízisportokat csinálni.
1: Ja, mert így a költöztetés mellett kihasználjuk az időt is. Szörfözünk is mellett.
0: Az északi tengeren, kérem szépen. És nagyon remélem, hogy a holnapi nap mi is ki tudunk menni szörfözni. Na, figyelj, arról a pontról, vagy arról a pillanatról beszéltünk, amikor az ember, ahogy te mondtad, elképzeli, hogy valami működni fog, ez mondjuk a Távol-Keleten lévő vállalkozásod, összeáll a fejedbe, és a döntés, tehát hogy a valódi döntésnél kezdesz el hezitálni.
1: Igen.
0: Beszéljünk erről a pillanatról egy
1: kicsit. Életemben volt többször úgy, hogy igen, és volt többször úgy, hogy nem.
0: Ja, tehát már voltál ilyen helyzetben, és volt igen, olyan, amit nem hoztál meg.
1: Attól függően persze, hogy mekkora döntésekről beszélünk, de hát ez egy tulajdonképpen egy elég komoly döntés volt annak idején, a vietnámi. És akkor emellett
0: hiszem,
1: volt
0: igen.
1: A Sri Lanka is egy komoly döntés volt, hogy belevágjak, nem? És akkor ez attól függ, hogy ugye van egy hosszú folyamat, mielőtt eljutsz arra a pontra, hogy most el kell döntened, így érlelődik, álmodozol, számolgatsz, ami addig összegyűlt tapasztalataidat átgondolod, hogy ez hogy menne, hogy tudnál itt élni, ugye nyilván sokat számít, hogy hol fogsz élni, nem csak a munka, nem csak az üzleti része, a megtérülés, hanem hogy érzed magad.
0: Aha.
1: Azon a helyen, amit kinéztél magadnak, vagy szeretnél lenni, és akkor amikor odaérsz, hogy most akkor tényleg el kell döntened, és most kell eldöntened.
0: Most kell eldöntened. Bocsánat.
1: Akkor szerintem azt számít, hogy akkor milyen lelki állapotban voltál, és hogy készültél fel erre a döntésre. Szerintem fel kell készülni egy döntésre, olyan szempontból, hogy nagyon sok oldalról. Kicsit kilépni abból a nézőpontból, abból a pozícióból, ahol vagy, és átállni egy másik oldalra. Onnan is jól megnézni, és minél több helyről meg tudod nézni, ez nyilván...
0: De most ezt hogy képzeljük el a gyakorlatban?
1: Hát...
0: Mondjuk ki volt a Vietnámban? Először is mennyi időt töltöttél el ott, még belevágtál? És ez ugyanúgy egyébként érvényes ez a kérdés Sri Lankára is?
1: A Vietnámban 2006-ban mentem ki, és 2009-ben nyitottuk.
0: Aha, mondjuk 3 év azért az hosszú idő.
1: Két szezon volt, és nem is úgy volt, hogy egész évben kint voltam, csak télen, tehát a 6 hónapot. És ugye akkor már volt egy 2 szezonos tapasztalatom a helyről, körülbelül tudtam, hogy milyen forgalom, mennyi turista van, milyen a szél. Képbe voltam, hogy milyen beruházással jár ez. Egyébként azt hiszem az én részem, hogy mivel 3-an nyitottuk, akkor az én részem, akkor a 2002-es Ford Fusion-emet adtam el, és annak az ára ment bele ebbe a suliba. De hát nagyon-nagyon vékonyan kezdtünk, tehát nem nagyjal durrantottunk, hanem egy kicsiből lépésre.
0: Lépésről lépésre mentetek. Uh-huh. Egyébként, hogyha mondjuk így, nem tudom, nagyobb tőkéd van, akkor mondjuk belevágsz? Tehát hogy bele mered tenni? Vagy ez is helyzetfüggő?
1: Nem tudom, igazából egy barátom, akinek adtam a véleményére, ő mondta akkor, hogy vagy kicsit csinálj, vagy nagyot, a közepes nem jó, mert kicsiből tudsz nagyot csinálni, a nagyból meg ugye nagyobb kockázattal jár, de akkor egyből nagyobb profitot tudsz hozni. És valahol igaza volt, mert és ez egy speciális üzlet, viszonylag nagy befektetés kell ahhoz, hogy a eszközöket megvedd, tehát elég drágák a deszkák, az ernyők, a kiegészítők. Úgyhogy nem bánom.
0: De hát mondjuk akkor, várják, 2001, egy 7 éves autóról beszélünk, ami szerintem így fiatalnak számít. Tehát ugye azért ezek milliók.
1: Azt hiszem, hogy 2 millióért adtam el.
0: Aha. Ez most mondjuk ma mennyi pénzt lehet?
1: Nem fogom, sincs, hogy 2009-ben 2 millió forint, most lehet, hogy 4.
0: Dá.
1: Kevesebb?
0: Szerintem sokkal több.
1: Több, mint 4?
0: Szerintem igen. Hát figyelj, szerintem most egy 7 éves német autó szerintem egy ilyen, nem tudom, ilyen 7-8 millió forint körül van.
1: Nem vagyok.
0: Aha. Na mindegy, hogy ez jelentős mennyiségű pénz, arra gondolok ilyenkor, amikor ezt mondom.
1: Egy használt Fordára.
0: Aha, igen.
1: Kinek? Ki milyen szinten van, de igen. Akkor végül is ez volt.
0: És mondjuk Sri Lankán mennyi idő állt rendelkezésedre, hogy meghozd a döntést?
1: Sri Lankán ott egy kicsit más volt a szituáció, mert nekem megvolt a nyári helyem, az a Görögország Kos szigetén, ahol volt egy iskolám, az már akkor a 3. éve ment, mikor egy barátom megkért, hogy menjek is Sri Lankára. Ez szezon közben volt, tehát nyáron kiutaztam, és mondta, hogy meg akarja mutatni azt a helyet. Ez egy akkor feljövőben lévő kitespot volt tulajdonképpen, tehát egy Ázsiában egyre közkedveltebb kitesurfös hely. És akkor elrepültem végül is, ott találkoztunk, szétnéztünk, megnéztük a földeket, jó volt a szél, jól éreztük magunkat, szép volt a környezet.
0: Ez tulajdonképpen pár hét.
1: Nem, ugye, mert akkor még csak megnéztük, és akkor hazajöttünk, elment a szezon, és a nyár végéig kellett ezt végül is eldönteni, hogy akkor belevágjunk, vagy ne.
0: Ez körülbelül másfél hónap.
1: Körülbelül.
0: Aha. Hú, izgi. Oké, ismét zenét fogunk hallgatni, és az a dal, ami most következik, pedig nem más, mint Orbán Rudi és a Kereszthúzat című dal. Utána jövünk vissza az óra végén, a hírek előtt egy pár percre.

0: Igen, tisztelt hallgatóim, hölgyeim és uraim, ez itt a Szóda, ahogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4-től este 8-ig Lombos Marci beszélget valamelyik kollégájával, haverjával, barátjával, a mai napon Kis Petivel beszélgetünk. Ugye a helyszín az Hollandia, többször mondtam is, hogy ugye 2026-ban tényleg annyit változott a világ, hogy gyakorlatilag kiviszi az ember a kis stúdióját, és ez tényleg egy táskában elfér, és onnan sugározni tud Magyarország kis térségeibe egy rádióadást. Ebben az órában beszélgettünk, Kis Peti ugye kitesurf oktató, azokról a távol-keleti vállalkozásokról, amiben ő így, nem tudom, a térképen, fia, ha gombostűt egy térképen így föl tudsz helyezni, ahol te mondjuk eltöltöttél legalább egy hónapot, akkor hány ilyen hely van?
1: Legalább egy hónapot? Hát szerintem a 6-7.
0: Aha. Mm-hmm. Ja, izgi.
1: Lehet, hogy több.
0: És ebből mondjuk csak érdekességképpen, hogy ez van a távol-keleten ugyanúgy, mint mondjuk Mexikóban.
1: Igen, Mexikó, Dél-Amerikában nem voltam, csak Mexikóban. Ugye Észak-Amerikában, Kanadában, ahol többet töltöttem, mint egy hónap. Mm-hmm. És akkor Ázsiában elég sok helyen, tehát ott Vietnámban, Balin, Sri Lankán.
0: Aha.
1: És akkor Európában.
0: Te szegény ember, nem irigyel senki téged. Fia, ahogy mondtam, ez egy utazós műsor, alapvetően az utazásról szívesen beszélnék. A következő óra az egyébként egy tematikus adás, zenét fogunk hallgatni, de a harmadik órától visszatérünk ehhez a témához, utazásról fogunk beszélni. Ugye egyetlen dolog van, amit én így egy kicsit sajnálok, hogy nem sikerült megvalósítani. Szerettem volna úgy ezt a műsort sugározni, hogy az autóban ülünk, amíg mi jövünk Budapest és Hága között, és akkor onnan itt tök jó lett volna, de így adódott. Ez sem rosszabb egyébként, nagyon-nagyon jó kis teraszon ülünk, nagyon szép kilátással Hága városában, ahol egyébként az időjárás rettenetesen változó. Tehát hogy tényleg az van, hogy az egyik pillanatban olyan szél fúj, hogy az asztalokról elfújta a szemüvegemet, a habutartót, a poharat épp, hogy nem fújt el, a következő pillanatban pedig gyönyörű verőfényes napsütés van. Egyébként most is ez van. Meghallgatjuk a híreket, és utána jövök vissza.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Gyere, Magic Mike! Ügy, Jane!
8: Örvendek, Jane!
7: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
9: Nem,
7: mutasd
9: nem
7: meg.
9: Teszek ilyet.
7: Úristen!
5: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
10: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
5: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
4: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
4: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
11: Két korszerű ultrahangkészülékkel bővült a Rétsági Egészségügyi Centrum eszközparkja, értesült a Megafon. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával, 25 település együttműködésével valósult meg. A beruházásra 50 millió forint állt rendelkezésre. Az új berendezések a diagnosztikai munkát segítik, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a térség lakói gyorsabban és korszerűbb eszközökkel vehessék igénybe az ultrahangvizsgálatokat. A fejlesztésnek köszönhetően több vizsgálat helyben is elvégezhető. kezelhető, így a betegeknek bizonyos esetekben nem kell távolabbi egészségügyi intézménybe utazniuk. A két készülék beszerzésének előkészítésével a Rétsági Képviselőtestület már 2025-ben foglalkozott, a közbeszerzési eljárás pedig 2026 tavaszán ismét megindították. A fejlesztés várhatóan folytatódik. A tervek szerint a program keretében egy röntgenberendezés beszerzésére is sor kerülhet. A cél, hogy a korszerű diagnosztikai ellátás egyre nagyobb része helyben a járás lakossága számára elérhető legyen. Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgó-Tarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levetvérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár három ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát.
8: Befejezték a nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrök a somoskőújfalui testvérgyilkosság ügyében, írja a police.hu. A tragédia 2025. június 9-én történt, amikor két férfi összeverekedett egy lakóházban. A rendőrök a konyhában egy erősen vérző, eszméletlen 31 éves férfit találtak, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A hatóság megállapítása szerint halálát idegenkezűség okozta. A nyomozók az elhunyt 29 éves testvérét előállították, majd őrizetben. Bevették. A bíróság a férfi letartóztatását a nyomozás teljes időtartamára fenntartotta. A szakértői vizsgálatok során az is kiderült, hogy a gyanúsított 2024. októberében már bántalmazta testvérét, aki akkor életveszélyes koponyasérülést szenvedett. A két ügyet egyesítették. A férfit emberöléssel és életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják. A rendőrök az elkövetéshez használt elrejtett eszközöket is megtalálták. Az iratokat vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek.
11: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027 októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobban lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot.
9: Közlekedés.
2: Közlekedés.
11: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endre falva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
12: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
14: Szóda.
0: Ez itt a második óra, Hollandiából, Hágából, Kis Petivel beszélgetünk, ahogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4-től este 8 óráig Lombos Marci van itt a zizeg a frekvenciában. A második óránk egy tematikus adás, és minden alkalommal megkérdezem ma Kis Petitől, aki egyébként kitesurfoktató, és csónakkölcsönződ van, apartmanjaid vannak. Azt én honnan veszem a csónakkölcsönzőt?
1: Nem.
0: Akkor mi szuppokat kölcsönzünk?
1: Az se.
0: Akkor csak kitesurf.
1: Kite-ot meg szörföt.
0: Ez tök jó. Ez tök jó. Figyelj, zenehallgatással hogy állsz?
1: Sokat hallgatok.
0: És inkább régebbieket, vagy újabbakat?
1: Vegyes. Régebbieket többet egyébként.
0: Ott, amikor kim vagytok és most tök mindegy, hogy Vietnám, vagy Sri Lanka, vagy Görögország, vagy Szardinia, Mexikó, ott így mindig szól a zene?
1: Mindig, és ez nekem ez egy becsípődésem, tehát én csinálom a playlisteket.
0: Aha.
1: Én készülök arra, ugye úgy képzeld el, mint ez egy klub tulajdonképpen, ahol lejönnek az emberek, van kávé, szendvics, ücsörögnek, összerakják a cuccukat, bemennek kájtozni.
0: Kijönnek, pihennek.
1: Ez egy ilyen beach hátszerűség, tehát nyitott oldal van teteje, hogyha esetleg esne az eső. Próbáljuk szépen dizájnosan kialakítani, mindig ilyen használt szörvdeszkák vannak a falon. Szeretek ezzel pepecselni, és a zenére nagyon adok. És aha, mindig ilyen jó érzéssel tölt el, hogy a vendég, nagyon jó volt a zenem.
0: Aha. És figyelj, inkább régebbieket, vagy inkább újakat szoktál összerakni? Mit hallgatnak a te pályádon?
1: Tehát a korunk...
0: Hát mi a régi?
1: Mi a régi, nem tudom. Szoktam, én is szoktam tematizálni, tehát úgy, hogy van úgy, hogy mondjuk 9-kor nyitunk, és akkor 2-ig nyomok 90-es évek underground hip-hopját, és akkor jönnek, szeretik, és akkor utána egy kicsit átcsúszok egy populárisabba.
0: Aha. És az fontos, hogy populáris legyen, hogy ismerjék fel.
1: Nem fontos végül is, mert én jól érzem magam.
0: Na de ha vendégeit, hogy érzik magukat?
1: A vendégeim azok. Igen, nyilván fontosak ők is, persze.
0: Ez egy tematikus óra, ma szeptember 20-át írunk, 2026 az évszám, és megnézzük azt, hogy a mai naphoz képest 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt milyen dalok szerepeltek a Billboard lista élén, vagyis mi volt az a zene, ami az akkori embereknek így a közhangulatát befolyásolta, ugye rádiókban szólnak a dalok, erre vezetnek a kamionsofőrök, már aki nem kazettát hallgat, ugye a régebbi időket beszélünk, aztán CD-t, hogy a kisboltban milyen zene szól, érted, amikor a BKV ellenőr megy a városban, akkor szállt fel a villamosra, akkor épp a kiszűrődő üzletből milyen zene szól, milyen dalt hall. Tulajdonképpen ezt próbálom így kutatni azáltal, hogy ezt nézegetjük, ezeket a dalokat.
1: Nagyon jó.
0: 1976-tal fogunk kezdeni a következő blogban. Most meghallgatunk néhány dalt, addig megpróbálom életre kelteni az időgépünket, amit egyébként úgy hívnak, hogy YouTube, meg www.billboard.com, mert ugye a Billboardos slágerlista első dalait válogatjuk ki. Addig pedig szólaljon meg néhány nóta, ami pedig az első lesz, és ez a második óra nyitó zenéje, Post Malone és Blake Shelton, Pour Me a Drink.

Jedlik Ágnus vagyok. 1826-ban én találtam ki a szódát. Amit most a Megafonban csinálnak, attól elhatárolom magamat, mert messze nincs köze az én...

0: Szóba kerültek sztárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit Hollandiából, egy hágai kis lakásnak a teraszán ülünk vendégemmel, Kis Petivel, és el is indítjuk ugye a második óra időgépét. 1976. szeptember 20-át írunk így virtuálisan, és megnézzük, hogy mi az akkori Billboard number van. Ezeket fogjuk hallgatni, és indítom is a dalt. Kérem szépen, egy óriási amikor a 90-es években 88-as évek végén már elkezdtem.

0: mint nem tudom, ilyen...
1: Hogy mennyire szóval
0: pop történelmi. Aha. Tényleg? Tök érdekes, mert nekem ez egy 10-es dal.
1: Igen?
0: Ja, abszolút, aha. És hogy tök érdekes, hogy szerintem az afroamerikaiak ugye viszonylag nehezebb fogadják el, bár azért vannak olyan fehér előadók, egy Eminem, egy Bobby Caldwell, akik a feketék zenét játszák, és nem úgy néznek rá, hogy ez így van, hogy ez nem
1: Igen.
0: Hogy egyszerűen elfogadják. Igen. A White Sherry és a Play That Funky Music White Boy. És akkor ugorjunk 10 évet, nézzük meg az 1986-os Billboard No. 1-t,

Adok rá egy kicsi hangot. A 80-as években volt egy több részes kultikus film. Tényleg kultikus. És ha egyébként most időutazásról beszélünk, mert hogy azt nézzük meg, hogy a 2026. szeptember 20-hoz képest milyen dolog szerepelnek 50-40-20 és 10 évvel ezelőtt,

0: tehát egy valódi időutazós film. És a nótának az volt a címe, hogy Power of Love.
1: Yeah.
0: Got the power of love. Yeah. Na ez, aki most énekel, a Stuck With You című nótát, ugyanaz az előadója, ő pedig nem más, mint Huey Lewis. Ugye így megvan? Ez a karcos hang. Egyébként tényleg egy nagyon eredeti hang, irgalmatlan jó muzsikálása, hogy megszokhattuk. Ugye a 80-as évek az ugye a könnyű zenei életnek a teteje, tehát hogy tényleg már rájönnek arra, hogy biznisz van, elismerik a jó zenészeket, jó zenészeknek csinálnak lemezeket, tényleg, és kifejezetten.
1: És kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy szerinted akkor voltak jobbak a zenék, vagy most jobbak a zenék?
0: Hát figyelj, ez nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy ma nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon jó zene van, meg nagyon jó zenészek, de valamiért a mainstreambe, tehát a rádiók, hallgatók körébe ez nem jut el. Igazából nagy sztárok, azok ritkán, van egy-kettő, van jó példa, egy Bruno Mars, egy Lady Gaga, ők fantasztikus előadók, de igazából nagyon

0: a Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: Időgépünkbe belecsapadtunk 2006-ba, szeptember 20-át írunk, és mutatom, hogy akkor a Billboardon mi volt a number one dal. Ez egy nagyon kemény, nagyon húzós alap, rengeteg elektronikával, nagyon rá is messze. Még a hang is el van torzítva. Justin Timberlake és Timbaland közös voltája a címe Sexy Back. De ilyen nótát például így raksz be,

0: Ez itt a Szóda, ahogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4-től este 8-ig, a második órában pedig tematikusan zenét hallgatunk. Megnézzük, hogy a 2026. szeptember 20-ai időponthoz képest milyen dalok szerepeltek a Billboard lista élén 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt. Hogyha visszagondolunk, ugye volt, 76-ban volt a Play That Funky Music White Boy, utána jött a Huey Lewis, aztán 96-ban, hú, már nem is emlékszem, hogy ez mi volt. Utána jött a Justin Timberlake, és aztán volt ez a Chainsmokers nóta. Neked nincs meg a 96-os? Hogy mit hallgattunk?
1: Nincs.
0: Most a memória játékban egy picit megbuktunk.
1: Igen.
0: Hogy mi volt a kedvenced?
1: Ezek közül az első.
0: A Play That Funky Music Fight-ban. Én is nagyon csípem. Most pedig megnézzük azt, hogy szeptember 20-án ezen a napon mi van a Billboard lista élén, és akkor indítom is.

0: si conti con sé.
1: Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee.
0: Így igazából nincs benne semmi, ami modern, ez egy klasszikus country nóta, de ezt a rádió hallgatók minden vasárnap itt ülnek velem a szódában, tudják, ő Ella Langley és a Choosing Texas.

nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a 26 éves lány Ella Langley mennyire itt tartja. Mennyi ideig tud ülni a trónon, kérem szépen a királynő, a popzene királynője ezen a napon ismét Ella Langley, a Nóta címet pedig, ahogy mondtam, elég kapszor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Ne vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét. Az iskola évektől a családalapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
7: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
6: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
2: Reklámot hallottak.
8: 18 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 20-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Két korszerű ultrahangkészülékkel bővült a Rétsági Egészségügyi Centrum eszközparkja, értesült a Megafon. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával, 25 település együttműködésével valósult meg. A beruházásra 50 millió forint állt rendelkezésre. Az új berendezések a diagnosztikai munkát segítik, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a térség lakói gyorsabban és korszerűbb eszközökkel vehessék igénybe az ultrahangvizsgálatokat. A fejlesztésnek köszönhetően több vizsgálat helyben is elvégezhető, így a betegeknek bizonyos esetekben nem kell távolabbi egészségügyi intézménybe utazniuk. A két készülék beszerzésének előkészítésével a Rétsági Képviselőtestület már 2025-ben foglalkozott, a közbeszerzési eljárás pedig 2026 tavaszán ismét megindították. A fejlesztés várhatóan folytatódik. A tervek szerint a program keretében egy röntgenberendezés beszerzésére is sor kerülhet. A cél, hogy a korszerű diagnosztikai ellátás egyre nagyobb része helyben, a járás lakossága számára elérhető legyen. Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-ei akciót a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgó-Tarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levett vérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát.
10: Befejezték a nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrök a somoskőújfalui testvérgyilkosság ügyében, írja a police.hu. A tragédia 2025. június 9-én történt, amikor két férfi összeverekedett egy lakóházban. A rendőrök a konyhában egy erősen vérző, eszméletlen 31 éves férfit találtak, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A hatóság megállapítása szerint halálát idegenkezűség okozta. A nyomozók az elhunyt 29 éves testvérét előállították, majd őrizetlenül. Bevették. A bíróság a férfi letartóztatását a nyomozás teljes időtartamára fenntartotta. A szakértői vizsgálatok során az is kiderült, hogy a gyanúsított 2024. októberében már bántalmazta testvérét, aki akkor életveszélyes koponyasérülést szenvedett. A két ügyet egyesítették. A férfit emberöléssel és életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják. A rendőrök az elkövetéshez használt elrejtett eszközöket is megtalálták. Az iratokat vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek.
11: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027. októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobban
9: lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot.
2: Közlekedés.
9: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
12: Szóda. A szóda harmadik órája mindig úgy kezdődik el, hogy napi információkat olvasok be. Jól figyelj, Peti, mindenki névnapját ünnepli, mert lehet, hogy kötelezve vagy ezzel telefonhívásokra vagy SMS-ek küldésére, tehát mindenki a névnapját ünnepli, akinek az a neve, hogy Friderika, Eponin, Euszták, Federika, Filip, Filippa, Frida, Fülöp, Zsuzsa, Zsuzsanna, Zsuzsanna és Zsuska, nekik kívánunk boldog névnapot. Illetve, hogyha van olyan ismerősötök, akit így hívnak, és még nem köszöntöttétek fel őt, akkor gyorsan belenyúltok a hűtőszekrénybe, kiveszitek azt a 4 éve tartogatott édes pezsgőt, amit valamikor az unokatestvéretektől kaptatok, azzal átcsatogtok hozzájuk, felköszöntitek őket, és megeszitek a vasárnapi ebédjét, legyen az húsleves, rántott hús, vagy bármi más, csak jó sok húsi legyen benne. Ez nem biztos, hogy a vegáknak szóló mondat. Mondok néhány politikai eseményt, ami a mai napon történt. Az első a Wikipédia szerint, de ha úgy érzed, nyugodtan szóljál bele. 1096-ban ezen a napon lépnek a Magyar Királyság területére a Bion Gottfried által vezetett keresztes hadjárat seregei. A mintegy 100 000 főnyi sereg a Kálmán királlyal kötött egyezmény alapján vonul át az országon. Ja, csak így átszólaltak rajta. A következő 1187-ben Szaladin szultán megkezdi Jeruzsálem ostromát. 1519-ben, és szerintem ez nagyon fontos, Magellán elindul az első sikeres világ körüli hajóútra. Tulajdonképpen ezzel begyújtva, de egy ilyen önindító az autón, a gyarmatosítást. Az kemény. 1814-ben a Baltimore Patriot című lapban megjelenik az Amerikai Egyesült Államok himnuszának szövege. 1891-ben ezen a napon az első gázolaj meghajtású kocsi debütál Springfieldben, ez pedig Massachusetts. Ez a gázolajos. Ez nekünk azért fontos, mert mi mind a ketten járunk dízelautóval. Tulajdonképpen neki köszönhetjük Springfield városának. Megyünk tovább. 1954-ben, és ez is szerintem tök izgi, az első Fortran nyelven megírt számítógép program futtatása. Tehát 54-ben már írnak olyan programot, amivel számítógépet tudnak működtetni. 1985-ben a Walt Disney World, tehát ez a Disney World, a 200 milliomodik vendégét fogadja megnyitása óta. Wow. Szerinted mit kaphatott az, aki 200 milliomodikként lépett be?
13: Lehet, hogy lekezelt vele Goofy a bejárat.
12: Az simán. Simán. Meg nem tudom, igen. Kapott egy Donald kacsás kitűzőt. 1981-ben a Greenpeace ügy Franciaországban kiderül, hogy a francia titkosszolgálat az új-zélandi Auckland kikötőjében július 10-én elsüllyesztette a Greenpeace környezetvédő szervezet Rainbow Warrior nevű hajóját. Ez milyen? Az ügy miatt lemond a francia honvédelmi miniszter. Ez nagyon durva.
13: Erről nem is hallottam.
12: Ez nagyon durva. És 1990-ben, ezt is mondom, ratifikálják a két Németország újraegyesítését. Ezek voltak a történelmi események, és akkor jöjjenek születésnaposok, híres emberek, akik ma ünnepelnék, vagy ünneplik születésnapot. Az első 1704, már a Wikipédia szerint 1746-ban Gróf Benyovszky Móricz magyar utazó és kalandor. Hát mi is azok vagyunk egyébként, utazók és kalandorok. És akkor megyünk tovább. 1878-ban született Upton Sinclair amerikai író, a Jungle szerzője. Kovács Apollónia Kossuth-díjas magyar előadó művész, 1926-os születésű, 34-es születésű, Sophia Loren Oscar-díjas olasz színésznő. Hú, de szép csaj volt.
13: Igen.
12: Ugye?
13: Igen.
12: 35-ben, már mint 1900, Aracki László magyar táncdal énekes. Tudunk Aracki Lászlódalt?
13: Na, nem csak a 20 évesek ki a világ.
12: Nem csak a 20, tényleg? Aha, és ez igaz is. Pörgetem tovább a netet. Tenisz, te bírod? Na, 1981-es Feliciano López, spanyol teniszező. Nem tudom, ellenállhatatlan késztetés van, hogyha japán nevet olvasok, akkor azt ki kell mondanom. Így mondom, az utolsó híres emberként 1988-ban született Omoto Ayano. Jó mondom?
13: Jó.
12: Te hogy mondanád japán?
13: Miről mondtad?
12: Omoto Ayano, japán énekes táncos, a Perfume Electropop trió tagja. De hát nem csak híres embereknek van születésnapja, ma lehet teljesen hétköznapi, ez lehet egy kórházban dolgozó nővér, orvos, egy rendőr. Nekik is kívánunk ugyanazzal szeretettel is megelőlegezett bizalommal boldog születésnapot, hiszen majd a jó Isten előtt és Szent Péter előtt nem ez lesz a kérdés, hogy mennyire voltál híres, hány követőd volt az Instagramon meg a TikTokon, hanem az, hogy mit tettél magadért, úgyhogy boldog születésnapot kívánok minden egyes embernek, aki ma ünnepli. És a végén még nézünk egy ilyet, hogy nemzeti ünnepek, évfordulók, események. Hölgyek, jó figyeljetek, de urak, ti is egyébként, nektek is kéne, ugyanis ma van az ENSZ határozata alapján 1992 óta a takarítás világnapja. Kérem szépen, hogy állnak a lakások? Meg lehet nézni az újakkal a porokat a szekrény tetején? Ma van a biztosítás világnapja, osztrák biztosítók kezdeményezésére nyilvánították ezt a napot biztosítási világnappá. Ma van az európai kultúra napja 2008 óta, és 1954 óta, én ezt nem is tudtam, ma van a gyermekek világnapja. A gyerekeket egyébként minden nap meg kell ünnepelni, hogy ott vannak körülöttünk, és akkor hallgassuk zenét.

0: Ez még mindig a Szóda Lombos Marcival és vendégemmel, Kis Petivel, aki egy gyerekkori barátom egyébként, Vietnámban és Sri Lankán van vállalkozása egyenlőre.
1: Igen.
0: De terjeszkedni próbálsz.
1: Próbálok Európában majd. Még egy kert iskolát nyitni.
0: Figyelj, jövőről majd beszélgetünk az óra végén. Most egy picit rátérnék arra a témára, ami így az alaptémája a műsorunknak, ez pedig az utazás. Hogy rengeteget vagy úton, és láthatóan nagyon nem visel meg, hogy egyébként, hogy rutint szereztél az utazásban, és ebbe van olyan, hogy mit tudom én, 20 órát mész repülőn, másfél-két-három órás várakozásokkal, ülsz autóba és vezetsz 20 órán keresztül, hogy azoknak az embereknek, akiknek nincsen, bár mondjuk az október nem feltétlenül, vagy sokaknak nem feltétlenül az utazás ideje, hozzáteszem, hogy én különben nyáron nem utazom sehová, ott vagyok a Velencei tópartján, ezt ugye a hallgatóim tudják, mert ugye mindig ott vesszük fel az adást, vagy mindig onnan közvetítünk. De ahogy jön az ősz, azért már szívesebben megyünk.
1: Nekem félig tudatosan, de kialakult egy ilyen kikapcsoló mód, tehát ahogy elkezdek utazni, úgy kicsit le is lassulok. Tehát lelassulok, és én a repülőn például egyáltalán nem szoktam beszélgetni, felhúzom a kapusznét, szemvédő, és alszom. Aha. Tehát nekem a bioritmusom egy át tud állni. Elég hosszú az utazás, az átszállás, meg nem is félek mondjuk egy altatót bevenni egy hosszabb útra. Úgyhogy ez teljesen jó. Aha. Elaltat, attól még én át tudok szállni, még tudok funkcionálni kicsit lassabban, de...
0: Mondod, hogy nem beszélgetsz, egyébként miért nem?
1: Mert fáraszt.
0: Fáraszt, mi?
1: Fáraszt.
0: Ja. Gyakran van egyébként, hogy megszólítanak, ott ülsz, és akkor...
1: Egyértelmű jelet adok a kapusznéval és a szemellenzővel, hogy...
0: De durva.
1: Nem lesz csevegés.
0: De durva. Egyébként volt olyan időszak, hogy dumálták közben?
1: Volt, az elején, igen. Uh-huh. Igen.
0: És hamar rájöttél, hogy fárasztod.
1: Ja, hogy hosszabb az út, úgyhogy hogyha beszélgetek.
0: És érdekes egyébként ez az altató. Nagyon ritkán hallok ilyen embert, aki mondjuk így végig alussza az utat, főleg úgy, hogy bevesz egy altatót.
1: Igen. Hogyha túl korán veszem be az altatót, akkor ugye már azt se tudom megvárni, hogy a kaját kihozzák, mert behalszok előtte.
0: Pakolás?
1: Pakolás utolsó pillanat, 3 perc alatt.
0: Aha.
1: Általában. Ugye nagyon fontosakat azokat, hogy berakosgatom, de a végére hagyom a limlomot.
0: Mik azok, amik az utazásnál elkerülhetetlenek, nagyon fontosak?
1: Legyen nálad az útleveled.
0: Oké.
1: Okay. Legyen nálad az útleveled, meg a pénzed. A többi az pótolható.
0: Aha. Figyelj, mostanában nekem ilyen fix a ideám, hogy szeretnék úgy utazni, hogy egy kis hátizsák. 2 darab alsónadrág.
1: Igen.
0: És pénztárca, hogy szerintem egy olyan világot élünk, és akkor erre majd így helyeselsz, vagy nem, olyan világot élünk, hogy bárhol a világ bármelyik táján bemész egy olyan szupermarketbe, ahol tényleg tulajdonképpen fillérekért lehet zoknit, tiszta zoknit, szép, jó minőségű pólót, alsónadrágot venni, nem beszélve szappanról, tusfürdőről, fogkeféről, fogkrémről. Tehát, hogy tulajdonképpen, és ebbe igazolj vissza, hogy eljutott oda a világ, hogy simán el lehet menni. Tehát nem kell stresszelni 3 darab, ráadásul iszonyú drága a bőröndöket utaztatni. Hogy akkor most mindenbe legyen pakolva, mert bárhol bármi beszerezhető.
1: Igen, hogyha csak ruháról van szó, nem olyan eszközről, ami drága, és nem érné meg itthon hagyni, Akkor abszolút.
0: De ez mondjuk miért? Számítógép? A te számítógéped?
1: Hát ha kell a számítógéped, akkor aha. Igen. Ha nem, akkor egy tablet vagy a telefonod. De most én kifejezetten az én esetemben itt, hogyha mondjuk kájtozni megyek, akkor a bérlés az lehet, hogy drága. Akkor lehet, hogy viszem a cuccomat, de akkor sportcsomagot veszek. Ha meg tényleg nem kell vinnem...
0: Az mi a sportcsomag?
1: A sportcsomag az, hogy mondjuk nem bőrön nagyságú, hanem egy boardbag nagyságú, mint a wakeboard, tehát egy aha. 150 hosszú.
0: Ja, tehát, hogy vannak ilyen jegyek,
1: igen.
0: Amit sportcsomagnak hívnak. Ez mondjuk repülőgép.
1: Hát, hogy egy mellé olyan csomagot veszel aha. repülőn. A fapadosokon is van, és a nagy repülőtársaság.
0: És tulajdonképpen kiszámolod azt, hogy ha látod a nem tudom, a helyi bérletárakat, hogy lehet, hogy ha olcsóbb bérelni, akkor inkább bérelsz, ha meg olcsóbb a sportcsomag, akkor meg veszed azt.
1: Meg hány napra mész?
0: Aha.
1: Tehát most egy hétre bérelni, az megéri akkor inkább. Hogyha csak egy-két napra kimész, jó, és akkor bérlek egy órára kétszer, vagy kimegyek két órára, akkor nem éri meg kivinni, viszont hogy egy hónapra megyek, vagy egy hétre, akkor mindenféleképp ki kell vinni.
0: Fél, mi volt az eddigi legnehezebb utazásod?
1: Egyszer majdnem 48 óra alatt jöttem haza Baliról. Az hosszú volt.
0: Aha.
1: Az hosszú volt.
0: És ilyenkor hogyan tartod magad életben?
1: Alszom. Legtöbbször. Aha. Viszont még rutintalan voltam, és ugye egy Ázsiában indítottam a repülést, de elég könnyen öltöztem. Úgyhogy nem volt rajtam csak egy póló, és 12 órán keresztül végül is megfagytam a bangkoki reptéren.
0: Atya!
1: Annyira volt klímázva.
0: Atya ég!
1: Szállottam. De aztán megoldottam azt is. És nyilván repülőtére nem akartam menni, mit tudom én, 100 euróért vagy 100 dollárért egy kapusznist.
0: Aha.
1: De megoldottam. És akkor az még ment Egyiptomba, az még Athénba, és akkor mindenhol várakozás.
0: Várakozások.
1: A legvégén Athén, Budapest.
0: Mondjuk egy ilyen 48 órás utat jetlaggel, ugye jetlagnek hívják, bár valószínűleg tudják a hallgatóim, de jetlagnek hívják azt, amikor annyi időzónát lépsz át, hogy teljesen megzavarja a belső bioritmusodat. Mondjuk egy ilyen 48 órás őrület után mennyi ideig pihensz?
1: Az az érdekes, hogy visszafelé nem szokott. Tehát, hogyha Ázsiából jövök Európába, tehát Magyarországra jövök konkrétan Vietnámból, akkor csak annyi, hogy körülbelül 2-3 napig korábban ébredek föl, tehát hajnal 4-5 órakor. De ez viszont kényelmesebb, mert akkor kicsit fekszem, még alszom, telefonozok, és akkor 9-kor, de ébren vagyok gyakorlatilag. Mikor odafelé megyek,

0: Tild néni című rovatunk következik Lombos Marcival és Kispetivel, ez itt a Szóda, a helyszín pedig nem más, mint Hollandia, azon belül Hága, itt ülünk egy kis lakásnak a teraszán. Egyébként elképesztő tényleg, hogy hol tart a technika 2026-ban, gyakorlatilag, ha most Vietnámban ülnénk, és itt nem mondom, hogy nem lesz ilyen, akkor is tudnánk közvetíteni az adást. A Klotild nénit úgy képzeld el, mint a társasházban az a nénike, aki a földszinten lakva folyamatosan így puffog a... Már megint hangosan csapkodjátok be az ajtót, és ő az első, aki feljelentést küld a polgármesteri hivatalba. Az érdekelne engem, hogy te, aki alapvetően ugye egy nagyon sokat utazó ember vagy, irgalmatlan rugalmasságot követel meg, melyik, vagy mik azok a dolgok, amik téged ilyen Klotild nénivé változtatnak?
1: Nem tudom.
0: Hogy mi az, amitől így bosszankodsz? Na. Öregedésnek hívják.
1: Igen, öregedésnek hívják. És nem tudok így hirtelen. Nagyon sok mindent tud zavarni.
0: Aha.
1: Az ajtól elkezdve a bunkóságok zavarnak nagyon.
0: A bunkóságok?
1: A bunkóságok. Aha. Tehát, hogyha valaki egy kicsi odafigyeléssel el tudná kerülni, hogy egy másik ember zavarjon, de bunkóságból nem veszi rá fáradtságot.
0: Tehát nem, még csak azt sem mondani, hogy úgy zavar, hogy nem veszi észre, hogy zavar. Hanem az, amikor effektív az a koncepciója.
1: Igen, hogy mit érdekel engem? Én most ezt akarom csinálni, és nincs tekintettel a környezetre.
0: Aha.
1: Tehát egy minimális odafigyeléssel elkerülhető lenne, de...
0: Ez mondjuk utazások alkalmával.
1: Utazások alkalmával ott ugye mondtam, hogy ki tudok kapcsolni, de nyilván, tehát mondjuk egy alap dolog, amikor leszáll a gép, hogy nem mindenki fölpattan, lecsapja. Van olyan gép, ahol mindenki szépen az elejétől elkezdve szépen kivonul mindenki, és nyilván van olyan, főleg Ázsiában, hogy amikor leszállt a gép, akkor abban a pillanatban megtelik a folyosó, mindenkinek a fején ott a csomag, és megy a szardéniáskodás.
0: De hát ez mindig van, ez nem csak Ázsiában van. Én viszonylag gyakran vagyok repülőn, ott azonnal, hogy leszáll a gép, már állnak föl, és tényleg szardiniáskodás. Aha, igen, így
1: viszont a tengeren túl nem így van ez.
0: Az Egyesült Államokban.
1: Igen.
0: Aha, meg Kanadában. Aha, de ott hogy csinálják?
1: Hát ott az első elkezd felállni, kipakolni, és folyamatosan szépen halad ki mindenki kényelmesen.
0: Aha.
1: Úgy tud a hátsó kijutni először. Tehát
0: persze.
1: Nincs értelme.
0: Persze. Igen, fura ez. Meg nekem tudod, mi volt durva most, ahogy jöttünk autóval ide Hágába, hogy az autópálya, a háromsávos autópályán, hogy működik a jobbra tarts. Tehát a belső sávban nem volt senki. Igen. Nálunk Magyarországon a belső sávon mindig ott a középső sávban ott pörögnek a motorok, csövön mennek a 20-25 éves autók, és a legszélső sávban nincsen senki.
1: Igen.
0: Hát most az van, hogy itt, meg a jó autók is, hogyha éppen nem előznek, akkor azonnal húzódnak le.
1: Igen.
0: Tehát a belső sávban gyakorlatilag egy gyors autó azokon a helyeken, ahol mondjuk nincsen sebességkorlátozás, és találkoztunk egy-kettő ilyennel, tulajdonképpen repesztenek végig. Tehát nem áll az útjába senki. Ez nagyon durva. Ja, utazási kultúra.
1: Közlekedésben persze ugyanúgy, ott is fel tud sok minden bosszantani. De mivel, hogy más közlekedett, elég sokat közlekedtem ugye Franciaországban idején, Olaszországban, és mondjuk egy Ázsia, az meg teljesen más. Ráadásul Sri Lankot meg másik oldalon is megyünk. Tehát ott úgy, mint az angolok. Bal oldalon mész. Ezt meg kell szokni.
0: És ezt neked mennyire volt nehéz, vagy könnyű megszokni?
1: Úgy könnyű megszokni, hogy van forgalom. Hogyha nincs forgalom, akkor nagyon el kell gondolkozni.
0: Ja.
1: Ha üres az utca, akkor most melyik is?
0: Aha. Képzeld el, hogy mi a feleségemmel Bahamákon voltunk, mondom az évet 2023-ban, és béreltünk egy 50 köbcentis motort, azzal közlekedtünk mind a ketten, és hát ott gyakorlatilag ugyanez a jobb oldali közlekedés, vagy bal oldali? Igen, a bal oldali közlekedés ment. Hú, ott különben nem nagyon forgalom, ott azért így, főleg ilyen körforgalmokban ott az nagyon zavaró volt, meg azt nem tudtuk, hogy egyébként ott például balra tarts van, vagy jobbra tarts. Tehát bal oldalon közlekedsz, de mégis a baloldali sáv, tehát érted, hogy nem a külső...
1: A jobboldali sávba előző.
0: Az fordítva van.
1: Igen, viszont Vietnámban meg úgy van az autópályán, hogy ott ugyanez az oldal, tehát jobb oldal van, és a lassú autók mennek a bal oldalisába, és jobbról gyors, egy jobbról előz.
0: Aha.
1: Fordítva.
0: De durva. Tehát, hogy igazából ez a közlekedés, ez nem egységes.
1: Nem.
0: Figyelj, még a Klotild nénire visszatérve, hogy mikor emlékszel arra, hogy utoljára hangosan bosszankodtál?
1: 3 perce.
0: Tényleg?
1: Körülbelül. Nem, sokat bosszankodok.
0: Magam. Sokat bosszankodok. Ja, magadba bosszankodsz.
1: Magamba. Hogy hangosan? Mikor
0: és
1: bosszankodok?
0: Aha.
1: Szerintem tegnap. Tegnap, igen. A vizen.
0: Ja.
1: Pont becsúsztak elém, amikor ugrani akartam,
0: és
1: nekem elég volt.
0: Aha.
1: Elég volt egy hangos bosszankodás.
0: Te egyébként neked mennyire fontos, hogy kiad magadból? Nem, vagy inkább bent
1: tartod? Nem tudom, hogy fontos-e. Nem biztos, hogy jó. Nem tudom. Nem. Próbálok nem, vagy úgy csinálni, hogy tényleg csak magamnak adjam ki, hogy ne lássák rajtam, mert tudom, hogy nincs igazam. Tehát nincs igazam. Azt tudom. Viszont akkor is miért pont ott vagy?
0: Ja, persze, persze. Figyelj, ezt elállod, hogy 3 perccel ezelőtt mi bosszankodtál? Remélem, hogy nem rajtam.
1: Nem. Nem, ezt csak poénból mondtam,
0: ja.
1: De nem, amúgy...
0: Tehát, hogy gyakran. Egyébként
1: azon bosszankodtam, amikor kimentem az Almás Pitér, hogy úgy széttört teljesen a kezembe, és úgy kellett megennem, mint egy kis malac.
0: Aha. Ja, Istenem. De ez fura, mert különben nem látszik rajtad, hogy bosszankodós típus vagy. Tehát, hogy ilyen halálnyugis, ez különben szokott lenni ilyen, hogy olyan emberek, akik ilyen óriás chillben vannak, és közben belül meg így forrong a világ. Kérem szépen, Klotild néni rovatunkat hallhattuk Kis Petivel, most pedig következzen Chloe, Kisa és a Question of the Day, vagyis a nap kérdése.

0: A harmadik óra vége mindig egy Siket Norbi vers, és hát attól függetlenül, hogy itt vagyunk Hágában, is Siket Norbi verset olvasunk.
1: A innen cím... is poszéljuk
0: őt. Igen, nagyon szeretjük őt. Ő ugye balassagyarmati költő, aki főleg ugye az online-on osztja meg a verseit. A poet.hu-ról olvasom a sarkkörön innen és túl. Ülök a hűtőben, fürdöm a hűst bőszen, hidegen élvezem, sziszegem ércesen, fagynak a lábaim. Lelkem sem sisterek, csendesen diderek, szoktatom testemet, korszakos tettemet, kemény leszek, nagyon. Csendéletem fagyom. Csak szelek nem fújnak, arcerek nem bújnak, sarkkal harcitetre, a nagy sarki medve. Én leszek a főhős, féktelen, vad, győzős, felveszem a harcot, megnyerem a sarkot. Most pedig következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Gyere, Magic Mike! Ő itt, Jane?
8: Örvendek, Jane.
7: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
9: Nem,
7: mutasd
9: nem
7: meg.
9: Teszek ilyen.
7: Úristen!
5: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
3: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
10: Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgó-Tarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levett vérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát.
11: Új stratégiával vágott neki az idei szezonnak a balassagyarmati BSE Palócfarkasok felnőtt férfi kézilabda csapata. Urbán Otto edző vezetésével a klub ezúttal nem a bajnoki cím megszerzését tűzte ki elsődleges célként a Pest vármegyei első osztályban. A szakvezető a Megafon rádió műsorában hangsúlyozta, a trófeáknál sokkal fontosabb egy olyan hosszú távú terv megvalósítása, amely az egész város számára újra büszkeséget adhat. A csapatra ugyanakkor komoly kihívások várnak, a játékos maximális energiabefektetéssel készülnek a megmérettetésekre.
10: Új miniszteri biztos neveztek ki a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban. Vitézi Dávid miniszter 2 évre Pogonyi Csabát bízta meg a közlekedési és területfejlesztési projektértékelésért, valamint az adatstratégiáért felelős feladatok ellátásával. A hivatalos értesítőben megjelent utasítás alapján a miniszteri biztos fő feladata a közlekedési, lakhatási és területfejlesztési programok egységes értékelési és monitoring rendszerének, valamint módszertani kereteinek kialakítása. Pogonyi Csaba koordinálja a döntéseket megalapozó elemzéseket, előrejelzéseket és hatásvizsgálatokat, emellett részt vesz a beruházások rangsorolásában is. Irányítása alá tartozik a stratégiai tervezés támogató egységes adatstratégia, adatbank és indikátorrendszer kiépítése. A biztos összehangolja a minisztérium, a háttérintézmények és a kapcsolódó vállalkozások adatgazdálkodási feladatait, felügyeli a kiemelt projektek utólagos hatásvizsgálatát és minőségbiztosítja a megvalósíthatósági tanulmányokat. Pogonyi Csaba munkáját a feladatok ellátása során egy 5 fős titkárság segíti.
11: Mintegy 2000 éves zsidó rituális fürdőt, vagyis mikvét találtak Izrael déli részén Kirjárgátban. Az izraeli régészeti hatóság szerint a 25 tonnás, közel 4 méter széles kőmerence egy eddig ismeretlen ókori zsidó településen állhatott. A leletmentő ásatás során feltárt mikvét egy darabban emelték ki a földből. A különleges művelethez acélgerendákat, hatalmas darut és megerősítő anyagokat használtak, hogy megóvják az ókori vakolatot. A fürdőt ideiglenesen Bét Guvrinbe szállították, később pedig visszakerül Kirjárgát új lakónegyedébe, ahol parkban állítják ki. A kutatók szerint a települést valószínűleg a Krisztus utáni második században, a bár Kokbá felkelés idején hagyták el. A lelőhelyen kőből készült edényeket is találtak. Titokban ismét anya lett a színésznő Millie Bobby Brown. A Stranger Things című sorozat 22 éves sztárja és férje, Jake Bon Jovi újabb gyermeket fogadott örökbe, számolt be a People magazin. A színésznő az interneten egy fotót is megosztott a kisbabáról, amelyen a csecsemő keze látható. A bejegyzéshez azt írta, szia kis srác, ami alapján többen arra következtetnek, hogy kisfiú érkezett a családba. A baba nevét és nemét azonban hivatalosan nem erősítették meg. Millie Bobby Brown és Jake Bon Jovi tavaly augusztusban fogadták örökbe első gyermeküket, egy kislányt. A házaspár szeptember elején már utalt arra, hogy újabb családtag érkezett, a változást azonban akkor még kevesen vették észre. A színésznő ezúttal a kommentelési lehetőséget is letiltotta a bejegyzés alatt. Saját gíroszozót nyitott Salgótarjánban az énekes Olá Gergő, írja az Index.hu. Az X-Faktor egykori győztese augusztus végén nyitotta meg a Pitázót, amelynek ötlete egy régi, gyerekkori álmából született. Az énekes hónapokon át dolgozott a vendéglátóhely megvalósításán, és az érkezőt közösségi oldalán is bemutatta követőinek. Olá Gergő elmondása szerint már gyerekként érdekelte a gasztronómia, otthon is gyakran kísérletezett különféle ételekkel. Fiatalon fogalmazódott meg benne, hogy egyszer saját büfét szeretne nyitni. Célja, hogy a salgótarjániaknak egy barátságos, jó hangulatú helyet kínáljon, ahol különleges ételeket kóstolhatnak. A pitázó házi pitával, kézműves húsokkal és más ínyenc falatokkal várja a vendégeket. Az énekes szerint a hely megnyitásával újabb fontos álma vált valóra.
5: Közlekedés.
2: Közlekedés.
11: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
0: Szóda. Elindul a negyedik óránk, ahogy mondtam már többször is, egy autóba ültünk, hát egy pár nappal ezelőtt, és kiutaztunk Hollandiába, egészen konkrétan Hágába, Den Haag városába, ahol gyermekeink tanulnak, a Petinek a lánya és az én lányom is közösen bérelnek egy lakást és ide járnak egyetemre, tulajdonképpen ezért jöttünk ide, és hát a technikának köszönhetően innen is tudunk közvetíteni adást oda hozzátok, és hát egy picit így próbálunk betekintést nyújtani abba az életbe, ami itt történik. Egy kicsit szeretnék a következő rovatban erről beszélni, hogy te mit látsz ezen az országon, mit látsz ebben a városban. Főleg ugye nem nagyon tettük ki a lábunkat Hágából, de itt azért tudtunk mozogni, bár nem vagyunk itt régóta, és nem leszünk még nagyon sokáig, de azért én azt gondolom, hogy azért egy párszor nekiindulunk még ennek az útnak, lehet, hogy nem autóval, hanem repülővel. És hát beszélgetünk ebben az órában még a jövőről. Mit szólsz hozzá?
1: Jó, benne vagyok.
0: Indítsuk el ezt az órát egy zenével, ami pedig, gyorsan kikeresem, Ákos és a tükör.

0: Hölgyeim és uraim, ez itt a Szóda, ennek utolsó órája. Az előző blokkunkban már bejelentkeztünk Kis Peti barátommal, aki egyébként kitesurf oktató, és hát a Távol-Keleten vannak vállalkozásai, ezt mondtad, hogy Európába is szeretnél nyitni, és szeretném buzdítani a kedves magyarokat és a kedves rádióhallgatókat, akik szeretik a vízi sportokat, hogy érdemes kipróbálni ezt a kitot, bár most mondom ezt úgy, hogy még én magam sem próbáltam ki.
1: Hát ki fogod?
0: Hát úgy legyen.
1: Úgy legyen.
0: Benyomások Hágáról.
1: Nagyon tetszik. Nekem nagyon bejön ez a kultúra. Ez a szemlélet.
0: Aha.
1: Nagyon tetszik, hogy itt bicikliznek.
0: Nagy, rengeteg bicikli van.
1: Szerintem tök jó rendezett.
0: Aha.
1: Tehát úgy minden, tehát a szemetesek, a... Egy jó karbantartott rendezett
0: kis. Igen. Igen.
1: Város. És gyönyörű épületek.
0: Most az a durva egyébként, hogy én azt vettem észre, autóban sem, bár egy nagyon gazdag országról beszélünk, hogy nincsenek ilyen embertelen kocsik, szóval nem látunk, nem tudom, Maseratikat, meg Ferrarikat, meg minden, hanem egyszerű autókkal megoldják az emberek az életüket, és ami szerintem még csodálatos, ez pedig a bicikli, ahol szintén nem az, hogy minden második bicikli egy 1 millió forintos elektromos bringa.
1: Igen, és beszéltük azt, hogy idefelé jövet tulajdonképpen Magyarország, tehát Balassagyarmattól effektív, ugye elmentem hozzá Gárdonyba, nem láttunk egy darab, és onnan egészen ki ide Hágáig egy darab veterán autót sem nem találkoztunk az úton. És amióta itt kint vagyunk, az egy napja, ahogy mentünk egy pár kört, én láttam 4-5-öt, és nagyon szépek.
0: Aha. Képzeld el, hogy voltunk bent, a tegnapi nap jártuk a várost Lili lányommal, és voltunk bent több olyan boltban, ahol kifejezetten használt árucikkeket lehetett kapni, de a kávés csészétől, a nem tudom, nyakláncokon keresztül bútordarabok és tányérgarnitúrák meg minden, és hogy nekem az volt a megdöbbentő, és ez tulajdonképpen összecseng a bicikli használattal, ezeknek a régi bicikliknek a használatával, hogy régi dolgoknak a karbantartása és értékként őrzése.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez már egy ilyen nyugati társadalmakban ez egy tudatos dolog,
0: igen.
1: Hogy végül is szembe mennek a fogyasztói kultúrával.
0: Igen.
1: Ami szerintem nagyon jó, nagyon hasznos. Van egy hype-ja is ezeknek az úgynevezett thrift store-oknak, az, hogy beviszed a ruhádat, tehát sokan pénzt is keresnek, nyilván dupláron fog eladni a bolt, de beviszi a régi bőrcsekét, a csizmáját, a magnóját, az erősítőjét, a tányérkészletét, és akkor azt leadja, kap érte egy bizonyos pénzt, neki már nincs rá szüksége, a másik megveszi, a kereskedő megkeres rajta.
0: Igen.
1: És nem az van, hogy akkor Kínába le lett gyártva, megint be lett hajózva, le lett vámolva, hanem
0: Igen. Fél, tulajdonképpen, ha belegondolsz, pár évtizeddel ezelőtt még rengeteg ilyen hazai, és ezt most mondom hazaiként, hogy holland, de nálunk Magyarországon hazai manufaktúra készített bármilyen jellegű termékeket, amik tök jó minőségűek voltak. Ma ugye ebben a globalizált világban tényleg ugye a fast fashion ruhákkal, hogy vedd meg a szezonra, és kidobod, és jövőre veszel egy újat, hogy régen tulajdonképpen, ahogy mondtam, pár évtizeddel ezelőtt rengeteg olyan terméket gyártottak, ami tulajdonképpen életre szól. És ezekben az üzletekben, illetve láthatóan az egész városban, ezeknek a termékeknek az értéke, az hogy úgy mondjam, felértékelődött.
1: Igen, igen. Nyilván vannak ilyen brendek is, akik erre rámentek már. Azt hiszem, hogy a Columbia csinálja talán azt, hogyha elszakad, akkor elküldöd, és megvarják, és visszaküldik.
0: Aha.
1: Tehát, hogy van egy Columbia jacket, most ezt kiszakítottad, akkor neked azt hiszem, hogy csak a csomagküldés kerül pénzbe, azt ott neked megvarják, és visszaküldik.
0: Aha. Mi volt még, ami ilyen feltűnően szimpatikus volt neked itt Hollandiában, Hágában?
1: Csendes.
0: Aha.
1: Szerintem maga a forgalom is csendesebb, sokkal csendesebb.
0: Aha, de hát ez mondjuk a biciklizéstől is lehet.
1: A biciklizéstől is, igen.
0: Tudod, mi volt nekem megdöbbentő, hogy ültünk lent, kávéztunk itt egy kis üzlet előtt, és hogy éppen esett az eső, és láthatóan jó módú emberek ebben az esőben ázottan, csapzottan tekerték a biciklit és mentek. És nem az volt, hogy jaj, esik, akkor be kell menni tető alá.
1: Igen, szerintem itt sokat esik amúgy, tehát hozzá vannak szokva.
0: Igen. De hogy nem restek biciklire ülni. Tehát most, ha megázunk, akkor mi van? Érted? Van, nyilván volt rajtuk egy széljacki, de volt, aki még az se, vagy egy ilyen esőkabát.
1: Nyilván az is közrejátszik, hogy a parkoló díj az eléggé borsos, tehát az is belejátszik.
0: Figyelj, igen, de nem gondolom, hogy ezért használnak biciklit.
1: Tehát nem,
0: én a tudomásom szerint azért itt évtizedekkel ezelőtt is rengetegen közlekedtek.
1: Biztos.
0: Aha. Szép régi bicikli van.
1: Van egy kultúrája, igen.
0: Szép régi bicikli van, láthatóan, mit tudom én, akár 50-60 éves bringák, nagyon szépen tartva. Szóval nekem ez rettenetes szimpatikus. Figyelj, egy picit még a tengerpartról beszéljünk, én ott nem voltam.
1: A tengerpart nem egy ilyen spanyol riviera, tehát nem az, hogy teljesen ki van épülve, és akkor büfék, kávézók, éttermek, hanem egy olyan, azon a részen, ahol mi voltunk, egy olyan 500 méterente van körülbelül egy ilyen vendéglátóegység, egy ilyen egyszerű kávézó, hatalmas a part, tehát jó messze építettek mindent a víztől, egy olyan 100 méter kell gyalogolni a vízhez a parttól, és az homok.
0: Aha.
1: Az homok, az ilyen kemény homok. És hát brutál szél fújt tegnap.
0: És rengeteg ember, rengeteg kájtos.
1: Sok kájtos.
0: Aha. Olyan jó, hogy így kihasználják az emberek. Igen. Úgy szeretném, szoktam mondani, mi ugye ott lakunk a Velencei tó partján, hogy is ugye rengetegen köpködik a tavat, meg tényleg szídják, hogy pocsolja, meg minden, én ettől így rosszul vagyok. Én ebben a kis vízben is, vagy kisebb vízben is járok ki, hogy egyszerűen élvezni azt, hogy víz adatott oda a környékre.
1: Igen. Szerintem egy nagy víztömegnek, én is ilyen vizes alapból egy ilyen vizes ember vagyok. Szerintem van egy hatása az emberre, ez a tömeg, a víznek a tömege. Mm. Tehát maga az, hogy egy óriási víztömeg.
0: Igen. Egyébként rettenetesen jó élettani hatásai vannak. A pszichére mondják ezt a fehér zajt.
1: Igen.
0: Hogy a fehér zaj az egyszerűen tisztítja magát az elmét. Igen. Segít abban, hogy az idegrendszered ne gondokra figyelje, meg problémákra, hanem folyamatosan lefoglalja egy ilyen természetes alapzaj az idegrendszerednek egy részét, tehát nem stresszelsz rajta. Egyrészt, másrészt meg hát ugye a vízből áradó ilyen páratartalom és oxigén, az nagyon jó hatással van az emberi szervezetre, ti is használjátok vizet. Tudom, hogy nagyon szerettek otthon ülni a lakásban, de higgyétek el, hogy érdemes szabad levegőre menni. Negyedik óránk második blokkja utáni első dal pedig nem más, mint Jonas Brothers, What a Man Gotta Do.

0: Az utolsó blokkunk ebben az adásban kifejezetten a jövőről szól. Kedves kis Peti.
1: Állok rendelkezésre.
0: Fiam, mert elkezdted mondani, jövő, hogy látod?
1: Jövő nekem az én jövőm?
0: Aha. Beszéltünk a világjövőjéről is.
1: Amelyikről szeretnél?
0: Figyelj, amine belőled jön, én meg jövök veled. Úgy is kérdezem.
1: A világjövőjéről kezdünk el beszélgetni, akkor vitatkozni fogunk, ahogy szoktunk.
0: Aha.
1: Vitatkozzunk?

0: Mert akár vitatkozhatunk is. Mi egyébként milyen tendenciákat látsz? Te, aki járod a világot.
1: Nehéz. Ugye sok látok jó dolgokat, meg látok rossz dolgokat. Tehát ugye mindig az van, hogy
0: összhangban van?
1: Melyik lesz.
0: Tehát látod a yinget és a yangot? Tehát látsz annyi jó tendenciát, mint amennyi rosszat? Világutazó barátom.
1: A rossz része, hogy használjuk a bolygót, ugye ez egy...
0: Vagy kihasználjuk.
1: Így van, tehát ahogy használjuk és ahogy kihasználjuk. De valahol ez a túlnépesedés miatt ez gyakorlatilag akár szélmalomharc is lehet.
0: Aha.
1: Mivel hogy szinte megduplázottunk a 80-as évek óta.
0: Igen.
1: A jó dolgok a törekvés, amit látok, hogy egyre több tudatosság van benne, és törekvés. Nyilván, hogy ez milyen szinten él el a top politikába, és ott mennyi a valóságtartalma a törekvésnek, és mennyi a haszonszerzés, vagy akár csak politikai haszonszerzés, hogyha nem is vagyonról beszélek, tehát hatalomszerzés, az már egy megint más kérdés. Amiben sokszor nem hiszek, hogy ennek... Emögött tényleg az van.
0: Egyébként figyelj, hagyd kérdezem, hogy szerinted a tömeg határozza meg a politikát, vagy a politika irányítja a tömeget?
1: Én szerintem régen a politika irányított a tömeget, most már a tömeg határozza meg a politikát, de sajnos olyan szempontból, hogy ugye ez a tipikus populista politizmus, tehát hogy egy politikusnak az a lényeg, hogy olyan szinten kiszolgálja a tömeget, hogy újra legyen választva.
0: Igen.
1: Tehát én ezt látom célnak, és akkor azon belül próbálja úgy manipulálni a tömeget, hogy még a tömeg ugye azt...
0: Igen, de közben azért tömegnek van egy önálló élete, ami azért néha meghatározza, igen, néha tud megállt parancsolni, és néha azt mondja, hogy akkor most induljunk
1: el. Igen, és akkor itt van az, hogy a társadalmaknak... az addig eljutott pontig milyen történelem menne, mint nálunk itt volt a 40 éves kommunizmus, a rendszerváltás, a piacgazdaság, és akkor hogy milyen a nép lelki állapota.
0: Merre felé gondolkodik, igen, mi igen, a közhangulat. Igen, igen. Aha. Figyelj, és ha te jövődről beszélünk, akkor te mit látsz? Hogyan látod a saját jövődet? Azt mondtad, hogy szeretnél Európa.
1: Igen, Európa. Nekem most ez a célom, hogy ne legyek messze. Szép, sokat voltam Ázsiában, jó is, télen biztos, hogy ezután is mindig menni fogok, hogyha sikerül Európába, hogyha nem, akkor is, mert szeretek ott lenni, de alapvetően igen, Európa. Én egyre jobban azt hiszem észre, hogy nekem hiányzik Európa, nekem hiányzik a popkultúra. Ázsiában nincs meg az európai popkultúra.
0: Tehát ideig, óráig jó átmenni egy olyan világba, ahol teljesen más a kultúra, de alapvetően idővel,
1: igen, vagy hogyha nem, most ez csak rám vonatkozik, most, hogyha van egy ilyen, nekem van egy ilyen úgymond igényem, ami benne van az, hogy egy európai élet.
0: Aha.
1: Tehát kimenni egy foci meccsre, elmenni egy színházba, nekem ezek fontosak. Jó, színházban járni nem sokat jár, ezt már beszéltük, de alapvetően igen, hogy ez európai élet, én szeretem.
0: Figyelj, ott vagy kint Vietnámban viszonylag hosszú ideig, te ugye ott már otthon vagy. Jönnek ki csoportok Európából, Ausztráliából, az amerikai kontinensről, ugye akik ezt a civilizált kultúrát élik. És sok olyan ember van nálatok, aki elvágyódik onnan, és ezért megy oda Vietnámba, Távol-Keletre, gyakorlatilag egy óceánparton tölti, igen, a napjait. Hogy mennyi idő után szokták mondani neked a civilizált világból, vagy nem tudom, vagy
1: nyugat.
0: Ez egy gondolatjány a nyugatról.
1: És akkor most nyugat alatt értem.
0: Hogy hát most már azért úgy már mennék haza. Szoktad hallani ezt a mondatot gyakran?
1: Nem túl gyakran, de előfordul.
0: Aha.
1: De előfordul. Főleg azoknak, akiknek valamilyen problémák, tehát valamilyen problémába ütköznek, akár olyan, hogy az üzletükben van valami, amit mondjuk a helyi hatósággal kell intézni, és az mondjuk döcögősebb, vagy nehezebb. Aha. És akkor alapvetően jogilag sokkal jobban védve vagy Európában, mint Ázsiában.
0: Aha.
1: Külföldiként, főleg EU miatt. Tehát most ugyanazokat a jogokat megkapod itt Hágában, mint Magyarországon, te ugyanúgy tudod képviselni magad a bíróságon. Ez nem minden esetben és nem feltétlenül érvényes Ázsiában, akár Sri-Lankán, akár Vietnámban.
0: Tehát ott, ha valami történik veled, ami egy nem várt esemény,
1: igen,
0: az sokkal nehezebben oldod meg.
1: Igen, és hogyha perbe állsz mondjuk egy helyivel, akkor lehet, hogy nem ugyanazok a nem ugyanolyan esélyekkel futsz neki egy ilyen pernek, mint akár itt.
0: És ez jó vagy rossz szerinted?
1: Szerintem ez rossz. Szerintem én abban hiszek, hogy egyelőny. Nyilván bizonyos keretek között legyen előnye egy helyinek, de alapvető jogokban szerintem meg kell, hogy illessen bárkit.
0: Igen, ez nagy tanulság.
1: Akár helyi, akár nem.
0: Ez nagy tanulság. Lehet beszélni az európai terveidről?
1: Jelenleg még kialakulóban azért nem is szeretek beszélni róla, mert napokban el fog dőlni egyébként, úgyhogy ezt még kivárnám, nézek elébe, de a lényeg az, hogy ugye nekem a fő célpontjaim, ahol jó szél van, ahol turizmus is jó, az nekem az ötletem között az Portugália, Görögország, Spanyolország, Olaszország alapvetően, és akkor ezekből lesz.
0: Fia, Balkánon nem próbálkoztál még?
1: Nem.
0: Ilyen Montenegro...
1: Nem. Van egy barátom, van Montenegrón sulija, nem voltam abba a suliba. Montenegrón viszont láttam videókat, képeket, nagyon szépen megcsináltam.
0: Igen, gyönyörű a Balkán, nem is tudjuk, hogy mennyit. Szerintem rengetegen vannak, akik így a mókuskerékből úgy kiszállnának egy időre. Igen. Tudod, akik benne vannak a mókuskerékben, nagyon elegük van, évek, évtizedek óta gondolkodnak azon, hogy kéne változtatni. És erre szerintem megoldás lehet az, hogy az ember egy kicsit kilép a környezetéből, és akkor függően attól, hogy mennyi pénze van, elmegy a Távol-Keletre, vagy elmegy faluba.
1: Igen, rengetegen csinálják amúgy, tehát munkaváltás közben valaki kilép a munkájából, és akkor egy fél évet ad magának, mielőtt az új munkáját elkezdi. És akkor az addig Ázsiába barangol. Aha. Tehát annyival olcsóbb az élet, hogy akár egy, most mondok egy példát, egy norvég frissen érettségizett gyerek elmegy nyári munkára, és a nyáron mondjuk 3-4 hónap alatt bőven összeszed annyi pénzt, hogy Ázsiából ezen low budget, tehát olcsó szállás, megnézi, hogy hol kajál, de fél évig el van.
0: Aha. Te kiknek ajánlod leginkább ezt a fajta életmódváltást?
1: Életmódváltást úgy nem ajánlok senkinek, de ezt, mert nem tudom, hogy milyen életmódban él, de azt, hogy kimenjen és tapasztalatokat szerezzen, meg szétnézze, hogy mi hogy van máshol, azt mindenkinek.
0: Aha. Tehát szerintem az tök izgi, hogyha elmész máshová, ahol más szabályok szerint, más kultúra szerint, hopp, egy motor megy el itt a ház előtt, ketten ülnek rajta. Ja, egy szőke kislány ül a hátsó ülésen. Egyébként egy 55 centis motorról van szó.
1: Igen.
0: Hogy egyszerűen más megvilágításba kerül a saját életünk akkor, hogyha egy picit kitekintünk.
1: Az mindenféleképpen. És ez nagyon gyorsan megtörténik. Tehát ahogy azt hiszem észre, hogyha olyan ember jön ki mondjuk Vietnámba vagy Sri-Lankára, aki még nem volt Ázsiának ezen a részén, vagy egyáltalán Ázsiában, az egy kicsit gyorsan átértékeli ott helyben az első két napban, hogy te úristen.
0: És kettő nap elég hozzá.
1: Összetettem a kezemet, hogy ugyanis szegénységnek tűnik, de igazából nem, ők nem nélkülöznek, csak úgy maga az, hogy milyen házban élnek, hogy
0: igen. Hát, hogy nem ez az európai, igen, civilizált kultúra. Egyébként, ha valaki gondolkodik ezen, én mindenképp szeretném elmondani, hogy mi kék túrázunk a barátainkkal, ugye az északi kék túrát már megjártuk, csak azért, hogy nem kell ahhoz Távol-Keletre menni, de tényleg tök jó egy ilyen teljesen más kultúrkörbe elutazni, de hogy amikor az ember így elmegy egy ilyen túrára, és mondjuk faluról falura járja, néha két falu között egy napot kell gyalogolni, így a vidéket, hogy mindezt itthon is meg lehet élni, és tényleg fantasztikus tapasztalat. És akkor a hírek előtt még visszajövünk, de megszólal néhány nóta, most Peri következik, és a You Go Your Way című nóta. Az utolsó blogban a hírek előtt el fogunk köszönni a kedves hallgatóktól. Kis Peti a vendégem, ugye, aki Vietnámban és Sri Lankában jelen pillanatban ott kitesurf oktató és üzemel ilyen jellegű vállalkozást, vagy vezet, vagy tulajdonol.
1: Kájtiskolákat.
0: Igen. És mit mondtam, hogy mit csinálsz? Ott elrontottam?
1: Azért? Nem. Csak segítettem.
0: Ja, köszönöm szépen. És nagyon drága vagy. Ezért meghívlak utána egy sörre, adás után iszunk egy jó sört. Szóval Peri következik.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Hölgyeim és uraim, a mai napra ez volt a szó, de én remélem, hogy jól éreztétek magatokat, te Peti.
2: Jól éreztem magatokat.
0: Fél, feloldottál. Ne viccelj, ne viccelj. És ahogy mondtam, ugye Hágából, Hága városából közvetítjük az adásunkat, itt ülünk egy kis lakásnak a teraszán, bent a lakásban pedig két gyönyörű lány, akik a mi lányaink. Ugye egy pár nappal ezelőtt azért indultunk útnak, mert kiköltöztettük őket. Bútorokat hoztunk, azokat szereltük össze, és hát elkövetkezendő napokra is vannak ilyen feladataink még, de a vasárnap estét veletek töltöttük el, én remélem, hogy ez nektek jó volt. Peti, ha egy gondolatot itt hagyhatsz még a hallgatóknak, akkor az mi lenne?
2: Hát, hogyha most erről beszéltünk, akkor javaslom mindenkinek, hogyha megteheti, és én azt gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy mennyi pénzed van, hanem hogy miről mondasz le cserébe. Tehát mindenki valószínűleg, hogy valamit le tud tenni azért, aha, hogy akár egy rövid, egy gyorsabb, vagy egy, hogy utazzanak.
0: Utazzanak.
2: Aha.
0: Igen.
2: Hogy utazzatok.
0: Van egy nagyon kedves barátom, mert úgy hívják, hogy Tóth doktor, egyébként az egyik nagykereskedelmi televízión van is egy, vagy illetve volt egy műsor, most szakértőként gyakran hívják, hogy ő mondta nekem egyszer, hogy az életmódváltás, vagy a környezet, bocsánat, úgy mondom, a környezetváltozásnak biológiailag kimutatható hatása van, tehát ugye a sejtekben is elindul a változás, hogy tényleg, ha valaki nagyon mókus kerékbe érzi magát, érdemes onnan elmenni, és lehet, hogy meglátogatjuk egy régi barátunkat, aki egy faluban lakik, és eltöltünk vele 3-4 napot, de hogy egyszerűen meg tud benne újulni az ember. És hogy ez tulajdonképpen tudományosan is kimutatható. Kedves hallgatók, nálunk most 8-tól évfélig szerelmes órák következnek, a műsor cím a Szerelem hullámhosszán. Jó, hangosítsátok fel a hangerőt, hogy a szomszéd szobában a gyerekek ne hallják, hogy mit csináltok, meg a szomszéd, meg a nagymama, meg a szülők. Mert ide most pont meséltél egy ilyen történetet, hogy annak idején Balassagyarmaton jártál fel egy lányhoz, és...
2: Nem, ilyet nem meséltem, Marci, te rosszul emlékszem.
0: Még tínédzserként is.
2: Semmi ilyet nem meséltem.
0: De meséltél.
2: Köszönjél szépen.
0: De nem mondunk nevet. Tudod, 16 évesként kijönni egy gyerek szobából, úgyhogy az ember túl van egy ilyen Szerelem hullámhosszán című műsoron, és kint a apuka újságot olvas. Ja, szóval inkább hangosítsátok fel a hangerőt, de mindenképp hallgassatok bennünket, és hagyjátok a Fránya TV-t, tényleg inkább foglalkozzatok egymással. Ez volt már a szóda. Hírek után Szerelem hullámhosszán, mindenkit csókoltatok. Jövő héten is lesz szóda.
2: Sziasztok!
0: Köszönöm. Sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
6: Valós idejű levegőminőségmérő rendszert helyezett üzembe Gödön a Samsung SDI Magyarország ZRT. A helyi gyár körül 3 mérőállomást alakítottak ki, amelyek a szállóport, a széndioxidot, valamint különböző gázokat és illékony vegyületeket vizsgálják, írja az infostart.hu. A berendezések időjárásállók napelemmel és akkumulátorral működnek, így hálózati áram nélkül is üzemelhetnek. A mérési eredmények folyamatosan elérhetők a levegotisztasaggot.hu oldalon. A Samsung közlése szerint hamarosan egy újabb mérőállomással bővítik a rendszert. A fejlesztés része annak az átfogó környezetvédelmi akciótervnek, amelyet a vállalat júniusban jelentett be. A gödi üzem működését korábban politikusok és civilek is bírálták. A Samsung szerint ugyanakkor több a gyárral kapcsolatban megjelent információ hamis vagy félrevezető volt. A Pestlár megyei kormányhivatal korábbi közlése szerint az üzem nem veszélyezteti a környezetet, és érvényes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 11 diák terveit ismerheti meg a nagyközönség a Salgó-Tarjáni Dolinka pihenőpark megújításához kapcsolódóan. A városi önkormányzat tavasszal kérte fel az MVSZC Stromfeld Aurea Technikum építészeti képzésben tanuló diákjait, hogy készítsenek elképzeléseket a terület újragondolására. A pályaművek között sokrétű közösségi park, tanösvény, kilátópont és edzőpark is szerepel. Egy másik elképzelés japán kertek hangulatát idézné meg, míg van olyan terv is, amely bobpályát alakítanak ki a Dolinkában. A városlakók szeptember 23-áig a Munipolis alkalmazáson keresztül szavazhatnak arról, melyik elképzelés áll hozzájuk a legközelebb. Az önkormányzat szerint a végleges megújításnál figyelembe veszik a lakossági véleményeket, a bevont tájépítészek javaslatait és a városi költségvetés lehetőségeit. Hozzátették, első lépésként újra fásítják a területet, várhatóan október 2. felében. Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgó-Tarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levett vérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát. A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védetár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozók, a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védettár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Megállapodott az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése arról, hogy Washington fokozatosan növeli katonai jelenlétét a Dániához tartozó szigeten. Donald Trump amerikai elnök szerint az egyezmény hozzájárul az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságához. A megállapodást a dán és a grönlandi kormányzat is megerősítette. Trump a közösségi oldalán azt írta, az egyezmény értelmében az Egyesült Államokkal ellenséges hatalmak nem juthatnak befektetési lehetőséghez a sziget érzékenyebb ágazataiban. Az amerikai elnök szerint a megállapodásnak nincs lejárati ideje. A bejelentés alapján ugyanakkor az Egyesült Államok elnöke felhagyott azzal a korábbi törekvésével, hogy Grönland amerikai területté váljon.
5: Közlekedés.
6: Ma nappal Szentendrén a Dózsa úton, Vácon a Dr. Csányi László körúton, Nagylóc és Endrefalva területén számíthatnak az autósok trafipaxra.
5: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
7: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
5: Itt a Megafonban.

0: Megafon.
1: You're a freak.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védetár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozó a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védettár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek. Új miniszteri biztos nevezte ki a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban. Vitézi Dávid miniszter 2 évre Pogonyi Csabát bízta meg a közlekedési és területfejlesztési projekt értékelésért, valamint az adatstratégiáért felelős feladatok ellátásával. A hivatalos értesítőben megjelent utasítás alapján a miniszteri biztos fő feladata a közlekedési, lakhatási és területfejlesztési programok egységes értékelési és monitoring rendszerének, valamint módszertani kereteinek kialakítása. Pogonyi Csaba koordinálja a döntéseket megalapozó elemzéseket, előrejelzéseket és hatásvizsgálatokat, emellett részt vesz a beruházások rangsorolásában is. Irányítása alá tartozik a stratégiai tervezést támogató egységes adatstratégia, adatbank és indikátorrendszer kiépítése. A biztos összehangolja a minisztérium, a háttérintézmények és a kapcsolódó vállalkozások adatgazdálkodási feladatait, felügyeli a kiemelt projektek utólagos hatásvizsgálatát és minőségbiztosítja a megvalósíthatósági tanulmányokat. Pogonyi Csaba munkáját a feladatok ellátása során egy 5 fős titkárság segíti. Tovább emelkedhetnek az üzemanyagárak. Szlovákiában a világpiaci olajárak növekedése miatt a kőolajára már hordonként 140 dollár közelében jár. A dráguláshoz több tényező is hozzájárul. Az orosz-ukrán háború, a közel-keleti konfliktus, a szaudi energetikai infrastruktúrát ért támadások, valamint a Vörös-tenger és a Hormuzi szoros forgalmának bizonytalansága. A Slovnaft vezérigazgatója szerint a szaudi olajkiesés az európai finomítókat is érint, miközben a piaci bizonytalanság tovább hajtja felfelé az árakat. Szlovákiában a szeptember 13-án zárult héten átlagosan 1,92 euró került 1 liter gázolaj, a benzinért pedig 1,80 euró fizettek. A prémium gázolaj ára már meghaladta a 2,12 euró. A kormány és a Slovnaft egyeztetett a helyzetről, mivel a prognózisok szerint a normál gázolaj ára is átlépheti a 2 eurót. Titokban ismét anya lett a színésznő Millie Bobby Brown. A Stranger Things című sorozat 22 éves sztárja és férje, Jake Bon Jovi újabb gyermeket fogadott örökbe, számolt be a People magazin. A színésznő az interneten egy fotót is megosztott a kisbabáról, amelyen a csecsemő keze látható. A bejegyzéshez azt írta, szia kis srác, ami alapján többen arra következtetnek, hogy kisfiú érkezett a családba. A baba nevét és nemét azonban hivatalosan nem erősítették meg. Millie Bobby Brown és Jake Bon Jovi tavaly augusztusban fogadták örökbe első gyermeküket, egy kislányt. A házaspár szeptember elején már utalt arra, hogy újabb családtag érkezett, a változást azonban akkor még kevesen vették észre. A színésznő ezúttal a kommentelési lehetőséget is letiltotta a bejegyzés alatt.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 20-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Két korszerű ultrahangkészülékkel bővült a Rétsági Egészségügyi Centrum eszközparkja, értesült a Megafon. A fejlesztése a versenyképes járások program támogatásával, 25 település együttműködésével valósult meg. A beruházásra 50 millió forint állt rendelkezésre. Az új berendezések a diagnosztikai munkát segítik, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a térség lakói gyorsabban és korszerűbb eszközökkel vehessék igénybe az ultrahangvizsgálatokat. A fejlesztésnek köszönhetően több vizsgálat helyben is elvégezhető, így a betegeknek bizonyos esetekben nem kell távolabbi egészségügyi intézménybe utazniuk. A két készülék beszerzésének előkészítésével a Rétsági Képviselőtestület már 2025-ben foglalkozott, a közbeszerzési eljárás pedig 2026 tavaszán ismét megindították. A fejlesztés várhatóan folytatódik. A tervek szerint a program keretében egy röntgenberendezés beszerzésére is sor kerülhet. A cél, hogy a korszerű diagnosztikai ellátás egyre nagyobb része helyben, a járás lakossága számára elérhető legyen. Újabb véradást szerveztek a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A szeptember 17-i akciót a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Salgó-Tarjáni területi vérellátó munkatársai szervezték. A rendőrség dolgozói közül ezúttal is többen vállalták, hogy önkéntes véradóként segítenek a rászorulóknak. A másfél órás véradáson összesen 14 donor adott vért. A főkapitányságon már hagyománya van az önkéntes véradásnak, amelyhez évről évre csatlakoznak a munkatársak. A levett vérből többféle vérkészítmény készülhet, így a felajánlások a betegek és a sürgősségi ellátásra szorulók számára is segítséget jelenthetnek. A rendőrség közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen véradással akár három ember életének megmentéséhez is hozzájárulhatunk. A kezdeményezéshez idén is több rendőr csatlakozott, folytatva a korábbi évek hagyományát.
5: Befejezték a nyomozást a Nógrád vármegyei rendőrök a somoskőújfalui testvérgyilkosság ügyében, írja a polisz.hu. A tragédia 2025. június 9-én történt, amikor két férfi összeverekedett egy lakóházban. A rendőrök a konyhában egy erősen vérző, eszméletlen 31 éves férfit találtak, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A hatóság megállapítása szerint halálát idegenkezűség okozta. A nyomozók az elhunyt 29 éves testvérét előállították, majd őrizetbe vették. A bíróság a férfi letartóztatását a nyomozás teljes időtartamára fenntartotta. A szakértői vizsgálatok során az is kiderült, hogy a gyanúsított 2024. októberében már bántalmazta testvérét, aki akkor életveszélyes koponyasérülést szenvedett. A két ügyet egyesítették. A férfit emberöléssel és életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják. A rendőrök az elkövetéshez használt elrejtett eszközöket is megtalálták. Az iratokat vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek.
6: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027. októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobban lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy évvégéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
3: Orosz gázimport nélkül is megoldhatónak tartja Magyarország ellátását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Telexnek adott interjúban azt mondta, ha a jelenlegi folyamatok szerint alakul a helyzet, 2027 októberében sem lesz ellátási gond. A miniszter szerint Magyarország több irányból is beszerezhet földgázt, és az alternatív források aránya növelhető. Úgy fogalmazott, az orosz import magas aránya elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor a beszerzést korábban jobb lehetett volna diverzifikálni. Kapitány István szerint tárgyalások zajlanak az alternatív energiaforrásokról, és a gázellátás versenyképes áron is biztosítható. A miniszter közölte azt is, hogy év végéig lezárják a Paks második beruházás felülvizsgálatát. Vizsgálják továbbá a Paks első üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítását. Az energiatárolási kapacitást 2030-ig jelentősen növelnék, miközben a hazai napenergiatermelés már meghaladja a 8000 megawattot. A Fidesz országos elnöksége szerint súlyos hiba volt a kormány részéről az üzemanyagok védetárának idő előtti kivezetése. A párt pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, áttekintették a magyarországi üzemanyagárválságot és azonnali intézkedést sürgetnek. A Fidesz szerint a kormány indokolatlanul gyorsan szüntette meg a védetár rendszerét. A párt bírálta a kormány 5000 forintos javaslatát is, amelyet közleményükben viccnek neveztek. A Fidesz szerint a fuvarozó a gazdálkodók és a személyautóval közlekedők védelmére van szükség. Álláspontjuk szerint ennek legegyszerűbb módja a korábbi védettár visszaállítása lenne, amelynek pénzügyi fedezete a 2026-os költségvetésben rendelkezésre áll. A közleményben azt is hangsúlyozták, szerintük nem lehet szempont, hogy a rendszert korábban a nemzeti kormány vezette be, és felelős kormányzati fellépést sürgetnek.
4: Kügerli Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkája nyerte az idei arcplakát kiállítás fődíját Budapesten.
3: A 26. közérzeti kiállítás pályázatát idegrendszerváltás címmel hirdették meg. A második helyezést Északi Tamás Black Mirror Ébredések című alkotása szerezte meg. A harmadik díjat pedig Madarász Móric Elbaszott lények című munkája kapta. A Borz díjat, vagyis a legkedélyborzolóbb alkotás elismerését Erdélyi Enikő Viktor Új hobbija című munkája nyert el, amelyet édesanyjával közösen készített. Az idei pályázatra mintegy 900 alkotás érkezett. A szervezők szerint az ARC egyik legfontosabb értéke az önkifejezés és az ötletek bemutatása. A kiállítás október 18-áig látható Budapesten, a 11. kerületi Goldman György téren, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épülete melletti parkolóban, a Petőfi híd Budai híd főénél. Saját gyroszozót nyitott Salgótarjánban az énekes Olá Gergő, írja az Index.hu. Az X-Faktor egykori győztese augusztus végén nyitotta meg a Pitázót, amelynek ötlete egy régi, gyerekkori álmából született. Az énekes hónapokon át dolgozott a vendéglátóhely megvalósításán, és az érkezőt közösségi oldalán is bemutatta követőinek. Olá Gergő elmondása szerint már gyerekként érdekelte a gasztronómia, otthon is gyakran kísérletezett különféle ételekkel. Fiatalon fogalmazódott meg benne, hogy egyszer saját büfét szeretne nyitni. Célja, hogy a salgótarjániaknak egy barátságos, jó hangulatú helyet kínáljon, ahol különleges ételeket kóstolhatnak. A pitázó házi pitával, kézműves húsokkal és más ínyenc falatokkal várja a vendégeket. Az énekes szerint a hely megnyitásával újabb fontos álma vált valóra.
2: Közlekedés.
0: Közlekedés.
3: Ma éjjel Szentendrén a 11-es úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 21-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy 3 napos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Szombati interneten megosztott bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Kopenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Az énekes Korsós Judit, azaz Lola, lezárta Teeny Star korszakát, és már nem szeretne a 20 évvel ezelőtti önmagára hasonlítani. Az énekesnő mindössze 16 éves volt, amikor országosan ismerté vált, dalai pedig ma is a 2000-es évek meghatározó emlékei közé tartoznak. A Borsnak arról beszélt, hogy bár jól esett számára a nyári nosztalgikus effort feldépés, nem vágyik vissza a tinédzser éveibe. Tavaly ősszel édesanya lett, és egy időre a színpadtól is visszavonult. Saját slágereit ma is énekli, de már a felnőtt nőt szeretné megmutatni közönségének. Lola szerint rajongói is vele együtt változtak az elmúlt 2 évtizedben.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Zenék. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

napjaink meg a slágerei.

0: Balázs.
1: Egy óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és válllapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy 3 napos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Szombati interneten megosztott bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Kopenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Az énekes Korsós Judit, azaz Lola, lezárta Teeny Star korszakát, és már nem szeretne a 20 évvel ezelőtti önmagára hasonlítani. Az énekesnő mindössze 16 éves volt, amikor országosan ismerté vált, dalai pedig ma is a 2000-es évek meghatározó emlékei közé tartoznak. A Borsnak arról beszélt, hogy bár jól esett számára a nyári nosztalgikus effort feldépés, nem vágyik vissza a tinédzser éveibe. Tavaly ősszel édesanya lett, és egy időre a színpadtól is visszavonult. Saját slágereit ma is énekli, de már a felnőtt nőt szeretné megmutatni közönségének. Lola szerint rajongói is vele együtt változtak az elmúlt 2 évtizedben.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

akinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és válllapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy 3 napos